0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat vasárnapi homokóra műsorunkban május 10-én. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Márk evangéliumának 9. fejezetének 23. versével köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet tavaly ilyenkor rögzítettünk. A második órában áhítat csendül kalendáriumot lapozunk, és ünnepeltjeinket köszöntjük. A harmadik órában múlt vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. Hogyha tehetik, tartsanak velünk. Most Isten tisztelet következik, amelyet tavaly ilyenkor rögzítettünk az evangélikus luteránus egyházban. Ígét hirdett Fehér Attila lelki pásztor.
1: Ősvalami Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét utáni harmadik vasárnapon, ezen az öröm vasárnapon, az öröm vasárnapján, amikor a liturgikus naptár szerint jubiláte vasárnapját ünnepeljük. A zsoltáros hívása így hangzik ma, örvendj egész föld az Istennek. Ez az öröm nem felszínes, nem zajos, hanem abból a mély bizonyosságból fakad, hogy Isten ma is velünk van, ma is szól hozzánk, és ma is kész megajándékozni minket az ő bölcsességével. A mai Isten tiszteleten örömmel mondhatom, hogy egy különleges ünnepet is fogunk ülni. A múlt vasárnapon nem tudtunk összegyűlni, de ezen a mai vasárnapon köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat, hálát adunk értük, és a gyerekek egy rövid, szeretetteljes műsorral készültek erre az alkalomra. Kívánom, hogy ez az Isten tisztelet legyen valóban az öröm, a hála és a mennyei bölcsesség ünnepe. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, a gyerekek számára pedig nyitva áll a gyereksarok. Amint említettem, a mai Isten tiszteleten a gyerekek énekével köszöntjük a jelenlévő édesanyákat és nagymamákat. Azt követően a gyerekek kivonulnak a gyülekezeti terembe, valamint szeretettel hívom és várom a gyülekezetet az Isten tisztelet után sorra kerülő szeretett vendégségre is. Egy süteményes asztal körül tovább folytassuk együttlétünket. A mai Isten tiszteleten, a nagy imádságban megemlékezünk a 2 éve elhunyt édesanyáról, nagymamáról, gyülekezetünk egykori presbiteriről és egyházkerületi alkalmazottunkról, Dragomér Dóráról. Ugyanakkor megemlékezünk 2 szeretett édesapáról és nagyapáról is, a 9 éve elhunyt Holman Gerhard Józsefről és a 17 éve elhunyt Holdman Eduard Wilhelmről. Isten vigasztalja az emlékezőket és erősítse őket a feltámadás reménységében. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő Biblia tanulmányozó alkalmunkat május 14-én szerdán tartjuk, 17 órától a gyülekezeti teremben. Ezek az alkalmaink segítenek jobban megismerni a Biblia világát, megtalálni a kapcsolatot a jelen élet kérdései és az ige tanítása között. Szeretettel várunk erre az alkalomra május 14-én 17 órától. Ugyanakkor hirdetem, hogy még megtekinthető Nyárádi Enikő festőművész festészeti csoportjának kiállítása, amelynek megnyitója április 30-án volt, a kiállítása Reményik Sándor galériában tekinthető meg. Ezután is kérjük, jelezzék, ha tudnak olyan beteg vagy idős testvérről, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, valamint ha tudnak olyan

akik anyagi vagy más jellegű segítségre szorulnak. Az adakozást ajánlom a gyülekezet figyelmébe, az adományokkal a gyülekezet munkáját támogatják, az adományok jelentős részét diakóniai célokra fordítjuk, köszönjük az eddig beérkezett adományokat, Isten áldása legyen az adakozók életén. Istennek békessége, amely minden ember értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Halljátok, népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érettedd gondolataimat, mielőtt még bűnvallásra nyitom számat. Amikor most szent színed előtt megvizsgálom életemet, szavaimat, gondolataimat, tetteimet, azt látom, hogy nem vagyok méltó arra kegyelemre, amelyet megváltunk feltámasztásával készítettél nekünk. Könyörögve kérlek, gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé makacs, sokszor javíthatatlannak tűnő szívemet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Így szól a mi Isten, a mi kegyelmes Istenünk válasza. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos Istennek. Amen.

Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, Te minden esztendőben megújítod a Földnek színét, és ugyanígy akarod megújítani a bűn és a halál rabságában sínylődő világot is. Kérünk Téged, add meg nekünk, hogy a Te szent fiadban felismerjük az új élet felviradását, és az új teremtés részeseivé legyünk. Ő általa, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra rendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 22. verstől a 34. versig a következőképpen. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárist, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet

leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig ezt mondták. Majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett közöttünk az areopágita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Boldogok, akik hallgatják, és szívükbe fogadva megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg a mai napra rendelt evangélium igét is, amelyet írva találunk János Szent Evangéliumának 15. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőgazda. Azt a szőlőveszőt, amelyet nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akarjatok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül senki semmit sem cselekedhet.

ügyesek voltatok, és azt kívánjuk, hogy valóban az Úr Jézus vezessen bennünket. Boldogság, békesség legyen. És a tüneteket.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg keresztény testvéreim, Jubi Láter vasárnapjára rendelt igehirdetési igét, amit megírva találjuk azt a példabeszédek könyvének 8. részében, a 22. verstől a 36. versig a következőképpen. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. Amikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mert még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ első porszemét sem, ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönn a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengereknek, hogy a víz át ne léphesse a partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimot. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám. Ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának át, gyűlölőim, mint a halált szeretik. Isten áldása legyen az igény közöttünk. Amen. Drága testvéreim, a példabeszédek könyvének 8. fejezete a bölcsességről szól, és az egész fejezetnek az a címe, hogy a bölcsesség mindennél nagyobb kincs. Ebből a fejezetből olvastam fel az utolsó 15 verset, de javaslom mindenkinek, hogy amikor hazaértek, olvassátok el ezt az egész 8. fejezetet. A bölcsesség, drága testvéreim, úgy hiszem, hogy bármilyen korról is beszéljünk, egy keresett kincs. És ez különösen igaz ma is, amikor ugye rengeteg döntés előtt állunk, rengeteg döntést kell hozzunk. Társadalomban, a közelgő választások alkalmával, vagy netán a munkahelyünken, vagy a családunkban. Sőt, még a hitünk gyakorlásában is. Ugye alapvető tulajdonságunk, hogy mindenki szeretne jól dönteni, előrelátó lenni, okosan irányítani az életét. De vajon milyen bölcsesség vezérel bennünket? És milyen következményekkel jár, hogyha nem az isteni bölcsesség határozza meg a mi életünket. Mi is valójában a bölcsesség? Ugye a bölcsesség fogalma a hétköznapokban gyakran összemosódik más képességekkel. Filozófiai értelemben a bölcsesség a tudásnak, a tapasztalatnak és a józan ítélő képességnek az egysége. A klasszikus gondolkodók, mint Platón vagy Arisztotelész a bölcsességet, mint a legfőbb erényt tisztelték, ami az embert segíti eligazodni
a jó és a rossz között. Az irodalom vagy a népmesék világában is találkozunk ugye a bölcs öreg ember képével, aki nem feltétlenül egy tanult ember, de életbölcsessége, megfontolt szavai irányt mutatnak a fiataloknak. A bibliai bölcsesség azonban úgy hiszem, hogy többről szól, mint csak ezekről. Nem csak az emberi élet működésének az ismerete, hanem annak a megértése. Annak a megértése, hogy ki Isten, hogy mi az ő akarata, és hogyan kell úgy élni, hogy az ember Istennel közösségben legyen. A bölcsesség itt nem csupán erkölcsi vagy gyakorlati tudás, hanem isteni ajándék, amely elvezet az élet teljességéhez. Így nézve, ez a fajta bölcsesség, ez nem egy velünk született képesség, és ez nem is könyvekből tanulható ki, hanem ez ajándék. Egy olyan ajándék, ami Istentől jön. Az az ember bölcs, aki nyitott Isten vezetésére, aki kérdez és engedelmeskedik, aki tudja, hogy nem tud mindent, és kész tanácsot kérni attól az Istentől, aki látja az egészet. A bölcsesek, testvéreim, valójában egy lelkület. Alázat, taníthatóság és az igazsághoz való ragaszkodás. Mai modern világunkban, nem kell mondjam, az ember el van telve az ő eszével és az ő értelmével. Úgy hisszük, mindenre van tudományos válaszunk. A technika fejlődése szinte korlátlannak tűnik. És hova vezet ez minket? Gazdasági és társadalmi válságokhoz sokszor, háborúkhoz, környezeti katasztrófákhoz, globális problémákhoz. Úgy hiszem, hogy a modern ember az okos, de nem mindig bölcs. Az észjárása kifinomult, de nem látja, hogy hol a határ. Hol a jó és a rossz közti különbség, amint hallottuk itt is. A jó és a rossz közti különbség. És ha megfigyeljük az elmúlt időszak eseményeit, akkor ezek pontosan ezt igazolják. Ugye mai társadalomban nagyon sokan azt gondolják, hogy az ész, a tapasztalat és az önbizalom az elég. Állásinterjúkor ezek azok a fontos dolgok, amiket felszoktuk sorolni. Az emberi bölcsesség azonban nagyon gyakran összekeveredik az önérdekkel, a félelemmel, vagy éppen a hatalom vágya. Olyan döntéseket szül, amelyek talán látszólag előnyösek, de hosszú távon talán rombolnak kapcsolatokat, közösségeket, bizalmat, hitet. Nézzünk körül mai világunkban. Politikai manipuláció, erkölcsi relativizmus, széteső családok, kiégés, üres szívű sikerek, ezek mind-mind az emberi bölcsességnek a termékei. Olyan világot építünk, amely technikailag fejlett, de lelkileg nagyon-nagyon elszegényedett. Ahol mindenre van megoldás, csak éppen békesség és szeretet nincs. Az emberi bölcsesség, drága testvéreim, minden tudományos és minden gazdasági előrelépés mellett képtelen volt elhozni a boldogságot. És az emberi bölcsesség képtelen volt elhozni
az igazságot. Sőt, gyakran éppen a legokosabbnak vélt döntések okozták a legnagyobb károkat. Gondoljunk egy diplomás emberre, sikeres üzletemberre, aki mindig tudja, mit kell mondani, aki tudja, hogy hogy kell tárgyalni. Előreléptetik, elismerik, mégis egy idő után egyre magányosabb, ideges és álmatlan. Emberi bölcsessége sikerre vitte, de nem kapott belső békességet, azt nem találta meg. Vagy gondoljunk a szülőre, arra a szülőre, aki logikusan neveli gyermekét, aki szabályokat állít fel, aki következetesen próbálja nevelni a gyermeket, de elmarad az ölelés, elmarad a jelenlét, ott vannak a szabályok, de nincs jelenlét, és elmarad az imádság. A gyermek lehet értelmes lesz, de érzelmileg sivár. Az emberi bölcsességnek bizony határai vannak. Az emberi bölcsesség hajlamos az önigazolásra. Képesek vagyunk megmagyarázni, hogy miért volt muszáj hazudni. Képesek vagyunk elmondani azt, hogy miért volt elkerülhetetlen az, hogy a másikat hátba szólja. Mindenre emberi bölcsességgel képesek vagyunk. Rá tudom fogni a körülményekre, rá tudom fogni arra, hogy minden mások miatt van, de a szívem mélyén tudom, hogy nem Isten szerint született a döntés. Az emberi bölcsesség gyors eredményeket ígér, mint egy-egy ilyen tőzsdei cápafogás, de gyakran hoz lelkiismeretfurdalást, csődöt, belső feszültséget és szégyent. És ugye a világ dicséri az ügyest, az ügyeskedőt, az életre valót, a törtetőt, de vajon Isten is így látja ezt? Feltehetjük a kérdést, hogy miért érdemes az isteni bölcsességet kérni. Az isteni bölcsesség nem azt jelenti, hogy minden döntésünk tökéletes. Vagy hogy az életet nehézségek nélkül fogjuk átvészelni, mert isteni bölcsességünk van. De azt igen, hogyha isteni bölcsességünk van, akkor belső lelki békével járhatjuk végig azt az utat, amelyen járunk. Mert nem csak célhoz vezet el az isteni bölcsesség, hanem az is helyes lesz, ahogy odajutunk. Egy konferencián pár évvel ezelőtt egy lelkész elmesélte, hogy fiatal korában tele volt ambíciókkal, és tele volt tervekkel, és mindenről volt véleménye, és úgy érezte, hogy ő jól látja az emberek életét, az egyház életét, a közösség életét, és ő tudja a tutit. Aztán egy talán nem olyan művelt, de bölcs gyülekezeti tag, egy idősebb férfi azt mondta, hogy fiam, sok mindent tudsz, de sokszor nem vagy bölcs. És ez a mondat megütötte, ezt ő maga mesélte el. És akkor kezdett el imádkozni azért, hogy Isten ne csak tudást adjon, hanem bölcs szívet is. És ugye akkor elmondta, hogy azóta is folyamatosan úgy imádkozik, hogy Uram, mit tegyek, hogy ne csak igazam legyen, hanem szeretettel és hűséggel szolgáljak. Az isteni bölcsesség világosságot gyújt az ember szívében. Segít másokat megérteni,
békességet teremteni, jó időben szólni, és olykor hallgatni. Rendet tesz bennünk. Rendet tesz, és világossá válik, mi fontos, és mi mellékes. Mi nevetni való, és mi figyelni való. Megtanít nemet mondani. Megtanít nemet mondani arra, ami csillog, de lelkileg üres. És megtanít igent mondani arra, ami értékes, ami igazságos és ami jogos. Még ha néha, vagy majdnem mindig áldozattal is jár. Az isteni bölcsességnek négy jellemvonását szeretném összefoglalni, ugye az isteni bölcsesség először is tiszta, vagyis átlátszó, őszinte és becsületes. A bölcs ember nem játszmázik, nem takargat, hanem világosan és tisztán gondolkodik és szól. Másodszor békeszerető, nem konfliktust keres, hanem békét épít, kapcsolataiban rendezett, nem az uralkodás, hanem a szolgálat az, ami vezérli. Harmadszor engedékeny, vagyis tekintettel van a másikra is. Félre tud állni, tudja, hogy nem minden róla szól, és nem kell mindig ő győző. És negyedszer pedig gyümölcsöző és irgalmas. Nem csak érzékeny mások fájdalmára, hanem segít is, cselekszik, jót tesz, és gyümölcsöt terem, örömet, reményt és hitet. És ami a legnagyobb, az isteni bölcsesség által nem csak helyesen döntünk, hanem közösségben maradunk Istennel. Mert a bölcsesség nem csak praktikus, hanem lelki közelség Istenhez, ahol egyre jobban megértjük őt. És úgy hiszem, hogy ez a legnagyobb gazdagság. Ugye, amint említettem, a példabeszédek könyvének 8. fejezetében bölcsességről hallunk, és a megszemélyesített bölcsesség szólal meg, és az a személy Krisztus előképe, aki ott volt a világ teremtésénél, aki Isten örömében élt, és örömét lelte az emberekbe. Aki nem csak tanította, hanem meg is élte, mit jelent Isten félelemmel, tisztasággal és irgalommal élni. Így hát Jézus Krisztus nem csak példakép, hanem maga a bölcsesség forrása, hiszen ő nem csak útmutatást ad, hanem ő maga az út. Ő nem csak igazságokat közöl, hanem ő maga az igazság. És ő nem csak az életről beszél, hanem ő maga az élet. Krisztus olyan, mint egy élő tükör, ha nézem, talán látom magamat benne, de azt is, hogy mivé kellene váljak. Ha vele vagyok, akkor a gondolkodásom, a döntéseim, a szavaim, a kapcsolataim mind-mind változni kezdnek is. Ezek távolról sem tökéletesek, de hitelesek. Mert aki Krisztussal kapcsolatban van, annak nem kell külön receptet kérnie a bölcs döntésekhez. A kapcsolat maga formálja őt, hogy jó döntéseket tudjon hozni. A Krisztussal való kapcsolata formálja őt el. A bölcsesség tehát nem tantárgy, hanem kapcsolat. Krisztusban lenni, ez a bölcsességnek a lényege. És mivel lesz gazdagabb, aki ezt vállalja? Nem feltétlenül lesz gazdagabb pénzben és anyagiakban, nem biztos, hogy gyorsabban jut előre az ő karrierjében, de biztos, hogy gazdagabb lesz lelkiekben. És meggyökerezik, és békessége lesz, és megértést kap, amikor mások
csak zavarodottságot éreznek, és irgalmat érez, amikor mások csak ítélkeznek, és megmarad, amikor mások összeomlanak. És még valami, az ilyen ember jelenléte áldás is lesz mások számára. Annak az embernek a jelenléte, akiben Isten bölcsessége van, áldás lesz mások számára, családban, munkahelyen, gyülekezetben, közösségben. Mert a bölcsesség az nem öncélú, hanem mindig épít. Csendben, szeliden, de biztosan. Kérni kell azt, mert nem a miénk. Ma a jubiláte vasárnapján különösen is emlékeztet minket az ige, hogy örvendezni kell. Ahogy a Zsoltáros mondta, örvendj egész föld Istennek. Örömünk forrása pedig nem más, mint az a bizonyosság, hogy Isten kész adni bölcsességet mindenkinek, aki őt erre kéri. Mindenkinek. De ugyanakkor örülnünk kell azért is, hogy ezen kívül ő megtart minket. Nap, mint nap. A kérdés az nem az, hogy felismerjük-e ennek a szükségét, hanem az, hogy akarjuk-e Istentől kérni az ő bölcsességét, és rábízzuk-e, rá tudjuk-e bízni a mi életünket az ő kezére. Mert ha igen, akkor örömünk valóban teljes lehet. Bölcsességünk nincs magunktól, de Isten kész adni, Isten nem a tökéleteseknek, nem a kiválasztott keveseknek, hanem azoknak adja, akik tőle ezt kérik. És ma is kérhetünk tőle bölcsességet, és nap mint nap kérhetünk tőle bölcsességet. A bölcsességnek a kapuja nyitva van, és az ajtónál ott áll Krisztus, és szeliden hív, és azt mondja, aki engem megtalál, az életet találja meg. A kérdés ma csak ennyi, akarjuk-e kérni, akarunk-e vele találkozni? Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, örök Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted ezen a mai vasárnapon. Örvendezünk jelenlétedben, mert te vagy minden életnek forrása. Köszönjük, hogy ebben a zaklatott, bizonytalan világban is megnyitott számunkra a bölcsesség útját, azt az utat, amely nem a magunk eszére támaszkodik, hanem rád figyel, tőled kér tanácsot, és benned bízik. Taníts meg minket, Úrunk, úgy élni, dönteni, és szolgálni, hogy életünkkel téged tükrözünk, és építsük közösségeinket. Áld meg gyülekezeteinket az evangélium világosságával. Adj nekünk látást és hűséget, erőt és bölcsességet, szeretetteljes szíved a közösség minden tagjának. Ma különösen is hálát adunk az édesanyákért és nagymamákért, dédmamákért, akik életüket, idejüket, szeretetüket adják gyerekeikért és unokáikért. Áld meg őket hűségükben, erősítsd őket szolgálatukban, és ajándékozz meg őket örömmel, megbecsüléssel, békességgel. És kérünk a családokért, szülőkért, otthonokért. Kérünk, hogy gyermekeink és ifjúságunk növekedjen hitben, szeretetben és igazságban. Add, hogy gyülekezeteink ne csak falak legyenek, hanem élő közösségek, ahol mindenki otthonra talál. Hozzád fordulunk azokért is, akik most nehéz terhet hordoznak, idős testvéreinkért, özvegyekért, árvákért, beteg és magányos gyülekezeti tagjainkért. Légy az ő vigasztalójuk, gyógyítójuk, támaszuk. Megemlékezünk ma azokról is, akiket már hazahívtál magadhoz. Különösen is emlékezünk a 2 éve elhunyt Dragomir Dóra testvérünkre, édesanyára, nagymamára, gyülekezetünk presbiterére. Hálásak vagyunk mindazért a szeretetért és szolgálatért, amelyet tőle kaptunk. És emlékezünk továbbá 2 édesapára és nagyapára, akik hosszú évekkel ezelőtt távoztak el, de emlékük tovább él közöttünk. Holdman Gerhard Józsefre, aki 9 éve, és Holdman Eduard Wilhelmre, aki 17 évet élt meg hozzád. Áldunk mindazért a jóért, amit családjaiknak adtál, és ami talán gyallóság volt életükben, azt fedezd el. Elhunyt testvéreinkkel cselekedj atyai kegyelmed és irgalmad szerint. A megemlékezőket kérünk vigasztald, erősítsd a feltámadás bizonyosságában és az örök élet reménységében. Végül pedig kérünk, Úrunk, áldj meg minket, mindannyiunkat az előttünk álló héten. Adj erőt a feladatokhoz, szeretetet a szolgálathoz, türelmet a kapcsolatokban, bátorságot a tanúságtételben, és belső csendet, hogy halljuk meg a te hangodat. Áldásod kíséljen bennünk, hogy bölcs szívvel éljünk benned, általad és veled. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki a mi bölcsességünk, igazságunk, szentségünk és váltságunk, hallgass meg minket, Urunk. Amen.
1: Valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállott a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Ezért feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Feleljetek, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Felejétek, bánom, bánom. Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felejétek, megbocsátottam, megbocsátottam. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, és Isten akarata szerint élni? Felejétek, igyekszem, igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnöteket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak hivatalos, bár méltatlan szolgálja, az Úr Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. És teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a komoly figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Amen.

Valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak téged a hatalmas

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, ez a kehely, az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. A te fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus áldáshozó szenvedésére és halálára gondolunk egész Anya Szent Egyházaddal Istenünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról, jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Vele együtt dicsérünk, mennyei atyánk, benne magasztalunk, általa imádunk. Urunk, mennyei atyánk, küld le szent lelkedet gyülekezetedre. Szenteld meg a mulandó földi javakat, mennyei eledellé. Új Jézus Krisztus, te vagy az, aki az áldozatot hozod, és magadat ajándékozod tieidnek. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Te tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé, és az örök üdvösség italává. Igen, Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vagy nem a mi úrunknak, Jézus Krisztusunknak érettünk adatott valóságos testei. Ezért ezt mondja a lélek és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel Uram Jézus. És a megáldott kehely, avagy nem a mi úrunknak, Jézus Krisztusunknak érettünk kiontatott valóságos vérei. Ezért ezt mondja a lélek és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel Uram Jézus. Íme minden kész, gyertek az Úr megterített asztalához.

Krisztus valóságos teste és valóságos vére tartson meg az örök élet számára. Menjetek el békével, többé ne vétkezzetek. Az Úr legyen ti véletek. Amen.

Hálát adunk mindenható Istenünk, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.

Isten tiszteletet sugároztunk, amelyet tavaly ilyenkor rögzítettünk az Evangélikus Lutheránus Egyházban, ígét hirdetett Fehér Attila lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Ebben az órában áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk, és ünnepeltjeinket köszöntjük klasszikus zenével, hogyha tehetik, tartsanak velünk. Most a nap áhítata következik, amelyet Janicskó Mihály Noémi tolmácsol.
3: A mai áhítat címe: Csodálatos eredmények. Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével, úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Pál apostol efezusiakhoz írt levele, 4. részének 16. verse. Ma Darlene Lunsford, Washington államban élő, amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Évekkel ezelőtt a férjemmel egy hetet töltöttünk egy keresztény táborban, ahol a hamarosan bekövetkező nyárra segítettünk a tábort előkészíteni. Mindenki választhatott

egy munkafeladatot. Mivel nem vagyok egy nagy házvezetőnő vagy kertész, örömmel hajtogattam pólókat a táborboltjának. De a csapatunk túl hatékony lehetett, mert a második napon már más munkát kellett választanom. Több feladattal is küzdöttem, önként jelentkeztem segíteni a főzésnél és a takarításnál. Hasznos akartam lenni, de a hétvégére kezdtem úgy érezni, hogy a végzett apró feladataim, ablaktisztítás, a függönyök felakasztása, a krumpli szeletelés jelentéktelenek. Mégis, az utolsó napon, amikor visszatekintettem az összes munkára, amit azon a héten elvégeztünk, elámultam az eredményeken. Építettünk egy lépcsőt, a stéget megjavítottuk, virágágyásokat töltöttünk fel, az úszómedencét leengedtük és újra töltöttük, és az egész tábort kitakarítottuk. Bármilyen szerepet is játszunk, fontosak vagyunk Isten munkájában. Isten nem azt kéri, hogy valaki másnak a részét végezzük el, csak a sajátunkat.

Imádkozzunk! Istenünk, szeretnénk részesei lenni a munkádnak, hogy útmutatást és szeretetet nyújtsunk gyermekeidnek. Adj erőt, hogy elvégezzük azt a munkát, amit nekünk szántál. Ámen. Minden munka jelentős, amelyet Istenért végzek. Üzenét Darlene Lunsford, Washington államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az egyházi táborok munkatársaiért.

Május 10-e az év 130. szökévben 131. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 235 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1497. május 10-én Amerigo Vespucci a hírek szerint elhagyja Cádizt az új világba vezető első útján. 1849-ben ezen a napon Avram Jánkó román felkelői tömegmészárlást rendeznek a Prutbánya magyar lakossága között. 1866. május 10-én első Károly román király leteszi az esküt, mint Románia uralkodója. 1869. május 10-én elkészül az észak-amerikai transzkontinentális vasút, amely New Yorkot San Franciscóval köti össze. 1871-ben ezen a napon Franciaország és Poroszország megkötötte a frankfurti békét, melynek értelmében Elzász és Lotaringia ezután Németországhoz tartozik. 1877-ben ezen a napon Románia függetlenségi háború után kikiáltja Törökországtól való függetlenségét, amit 1881. március 26-án ismernek el. 1896. május 10-én Budapesten a Royal szállóban megrendezték az első filmvetítést. Az akció, amelyet a Lumière fivérek kezdeményeztek, csak nem egy éven keresztül tartott, ahol naponta többször félórás műsort vetítettek az akkor újdonságnak számító moziban. Ezzel a mozgalommal kezdődött el a rendszeres filmvetítés korszaka Magyarországon. 1908-ban, május 10-én először emlékeznek meg hivatalosan az anyák napjáról az Amerikai Egyesült Államokban. 1947-ben ezen a napon hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, amit a II. Világháború alatt hurcoltak ki az országból.

Május 10-i kalendáriumunkat azoknak a névsorával folytatjuk, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 1649. május 10-én született Dézsen pápai Páris Ferenc, tanár, az orvoslás és a filozófia doktora. Erdélyben és Lipcsében folytatott orvosi tanulmányokat, majd a svájci Bázelben 1674-ben kapott orvosi diplomát. 1678-tól 40 évig dolgozott tanárként Nagyenyeden, ahol 1680-ban a kollégium rektora lett. Ebben a tisztségben megújította teljes értelmiségi és tudós képzést. Első orvosi könyvét, az 1690-ben megjelent a Test békessége című művet a köznépnek szánta, melyben fellelhető volt minden akkoriban ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. Ez a munkája a következő 85 év során 11 kiadást ért meg. Orvosi munkáin túl történelmi vallási és békeközpontú filozófikus műveket is írt. Az ő nevéhez fűződik többek között az 1708-ban megjelent latin-magyar, valamint magyar-latin-német szótár is. 1677-től Ornemissza Anna udvari orvosa, majd halála után első Apafi Mihály fejedelem házi orvosa lett. ...1899-ben ezen a napon született Fred Astaire, született Friedrich Austerlitz, amerikai filmsztár, táncos a Broadway-en, énekes és színész volt. 76 éves karrierje alatt 31 musicalben szerepelt. 1929. május 10-én született Nagy Galamb falván Kányádi Sándor, költő, műfordító, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas erdélyi magyar költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A Bolyai Tudomány Egyetem filológia karán 1954-ben magyar irodalom szakos tanári oklevelet szerez. Írói munkásságán túl tevékenyen vállal részt a közéleti irodalmi életben. Iskolák és művelődési otthonok népes felnőtt és gyermekközönsége előtt olvassa fel műveit szerte az országban. Külföldi útjain Ausztriában, Észak- és Dél-Amerikában ugyancsak számos hívet szerzett a romániai magyar irodalomnak. Főbb művei a Függőleges lovag, Fától fáig, Kenyérmadár, Tavaszi tarisznya. Meséivel indultak az Elektrekord napsugár kislemezei, Fekete-piros versek című nagylemeze 1981-ben jelent meg. Kányádi Sándor verseit angol, észt, finn, francia, német, norvég, orosz, portugál, román és svéd nyelvekre is lefordították. Cségi Mesi Éva írja költészetéről, melyben a lírai alanytárgyakba való átöntésének vagyunk tanúi. Jelkép, látomás, példázat jelzi az áttűnés fokozatait. 1946. május 10-én született Donovan, teljes nevén Donovan Philip Leight, skót énekes gitáros. Pályafutása alatt 29 nagylemezt, 8 koncertalbumot és 62 válogatáslemezt dobott piacra. Zenéjében több műfaj is keveredik, például pszichedelikus zene, folk, jazz, pop, világzene, de főleg rockzenét játszik. 1960. május 10-én született Bono, azaz Paul David Hewson, ír, rockénekes, zeneszerző, szövegíró, a U2 zenekar frontembere. Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik május 10-én hunytak el. 1956. május 10-én hunyt el a Szilágy Somlyói születésű Pap Viktor zeneíró, zenekritikus, szerkesztő. Középiskolai és jogi tanulmányai végzése közben képezte magát hegedűssé. Zenekritikusa volt több irodalmi fórumnak. Szerkesztette a Muzsika című folyóiratot, a Zenei Panteum című sorozatot, a Magyar Zenei Almanahot, melyben Kolozsvár zenei életéhez is szolgáltatott adatokat. Zenei tanácsadója volt a Magyar Rádiónak.
1938. május 10-én hunyt el Kolozsváron Kecskeméti István, orientalista műfordító, szerkesztő, közíró, a héber és arab nyelv, valamint az ószövetségi tudományok professzora a Kolozsvári Református Teológiai Fakultáson. Az Emme és a Károli Gáspár Irodalmi Társaság rendes tagja. Élete főműve a Biblia általa rekonstruált szövegének fordítása lett volna. Az Új Testamentum 1931-ben meg is jelent, 1935-ben betegség miatt munkája abba maradt. A közélet jobbítása és a román demokratikus erőkkel való együttműködésben Kós Károly és Tabiri Géza voltak közvetlen munkatársai. 1971-ben ezen a napon hunyt el Mihail Zsorá, román zeneszerző és karmester, zenepedagógus. Tanulmányait Lipcsében és Párizsban végezte, majd itthon a Bukaresti Királyi Zeneakadémia rektora lett. Később a Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen zeneszerzést oktatott. Számos műfajban komponált. Írt balettzenét, szvitteket, szimfóniát és szimfonikus költeményt. 1955-től a Román Akadémia tagja. Május 10-e a Madarak és Fák napja.

0: A napkalendáriumát Szegedi Csabával lapoztuk fel, majd Boccherini cselló művéből hallgattunk meg egy részletet. Most névnapköszöntő rovatunk következik.
1: Május 10-én Ármin, Pálma, Antónia és Míra névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Ármin a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült. A pálma Magyarországon újabb keletű névadás a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Az Antónia a latin Antonius férfi név, olasz eredetű női párja. A Míra latin eredetű név, a Mirabella becézőjéből önállósult, jelentése csodálatos. Köszöntünk tehát május 10-én minden Ármin, Pálma, Antónia és Míra nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Ebben az órában vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. Rendhagyó anyák napi műsorral várjuk ma a hallgatóinkat. Egy lelkész édesapát, Adorjáni Lászlót kérdeztük édesanyjáról, Adorjáni Nagy Arankáról. Hallgatóink számára neve ismerősen csenghet, hiszen áhítatait korábbról rádiónk hullámhosszán is sokan követték. Életük egyik legmeghatározóbb pillanata, felszentelésük történetesen mindennapi. Adorjáni Nagy Aranka Aradon és Nagyváradon tanult, majd Kolozsváron szerzett lelkészi

0: oklevelet 1949-ben. Szolgálatát férje Adorjáni Albert mellett végezte Magyar-Szováton. Déscichegyen és Kolozsvár gyülekezeteiben, írásaiban több rangos egyházi lapban is megjelentek, prédikációit a Református Szemle és az Ige Hirdető közölte, meditációi és más gondolatait pedig a református család hasábjain kaptak helyet, amelynek újraindulásától kezdve munkatársa is volt. Már fiatal korától verseit és az alkotói hang a családi élet sűrűjében sem halkult el. Adorjáni Lászlóval Janics Komjány Noémi beszélget.
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: A rádiónk hallgatóit vasárnapi beszélgetés rovatunkban, amelyben ezúttal rendhagyó módon anyák napján nem egy édesanyával fogunk beszélgetni, hanem sokkal inkább egy édesanyáról, és fiával, Adorjáni László nyugalmazott lelkipásztorral fogunk beszélgetni, Adorjáni nagy Arankáról, aki érdekes mód, vagy nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni, ő maga is nem csak édesanya volt, hanem lelkipásztor is. De hogyan emlékszel édesanyádra?
3: Hát elég nehéz ezt most össze nem szorult torokkal mondani. Azért is, mert én voltam a legkisebbik, az ötödik, és egymiatt egy kicsit el is lettem kényeztetve. Elég nagy a korkülönbség egyébként közöttünk, testvérek között, a legidősebbek, ikrek 10 évvel idősebbek, mint én. Ilyenként én pedig, mint utolsó gyermek, aki az előttem levő bátyámtól 4 évre vagyok, tényleg egyrészt eléggé külön is nőttem fel. Másrészt édesanyám, mint már tudta, hogy én utolsó leszek, azért az volt mindig a mondata, hogy 40 évig szoptatnálak, mármint, hogy ő 40 éves legyen. Tehát nagyon ragaszkodott hozzám, és emiatt nekem is úgy ez egy boldog, de ugyanakkor ilyen torokszorongató emlék. Sok egyéb miatt is, de ez az alaphelyzet közte és köztem. Tehát egyrészt egy nagy családban, de néha eléggé, nem mondom, hogy magányosan, de egy külön nőttem fel. És ha egy kicsit úgy gonoszul számítok, akkor én kaptam a legkevesebbet a szüleimből, testvéreimhez képest van is egy hiányérzetem.
2: Igen, és ahogy mondtad itt az előbb, egyfajta képen mégis te kaptad a legtöbbet, mert hogy akkor már nem volt egy még kisebb, akivel foglalkoznia kellett volna, és ilyen módon azért úgy egy többlet is ez a kevesebb, és nyilván kevesebb, mert hogy évben azért kevesebb.
3: Igen, időben kevesebb, viszont egyébként tényleg ez nagyon igaz, hogy nagyon sok jött át szüleimből, édesanyámból különösen, és van egy furcsa terhemű költő volt, próbált lenni, nyilván a versei tematikája az akkori kommunista és ateista világban alapvetően cenzurázottaknak számítottak, tehát csak úgymond pult alatt lehetett költő. Ez is egy külön történet, és eléggé megható, és számomra egy mintakép is. Szóval az, ahogy ő ezt a háttérbe szorítottságát minden értelemben megélte, és sok mindenben kötöttünk egymáshoz. Az nekem ugye az a nagy lelki teher, hogy van egy verse. Azt kezdtem el mondani, csak közben nagyok a kanyarok. Elég nehéz az érzelmek és az emlékek között itt helyesen eligazodni, ezért elnézést kérek a hallgatóktól is. Abban az van, hogy egy ilyen testamentumszerű vers, hogy somfa alá temessen el legkisebbi gyermekem. Nehéz ezt most lenyelni.
2: Hú, hát igen, ez egy nehéz mondat.
3: Persze a somfát nem lehetett már rázsogáli temetősűrű betonjai közé oda ültetni. Ez egyébként a déscichegyi gyerekkoromnak a domboldala, ahol somfa van. Somfák voltak, és tudom is, hogy melyikre gondolt. Hát most a temető lett később, mert egy román közösséget, falut költöztettek rá a magyar falura, így el, módosítva a népesség összetételt, csak egy kis történelmi kontextus, és most tényleg a sonfa alatt valaki más pihen.
2: Mitől volt olyan különleges az a sonfa? Bocsánat, no, közben szóltam.
3: A parókia, Déscsiszegyi parókia ablakából, vagy udvaráról oda láttunk egy szép dombra, ahol néha az őzek is jártak, ott kezdődött az erdő, és a dombtetőn több sonfa volt, de az úgy külön állott, és egy szép hely volt, tehát ott jó volt üldögélni, rálátás volt a falura, a templomra, a házunkra, szép hely volt. Ezért volt az a bizonyos sonfa egy kívánt hely temetőnek. Hát meg lett, csak nem a számára, és az jól is van. Végül is a költői képek és a valóság más módon kell találkozzon, nem feltétlenül a tényleges földrajzi ponton.
2: Még mielőtt beszélgetnénk édesanyád költői mi voltáról is, illetve ebéli hivatásáról, így az egyik végletről akkor, hogyha átugorhatunk a másik végletre, hogy te mit tudsz az ő gyerekkoráról, hogy ő hogyan nőtt fel, azt megtudtam, hogyha jók az információim, hogy ő az Arad megyei Gyorokon született, ugye?
3: Ott volt nagyapa, tehát ő lelkész volt nagyapa is, viszont gyermekkoráról nem mesélt, legalábbis nekem nem maradt emlékem. Ami számunkra, gyermekek számára sokkal élőbb, az a körös mellett levő kisjenő, ahol nagyapa aztán lelkész volt hosszú éveken keresztül, és ott is temették el. Oda jártunk mi gyermekek nyári vakációra, és nagyapa érdekes jelenség volt, zene szerető, jó teológus, tudománykedvelő, tehát egy olyan volt, akire fel lehetett nézni, és ugyanezt láttam édesanyámban is, ahogy a nagyapára nagyon felnézett, szerette. Édesanyjához viszont könnyekig kötődött, ragaszkodott, nagyon sok verse szól az eltemetett, már nem levő édesapáról és édesanyjáról. Sokszor visszatért oda kis Jenőbe gondolatban, és ott is volt velük. Úgy látom, hogy számára mind a két szülő nagyon meghatározó volt, és egyértelmű szerint édesanyám magával hozta a nagyapának a zenei, művészi érzékét is. Nem tudom, hogy a nagyszülők közül ki tudott jól rajzolni, mert szépen rajzolt édesanyám, és mindig is a szülőkről, szüleiről ilyen nagy tisztelettel és csodálattal beszélt. Amit viszont, az már humoros, és az ő karakterének egy másik jelenvonása, az a Nyíregyházán levő nagybácsi kúriáján való unoka malacok, így nevezték, tehát amikor a gyermekek, az unokák, unokatestvérek ott nyári vakációra összegyűltek, nyilván ez a háború, második világháború előtti időszak, ahol rettenetes dolgokat műveltek el, visszakapták persze tőlünk is, és ilyen versenyek voltak például, hogy ki bírja ki, hogy minél tovább ne mosdjon meg. És persze ellenőrizték egymást, rajta kapván egyik másik unoka testvért, hogy titokban a pajtában mosakodik. Tehát ilyen villanás ugrik be nekem az ő gyerekkoráról, ami úgy látom, hogy szép volt, aztán mesélt sokat a háborús menekülésről, arról, hogy magukat rejtegetniük kellett sokszor nyilván a katonáktól, hogy korommal bekenték az arcukat meg, tehát csúnyították. Ez az, ami akkor ugye fontos volt, hogy amennyire csak lehet, ne legyenek feltűnők a fiatal lányok. A fronton ide-oda menő különféle nemzetiségű katonák elől kellett így rejtőzni, tehát ez volt a másik. Illetve egy érdekes fegyelem, amit mint gyerekként emlékszem rá, hogy este, mikor lefekszel a ruháidat, ruhácskáidat, így mondta, szépen hajtogasd össze, és tegyed a szék karfájára, mert ha szól a sziréna a bombázáskor, akkor gyorsan, könnyen fel lehet venni őket.
2: Ez azért egy egész életében elkísérte ez a fegyelem, amit lehet, hogy éppen a világháborúnak a borzalma így kiváltottak, vagy megtanítottak.
3: Mind a kettő, tehát hihetetlen önfegyelem kellett ahhoz, amit ő végig művelt később is, mert nem volt, tényleg nem volt könnyű sorsa. De ugye 5 gyermeket, amikből az elsők ikrek, leánytestvérem már születéskor nagyon gyenge volt, ez az az ikerpár, ahol van egy erősebbik, és az egy kicsit úgy meg, nem megeszi, de elvesz egy valamennyit a másiktól, és már az életért való küzdelemmel kezdődött az első gyermekvállalás, úgyhogy Szováton akkora sár, hogy csak falábbal lehet járni benne, akkor ott voltak, hogy petróleumlámpánál melegítjük a tejet éjszaka, ugye, meg hasonlók. Számunkra már hihetetlen történetek ezek, meg ugye nincs olyan, hogy telefonálsz, nincs telefon. Esetleg a kollektívnél van egy telefon. Ha baj van, ki kell menni a Mócsi főútig, és akkor esetleg ott valami alkalmira, akkor ritkán jártak autók. Szóval, ha ezeket mondja az ember, akkor a mai tényleg luxus világunkból, szinte a kőkorszakban találjuk magunkat. Így kezdték.
2: Azt hiszem, hogy nem is tudjuk teljesen átérezni.
3: Nem, én jobban, mert én még a leckéimet petróleumlámpa mellett kezdtem írni, tehát átéltem a faluba a villany bevezetésének a nagy Fiat Lux pillanatát, de nem tudjuk. Különösen a mostani generációnak ezek ilyen mesék.
2: Igen, nincs is hasonló tapasztalatunk legtöbbször, hogy amihez nyúljunk, ahol ilyen hasonló helyzetben lettünk volna, szerintem legtöbbünknek. Igen, ez nem volt könnyű kezdet, és mesélte esetleg édesanyád arról, hogy őt hogyan szólította meg az Isten, és hogy hogyan kapott lelkészi hivatást?
3: Ezt nem tudom. Tényleg. Tényleg nem tudom, nem is tudom, hogy kérdezte-e valaha is, hiszen számomra mindketten ők adottak voltak. Azt tudom biztosan, hogy mindkettejüket komolyan érintette az a, mondhatnám, Európa szerte, de nem csak, hanem mert Amerikából indult ébredés, ami az 1800-as évek végén indult, és aztán a 30-as évekre kiteljesedett Magyarország környékén is, vagyis Magyarország területén is, nyilván itt, ami most már Erdélynek nevezzük, de hát édesanyám nem erdélyi volt, hanem ott született az Alföldön. És édesapám is hasonló lelkületben élt és nőtt fel, ezért is nem volt az akkori rendszer által a támogatott, sőt a mindig is rossz szemmel nézett, megfigyeltek között. Érdekes adalék, hogy édesapám szekus dossziéjában találtam meg édesanyámnak az egyik Szeko által lefordított versét, amit ugye postán fogtak meg. Édesanyám, mint mondtam, nem publikálhatott, emiatt, ha megért egy verset, akkor elküldte legépel, hogy kézzel leírva a barátoknak, és akkor ez volt a vers után megjegyezve, hogy jól emlékszem, pessimista, nemzeti, most már nem tudom biztosan visszaidézni, de mindenképpen ez volt, hiszen benne volt egy szomorúság sokszor a verseiben, és nyilvánvaló, hogy ott volt a hit, és hát nyilván magyar nemzeti érzelmek is itt ott, de nem ez volt az ő verseinek a éle inkább, hanem a család és a hit.
2: Hát nyilván a testvéreid közül azért téged ismerlek így a legjobban a rádió kapcsán, de azért úgy látásból futólag egy-egy interjú kapcsán A bátyádat és nővéredet is hallottam, láttam már, és bátyádat és nővéredet is hallottam, láttam már, és így kívülről úgy tűnik, hogy azért a szüleitek

0: ugye bárhova. Úgy nőttünk fel, főleg fiúk lévén. Mi reggel elmentünk, és gőzük sem volt, hogy hol vagyunk, hogy ugye fent vagyunk az erdőben. Hát ott az erdőben lövészárok volt, abban golyókat találtunk, sok lőporunk volt, és nem folytathatnám. Tehát csak jelzem, hogy egyáltalán nem volt életveszélyes az a környezet, ahol voltunk. Kígyót fogtunk, az egyik meg is marta István bátyámat. Tehát a vipera szabadon engedtek, és ez egy fantasztikus dolog volt. Viszont ott volt a, már nem emlékszem, mennyire rendszeres, de nem erőszakolt, áhítat este vagy karácsony ünnepély előtt. Nem volt semmiből sem sok, én úgy érzem, vagy nem volt általában eltúlozva. És ez a bizalom és a szabadság, ez a két szó szerintem az, ami fantasztikus volt. Például az sem, hogy ki milyen pályát válasszon, ebbe ők nem szóltak bele. Viszont nyilván templomba el kellett menni, volt egy ilyen szabály, tehát voltak azért határok, hogy ha vendég jön és szól a harang, akkor nem ülünk otthon, nem mind elmegyünk a templomba. Azt a fél órát arra szánjuk, és utána megint folytatjuk a családi csevegést, vagy bármi mást, vagy éppen az evést, ami egy nagy probléma volt, mert sose volt elég étel. Sok éhes gyomor is volt, kamasz gyomor is volt, plusz nagyon sok barát volt. Úgyhogy, ha jött a vendég, akkor édesapámnak volt két humoros mondata, ugye a vendég nem jelenthette be magát, mert hát telefon nincs, meg ilyenek. Nagy ritkán, ugye, ha olyan volt a messziről jövő, akkor küldött egy táviratot, hogy ekkor s akkor jövök, vagy meg volt írva a levélbe, de ezek a ritka esetek, a betoppanó vendég a normalitás. És akkor édesapám viccesen ezt, mindig ezt kiáltotta, hogy öntsünk egy kis vizet a levesbe, vagy fordítva a levest a vízből, hogy attól függ, hogy miből, hogy álltunk.
1: De hogy azért csak került mindig az asztalra valamicske, hogy éltétek meg ezt így ti gyerekek?
0: Nekünk gyerekeknek egyrészt jó is volt, mert például ott volt a patak, abban nyáron sokat halásztunk. Paritjázni is tudtunk, ezért leparitjáztuk például a mátyás madarat, és azt is megkóstoltuk, a galambot természetesen. Tehát önállátásra is azért felkészültünk. A szóra, nagyon jó szórakozás volt a patakban halászni, vagy a mart alatt fogni a halakat. Viszont nyilván szülőként ennek sokkal nagyobb súlya volt, hogy azt arra kell tenni az eledelt. És nyilván, hogy akkor van a parókiának kertje, aminek, mint mondtam, aztán egy idő után a felét elvették, mert beleköltöztettek egy falut, nem csak a miénket, hanem mindenkit.
1: Ez akkor még
0: Dés. Ez Désztiszegy, igen, és... Igen, igen. Nekem az a gyerekkorom, mert Szováton csak az ikrek és a következő István testvérem született, utána pedig a többiek már désiek vagyunk inkább.
1: És mennyire láttátok édesanyátokon az aggódást, vagy mennyire mutatta ezt ki, vagy ő ezt így egyedül oldotta meg, hogy megvan így minden napnak a maga baja?
0: Hogy mennyire érdekelt ez minket, ugye ez egy másodlagos kérdés, a gyermekfej mindig máshol van, csak az, hogy ha jó haza, akkor van-e étel. Volt, amikor a gyomrunkon éreztünk, mert nem volt csak kenyér, hál' Istennek azok elég erős kenyerek voltak, és olaj, az egy jó napra forgó olaj volt, és akkor olajos kenyér volt, vagy úgy, vagy sütve. Tehát éreztük ezt is, de az, hogy ők mennyire küszködnek ezért, az különféle módon jött le. De az a volt ebben úgymond a szép, persze megszépítő távolságból, hogy nagyon látszott Isten gondviselése, mert amikor Illés példájával a holló egyszer csak megjelenik és leteszi azt, amire éppen szükséged van, nem sokat, csak pont annyit, akkor látszik, hogy ezt valaki küldte neked. És ezt nagyon sokszor átéltük, akár étellel, akár pedig egy-egy pénzösszeggel, mert hát édesapám lelkész volt, édesanyám is teológiát végzett, viszont lelkészként csak később szolgálhatott, végig segített édesapámnak a lelkész szolgálatban is, de főként kántorkodott. Na most ezek a fizetések akkor nem voltak nagyok, öt gyerek.

0: kell, egy komoly gondot jelentettek, és akkor érthető, hogy ez így izgalmas volt mindnyájunk számára. Besegítettünk, békát is fogtunk áprilisban, a beláposodott talán grófitóból, amire az iskolában a kommunista reakció az volt, válasz az volt, hogy burzsóa magatartása, pap, fiai béka combot esznek. Persze mi nem az inyenckedés miatt ettük, hanem mert nagyon éhesek voltunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szükség leleményességre tanított, és azt láttatta meg velünk, hogy Isten gondoskodik, ahogy írja a Szentírás, hogy tudja, hogy mire van szükséged, és annyit ad, amennyi éppen széggel tényleg kellett. És ez így is volt, felnőttünk, itt vagyunk, és boldogan emlékszünk vissza alapvetően ezekre az időszakokra. Kolozsváron is egyébként folytatódott ez, és a vendégjárás, és volt is az édesanyám, hát a mai viszonyok szerint konyhának nem nevezhető helyiségében egy úgynevezett panaszlókönyv, amiben aztán mindenki irkálhatott, és retteltesen vicces bejegyzésekkel van tele, de mind igazságból merítettek. Talán, hogyha valaki édesanyámnak a háziasszonyi és lelkészi kettős szerepét látni akarja, akkor az hiszem, hogy fel fogok olvasni, vagy két általa írott bejegyzést, és az úgy nagyon jól leírja, hogy mit jelentett neki édesanyának, lelkésznőnek. Itt ezekből a bejegyzésekből nem derül ki, csak itt-ott, hogy ő művelt volt, nyelveket ismerő, miközben főzött, a verseit is főzte, én csodáltam, hogy emellett ő tudott írni. Úgy, hogy semmi sem motiválta, hogy publikálhat. Mert ugye nagy múzsa az, hogy kiposztolom rögtön, és kapom a lájkokat. Akkor ez nem létezett. Jobb, hogyha azt hiszem, hogy felolvasok az ő panaszoló könyves bejegyzéséből, hogy ne annyira az én, hanem az ő reflexiója látszódjon meg.
1: Előtte azért még annyit kérnék, hogy egy kicsit meséld el, hogy mi is volt nálatok ez a panaszló könyv, aki esetleg nem hallotta a kb. Egy évvel ezelőtti interjúnkat, amikor még hallhattunk ebből részleteket, amikor a Lelkészek a konyhában sorozatban beszélgettünk.
0: Mivel sok gyermek van, ezzel együtt nagyon sok barát is jön, és akkor hát persze valamit kell tenni az orruk alá, és hogy mi indította pontosan, hogy mi a házon belül ezt megtegyük, nem emlékszem, hogy legyen egy ilyen könyv, de hát nyilván minden ilyen lokálnak kell legyen egy panaszló könyve. Mivel ezt a helyet, ami egy tulajdonképpen egy műhely volt, amit ilyen plével kartonnal bezárt, az előttünk lakó, ügyeskező ember, de minden irányban szelelt, padlója földre leterített linoleum volt, és a nagynéném, mivel tömbházba költözött, a kutyáját befogadták a szüleim, aki reumás volt, ezért a reumás kutyához címzett fogadónak neveztük el. És akkor a fogadónak kell legyen panaszkönyve, és a panaszkönyvbe nyilván a törzsvendégek, mármint mi a családtagok írtunk. Na, hogy nézett ki akkor az asztal? Ezt írja édesanyám 77. július 22-én. Általában 16-an vagyunk az asztalnál. Nem baj, hisz nem drága mulatság, így írtam, szerettünk gőlegáborosan írni, mert vizet bocsájtunk úgyis a levesbe és a paprikásba. Visszaköszön ugye az édesapám mondása, hogy tegyünk egy kis levest a vízbe. A vendéglőben még többen is vagynak. Csak az a baj, hogy nem bírom leszokni, hogy amidőn belép egy új tag, meg ne lepődjek, és mindig zavarba jövök. Pedig a pinczér nem ijedős, sőt, ott rá sem néznek a belépőre, és meg sem kérdik, mit kíván. De én tudom, hogy itt más, mert gyorsan eléje kell mennem és megápolni. Sajnos erdélyi szokás szerint jobb és bal felől is. Itt a két puszira gondol, édesanyám, az egy puszi híve volt. Még azt is sokalta. És gyorsan előbb B kell vezetni a szalomba és megkérdezni, hogy hogy van. De ezzel telik az idő, és ez alatt kifut a leves. De az illemet meg kell tartani, és az alatt már a többi vendég ellop valami jó liófalatot, amit egy lieblingnek tartogattam. És már kellene készíteni az útravalót a gyárba Istvánnak, mert ha egy percet kések, ő is késik, és megszól, hogy ilyen pincezér, mármint anya, nincs még egy a földön, mint én. De közben jönnek halottat is jelenteni, és udvariasan át kell tanácsolnom a templomba, és hirtelen rajzani kezd az udvar, és még öten lépnek be, mintha mindenki egyszerre határozta volna el az ország minden táján, hogy engem megrohan. És akkor én nagyon nyugtalan leszek. Mert, zárójel, és Sarek professzor úr is épp akkor hajt be gázolással fenyegetvén a söntés előtt várakozó sokasságot. Itt én folytatom a zárójelet, ez egy konzervatóriumban tanító tanár volt, aki a Dacia 1100-asát ott tartotta az udvarunkon. Hiszen én vagyok az adminisztrátor a hotelben és a főszakács, a pincér és a vendég, felvevő hivatal és a beszerző, és még a galambok is pont akkor jönnek, szállnak alá valahogyan huhukázva a tetőről, és lugasokról, és a verebek, és a szomszéd macskája. Én adok nekiek is szívesen, csak ne jöjjön kérem mindenki egyszerre. Legalább óránként egy, hogy felott suthassak, és még bírjak fésülködni. Közben, mert erősen fáj elipszilonnal tudatosan a sarkam. Ugyanis csont ritkaságunk van. A szakácsnő. Hát ez az egyik ilyen jellemző leírás annak, hogy hogy folyt az élet.
1: Igen, hát látom, hogy azt hiszem, aki ismer téged egy kicsit jobban, vagy nem tudom, lehet, hogy mindenki ismeri a te humorérzékedet, sejti, hogy ez így honnan eredeztethető, vagy ez már így genetikailag jön, azt hiszem, a humor és a humor szeretete.
0: Igen, édesapám is azért űzte ezt a műfajt valamennyire, úgyhogy mindkettőjüktől kaptunk.
1: Hát akkor dupla dózis volt.
0: Igen.
1: Van még esetleg itt a tarsolyodban?
0: Van még egy másik leírás, hogy mit jelentett ebben a házban, megint csak az övét idézném. Persze a panaszolókönyvben nagyon sok ilyen polémikus dolog is van, de van egy másik, amelyik viszont mutatja azt, hogy sokat nem változott a helyzet, akkor sem, amikor ők a Patócai gyülekezetből a Kétágúba hivattak át, mert ott is azért hasonló menetek voltak. Hát kérem, zárójelben marog, van szerencsém beszámolni istentisztelet utáni munkáimról, kapkodásaimról, de olvassátok el, mert érdemes. Ma is beigazolódott, hogy itt meg kell lennünk négy példányban, vasárnap délelőtti istentisztelet után. A gyermekistentiszteletet megtartván, be a templomba, ott előkészülni, hátulról figyelve a gyászolók megölelésére és más fontos személyek üdvözlésére, régi gondnokné, Lili, barátnője, stb. Útközben felfedezni 60 évvel ezelőtti osztálytársnőmet, aki tegnap jelentette, hogy ide jön a templomba, és utána beszélgetünk, de... De közben őt tüleremre intve rohanást Tőkés István bácsi után, hogy bekísérve az irodába naplót elé tegyem, a szolgálatot megköszönjem, kikísérjem. Hat. Egy sötét képű rablót hirtelen besegítettem a WC-re, kérésére. 7. Majd egy öreg úr jött be, hogy a második világháborúban vele egy 78 évesen lövészárokban harcoló hostáti bajtársát kerítsük elé, és ha előáll, egy levelező lapon küldjük el neki Maros felfaluba, 504 szám, továbbá, ha lehet már, egy Hodics Lajosról is adjunk hírt, akivel a Priszlop hágon együtt verték szét őket. Ezt én elvállaltam, felkutatom. Ha addig élek is, ne fáradjatok, ti nagybetűvel. 8. De jött ám Vince Gyuri a feleségével, és kiszámoltam nekik a naptárakat, ez egy presbiterünk, osztálytársamat továbbá türelemre intvén, és meghallgattam tüdőgyulladása történetét, holnap visszamegy a kórházba, TBC osztályra. 9. Jött még Kis András, másik presbiterünk, és kérte a nyilvántartási naplót, hogy embereit kiírja, naptárt is kért. 10. Osztálytársamat további türelemre intvén fogadtam Lina fiacskáját, ez egy koldus, aki 1800 lejt erőszakolt ki tőlem kenyérre. Idézőjelben. 11. Osztálytársamat további türelemre kérvén fogadtam Bagaméri Péterné Rózsikát Melegföldvárról, aki Zoliéknak tejet, tyúkot hozott. Zoli bátyám Földváron volt lelkész egy ideig. Nagyon megköszönvén, nagyon bántott, hogy nem tudtam elég jól kihallgatni sok családi bajukat, melybe belekezdett. 12. Végül a persely pénz behozatala, a kasszakulcsért rohanás és biztonságba helyezése, gyermekpersely komoly tartalmának szintén biztonságba helyezése, stb. 13. Tanács Csermi Kályhánál melegedő nagyváradi osztálytársamat már nem intvén további türelemre mellé ültem, de ő meglátván a fekete kávét kérte, hogy melegítsek neki. Rohanás fel Katihoz. Megitta. Egy fél órai beszélgetés után el. 14. Még volna valami, de már nem győzöm. Fáj a kezem. Elmegyek Erkel István királyába. Sok szeretettel, Akka mama.
1: Így szólították akkor az unokák.
0: Igen, ő most én is az Akka mama, a családi megszólítás sok sorában.
1: Zakka vagy Akka?
0: Akka. Ez az Arankának a nagyapa által, tehát még a család, az otthoni testvérek, tehát a gyerekkorából hozott neve.
1: Hogy láttad édesanyádat, hogy ő azért a nem egyszerű hétköznapokhoz honnan merített erőt? Mert hogy úgy, ahogy beszélsz róla, nem úgy tűnt, mint aki azért így letargikusan élni a mindennapjait.
0: Jeleztem, hogy számára a hit az egy nagyon komoly alap volt. Tényleg én úgy látom, szolgálatai amúgy is tartalmasak voltak, de, és saját lelkével ilyen értelemben sokat foglalkozott. Hiszen aki mást felüdít, maga is üdül, mondja az ige. Másik az humora. Tényleg ez a mondás, amit bebörtönzött lelkészek is mondtak, hogy hitel és humorral két hával bírták ki a nehéz körülményeket, nála is tökéletesen igaz. Ezt látjuk állandóan, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is sikerült ezt elővenni, mint egy biztonsági szelepet. Mert tényleg voltak helyzetek, ami már egyszerűen csak nevetni lehetett.
1: És azt esetleg érdeklődtél-e, vagy láttad-e, ahogy a gyakorlatban ez mit jelent, hogy ő hogyan éli meg a hitét, vagy ez igazából egy olyan része volt az életének, amiről te úgy nem tudtál különösebben, vagy nem láttad, hogy ő mikor imádkozik, vagy hogyan imádkozik, vagy hogyan építi a Istennel való kapcsolatát?
0: Ami nagyon szép volt este, mikor édesapám, édesanyám lefeküdtek, akkor ez a kép mindig előtte van, hogy együtt imádkoztak, olvastak igét. Azt már nem tudom, hogy együtt-e vagy külön olvasták el. Illetve otthon nálunk a panaszló könyv mellett ott volt a mindennapi ájtatos könyv, amit csereberéltünk, hol egyiket, hol a másikat, csak akkor az mindennapi ige étel is volt azért az asztalon, nem csak különféle varázslatok az elképesztő menüből. Úgyhogy ez számára nyilvánvaló, hogy alapjáraton egy nagy, nagy energiaforrás volt. Az, hogy az embernek úgymond saját energiatartalékai vannak. Kétségtelen, hogy benne égett egyfajta tűz, azért is csodálom én azt, hogy ebben a malomban, ami felőrölte, sokszor mondta is, hogy fűrészporrá örlődik az idő, és nyilván az ember energiája is, ő tudott teljesen más irányba is gondolni, és nem számoltam meg, de tényleg több kötetre való verset írt. Ami azt jelenti, hogy tudott a lelkében mindig tovább lépni, és valahol azt a valóságot, ami őt minden nap szorongatta, azt át tudta transzponálni, és egy más dimenzióban megfogalmazta, vagy pedig azok a dolgok, amelyek őt belülről foglalkoztatták, a szülei iránti szeretete, az édesanyja hiányérzete, az aztán versként szépült meg. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó segítség lehetett, vagy gyógyszer mindenki számára, hogy a fájdalmas dolgokat, ugye, mert látom azt, hogy neki nagyon hiányoztak a szülei egy adott pillanatban, vagy pedig folyamatosan. Ezt ő át tudta költeni a szó, most már valós értelmében is egy gyönyörű, fájdalmas, de szép vallomásra és ragaszkodásra. És hát ez talán képpel érthetőbb, hogy a szemétdombból nő ki a legszebb virág, mert ugye ott sok a táplálék, hogy a fájdalmat is, vagy pedig a szenvedést is át lehet hangolni valamivé, ami nem romboló, hanem építő.
1: Van itt kéznél nálad esetleg vers, amit édesanyád írt az ő szüleiről, mert ez most így ide vágna.
0: Van, csak még nem volt időm előkeresni, de ha meg tudunk állni, akkor gyorsan lapozok egyet.
1: Persze, nyugodtan.
0: Vagy pedig, hát, hogyha hamarabb megtalálom a számítógépben, mert ugye ott van annak a versek, többek között szeretnénk újra kiadni együtt az egészet, már sok éves, ez is lelki terhem, hogy tartozom neki. Ugyanis közben elmesélek valamit a versekről, ami viszont megható. Nyilván nem publikálhatott kommunista idő alatt, utána már abban az időben úgy oldotta meg, hogy legépelte, talán 5 lapot sikerült átverni a géppel, és akkor ez bekötötte, és így házi gyűjteményként, vagy házi kiadásként adta egyik vagy másik családtagnak, rokonnak, ismerősnek. Viszont az ő úgymond posztolása nálunk a következő módon történt, hogy írt egy verset, nem mondta, nem mutatta, hogy mit írtam, hanem konyhakredencünk oldalán volt egy ilyen csíptető, ilyen rugacsíptetőszerűség, ami fel volt akasztva, és oda csíptette. Ott gyűltek az ő versei is. Jaj, hát ezért én, ha megengedtetik, 1000-szer bocsánatot kell kérjek tőle. Én az elfoglalt, meg ugye néha magammal elfoglalt, sokszor észre se vettem, vagy ha észrevettem, átfutottam, le se reagáltam. Rettenetes.
1: Hát azt hiszem, így a fiatalkornak a velejárója, hogy ilyenek a...
0: Fiatal is, meg aztán már én családos voltam, tehát ott minden volt, itt kinyújtom az időt, később én is oda kerültem a két lágóba. Felnőttként már ezt másképpen kellett volna.
1: Azon gondolkodtam még így anyák napján, hogy nálatok mennyire volt szokás köszönteni édesanyátokat anyák napján? Vagy hogy köszöntöttétek, hogyha köszöntöttétek?
0: Nem köszöntöttük. Nem mentek ezek a dolgok. Meg volt a templomban az anyáknap ünnepély, lehet, hogy esetleg mondtunk valamit, nem tudom. Tehát itt most ez nagyon durván hangzik, de én most, hogy lányaim vannak, jöttem arra rá, hogy másképpen működnek a fiúk.
1: És hogy gondolom, hogy az apák azok inkább az apával való kapcsolatukból merítenek, de hogy te merítettél-e valamit az édesanyáddal való kapcsolatodból abba, hogy te milyen apává váltál?
0: Nagyon sok mindenben, mivel hozzá időben is, tehát több időt töltöttem el édesanyámmal, mint édesapámmal, nagyon sok mindenben ismerek rá, és emlékszem, hogy volt egy időszak az életemben, amikor ezt az úgymond apa hiányomat meg is fogalmaztam, És egyrészt örültem, amikor édesapám maga mellé hívott segédlelkésznek. Azért hívott, mert Szekó akkor nagyon a sarkába volt, és biztos akart lenni, hogy közvetlen munkatársa nem súgja be. Ez ennek a zárójele. És én akkor tudom, hogy egyrészt nagyon örültem, hogy akkor most édesapámmal több időt tölthetek. Viszont, ha nem is annyira a módszerekben, hanem talán viselkedési, gondolkodási mintákban nagyon sok mindenben, úgy gondolom, hogy hasonlítunk. Vagy sok mindenben úgy veszem észre, hogy sok van belőle, én bennem is.
1: Van esetleg egy kéznél akkor ilyen idevágó vers, amit felolvasnál, amit édesanyád írt az ő szüleiről, édesanyjáról?
0: Igen, van. Megpróbálom ezt neked elolvasni. Ez inkább az ő háttérbe szorítottságáról szól. Hogy voltunk a köszöntésekkel. Köszöntő magamnak. Még mindig várom. Hát ha megkésetten is kapnék utána, hidd el, még ma is kimondhatnád, bármi késve is, csak mondanád. Nem tudom, mit mondani. Na, lássuk, hát ha sikerül. Hisz ez a nap még csak a harmadik, az évforduló óta, és látod, én még ma is, holnap is remélek. Általában anyám versét nem tudom olvasni. Jó. Ez azért is jó, mert éppen az édesanyjáról írja, és sokáig te, aki születi ringatál, mindenkinél jobban szeretél anyám. Tehát neki írja. Nehéz ez így.
1: De szükséges.
0: Sírodon, anyám. Fölrepeszti a csira a rögöt, amikor márciusod közeleg. Bennem is megmoccan a vers, és kihajt neked.
1: És aztán ugye a kommunizmus bukásával azért megnyíltak a lehetőségek, és hogyha jól tudom, akkor édesanyjának is volt már publikálási lehetősége. Te hogy láttad, hogy mit jelentett számára ez, hogy akkor most már nagy közönség is olvashatja az ő verseit?
0: Jaj, neki ez egy orvosság volt, ugye, azután, hogy mi a családban sem úgy fogadtuk, ahogy kellett volna az ő művészi teljesítményét. Ő maga rendezte verses kötetekbe, tehát kötetekbe a verseit, nyilvánvaló, hogy szakértőkkel egyeztetve, és így számára ez egy nagyon nagy elégtétel volt, hogy megjelenhetett két kötete is, három kötete, bocsánat. Az elsőt a bátyám még illusztrálta is, Endre, ő képzőművész, a legnagyobbik bátyám. Továbbiakban már nem kellett, az egy gyermekvers gyűjtemény volt, azért kellett bele illusztráció. És ez így gondolom, hogy nagyon-nagyon szép mennyei elégtétel is arra, hogy ő évtizedeken keresztül úgymond az íróasztalnak és egy szűk körnek tudott csak publikálni.
1: De én nem a versekhez kapcsolódik, de te hogy láttad, hogy édesanyád így valamennyire a gyülekezetnek is az édesanyja volt mellettetek?
0: Egyértelműen édesapámmal egymást nagyon szépen kiegészítették. Édesapám a rendszerezőbb, a fegyelmezőbb, a határozott volt a családban, édesanyám pedig a nélkülözhetetlen háttérmunkás, akit velem együtt szenteltek fel lelkészé, tehát amikor nyugdíjba ment, attól függetlenül szolgált, aki állandóan a háttérben, ahogy itt a bejegyzésében vigyázott arra, hogy megsimogasson, hogyha valakinek születésnapja, névnapja volt a gyülekezetben, és azt ő számon tartotta, édesapámmal mentek a virágcsukorral, felköszöntötték őket, ő volt tulajdonképpen a lelke a családnak ilyen szempontból, és az asztal terítései, aztán az önfeláldozó jelenléte minden szinten, hogy elő kell varázsolni azt, ami lehetetlen, ami hiányzik, akár a lelki asztalról is, ez volt az ő nagy erőssége. Mint ige hirdetőre is a gyülekezetben, a Kétágóban a legtöbben úgy emlékeznek, hogy a léleknek a mélyebb húrjait tudta megpendíteni, és a szolgálata ilyenként tartalmasak voltak. Rádióban is mentek be állítatai, és emlékszem, hogy amikor már ő nem szolgálatott a Parkinsonos tünetei miatt, egy idő után a rádió szolgálataira is azt mondta, hogy László, ne kér többet, mert úgy beszélek, mint a pápa. Már nem a mostani, hanem mint második János Pál pápa. És akkor utána abban maradtak a rádiós állítatok is. Nagyon szerettem, mert legalább így hallhattuk őt újra és újra, az ő tartalmas gondolatait a rádión keresztül, de aztán lám, benne ott is volt, hogy az önkritik, hogy hallotta magát, hogy ez most már nem vállalható, vagy nem méltó hozzám.
1: És azt tudod-e, hogy mit jelentett neki, és az is a kérdésem, hogy neked mit jelentett, hogy egyszerre szenteltek fel titeket?
0: A református egyházi hozzáállás a női lelkészséggel kapcsolatban most már sokkal lazább, de a korábbi időben ezt elutasította, tehát eltűrte a női szolgálatot. A gyülekezetek se nagyon fogadták el, de a felszentelésnek folyamatosan ellene állt, ami bizonyos értelemben egy számára egy nagyon szép elismerés volt. Nekünk kettőnknek pedig hát ez egy olyan hihetetlen pillanat.
1: Igen, azt hiszem, hogy ezt kevesen mondhatják el magukról.
0: Ez is ahhoz tartozik, hogy jó, hogy itt teológiai vitát nem kell erről nekünk kettőnknek nyitnunk. Tehát mindenképpen ez egy inkább gesztus volt ennek a generációnak, és jóváhagyás annak, hogy a szolgálatukat minden ellenszél ellenére, állami és egyházi ellenszél ellenére hűséggel elvégezték. Nem voltak sokan, akik női lelkészekként szolgáltak abban az időben, de tényleg példásan végezték a munkájukat. Nekünk kettőnek nyilván ez egy teljesen más jellegű pillanat volt az életünkben, és ezt úgy nehéz is szavakba foglalni.
1: Elhiszem. Hát akkor köszönöm szépen Adorjáni Lászlónak, nyugalmazott református lelkipásztornak, és muszáj elmondanom, hogy rádiónk alapítójának, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és jobban megismerhettük édesanyádat, édesanyátokat, Adorjáni nagy Arankát. És hát ezúton is akkor köszöntjük az édesanyákat anyák napja alkalmából.
2: Vasárnapi beszélgetés.

Az elmúlt percekben Adorjáni Lászlót kérdeztük édesanyjáról, Adorjáni nagy Arankáról vasárnapi beszélgetés rovatunkban. Beszélgető partnere Janicskó Mihály Noémi volt. Ezzel mai műsorunk a végéhez ér, ne menjenek messze a rádiótól, hiszen ébresztő reggeli műsorunkba várom önöket sok szeretettel. Márk evangéliumának 9. fejezetének 23. versével búcsúzom, amely így szól: minden lehetséges annak, aki hisz. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra. Szép napot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat vasárnap reggeli ébresztő műsorunkban, május 10-én. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Márk evangéliumának 9. fejezetének 23. versével köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól: minden lehetséges annak, aki hisz. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Most jó hír következik, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mond el.
2: Jó hír!

Ő, a mi Istenünk, ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Dániel könyvének 3. részének 17-től 18-ig terjedő versei.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Jelenések könyvének 3. részének 7-től 8-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Sugároztunk, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondott el. Most a nap áhítata következik Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.
2: A mai áhítat címe: Csodálatos eredmények. Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével, úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Pál apostol efezusiakhoz írt levele, 4. részének 16. verse. Ma Darlene Lunsford, Washington államban élő, amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Évekkel ezelőtt a férjemmel egy hetet töltöttünk egy keresztény táborban, ahol a hamarosan bekövetkező nyára segítettünk a tábort előkészíteni. Mindenki választhatott egy munkafeladatot. Mivel nem vagyok egy nagy házvezetőnő vagy kertész, örömmel hajtogattam pólókat a táborboltjának. De a csapatunk túl hatékony lehetett, mert a második napon már más munkát kellett választanom. Több feladattal is küzdöttem, önként jelentkeztem segíteni a főzésnél és a takarításnál. Hasznos akartam lenni, de a hétvégére kezdtem úgy érezni, hogy a végzett, apró feladataim, ablaktisztítás, a függönyök felakasztása, a krumpli szeletelés jelentéktelenek. Mégis, az utolsó napon, amikor visszatekintettem az összes munkára, amit azon a héten elvégeztünk, elámultam az eredményeken. Építettünk egy lépcsőt, a stéget megjavítottuk, virágágyásokat töltöttünk fel, az úszómedencét leengedtük és újra töltöttük, és az egész tábort kitakarítottuk. Bármilyen szerepet is játszunk, fontosak vagyunk Isten munkájában. Isten nem azt kéri, hogy valaki másnak a részét végezzük el, csak a sajátunkat.

Imádkozzunk! Istenünk, szeretnénk részesei lenni a munkádnak, hogy útmutatást és szeretetet nyújtsunk gyermekeidnek. Adj erőt, hogy elvégezzük azt a munkát, amit nekünk szántál. Ámen. Minden munka jelentős, amelyet Istenért végzek. Üzené Darlene Lunsford, Washington államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az egyházi táborok munkatársaiért.

Május 10-e az év 130. szökévben 131. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 235 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kapcsolódnak a mai naphoz. 1497. május 10-én Amerigo Vespucci a hírek szerint elhagyja Cádizt az új világba vezető első útján. 1849-ben ezen a napon Avram Iancu román felkelői tömegmészárlást rendeznek a Prutbánya magyar lakossága között. 1866. május 10-én első Károly román király leteszi az esküt, mint Románia uralkodója. 1869. május 10-én elkészül az észak-amerikai transzkontinentális vasút, amely New Yorkot San Franciscóval köti össze. 1871-ben ezen a napon Franciaország és Poroszország megkötötte a frankfurti békét, melynek értelmében Elzász és Lotaringia ezután Németországhoz tartozik. 1877-ben ezen a napon Románia függetlenségi háború után kikiáltja Törökországtól való függetlenségét, amit 1881. március 26-án ismernek el. 1896. május 10-én Budapesten a Royal szállóban megrendezték az első filmvetítést. Az akció, amelyet a Lumière fivérek kezdeményeztek, csaknem egy éven keresztül tartott, ahol naponta többször félórás műsort vetítettek az akkor újdonságnak számító moziban. Ezzel a mozgalommal kezdődött el a rendszeres filmvetítés korszaka Magyarországon. 1908-ban, május 10-én először emlékeznek meg hivatalosan az anyák napjáról az Amerikai Egyesült Államokban. 1947-ben ezen a napon hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, amit a II. Világháború alatt hurcoltak ki az országból.

Május 10-i kalendáriumunkat azoknak a névsorával folytatjuk, akik ezen a napon látták meg a napvilágot. 1649. május 10-én született Dézsen pápai Páris Ferenc, tanár, az orvoslás és a filozófia doktora. Erdélyben és Lipcsében folytatott orvosi tanulmányokat, majd

svájci Bázelben 1674-ben kapott orvosi diplomát. 1678-tól 40 évig dolgozott tanárként Nagyenyeden, ahol 1680-ban a kollégium rektora lett. Ebben a tisztségben megújította teljes értelmiségi és tudós képzést. Első orvosi könyvét, az 1690-ben megjelent a Test békessége című művet a köznépnek szánta, melyben fellelhető volt minden akkoriban ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. Ez a munkája a következő 85 év során 11 kiadást ért meg. Orvosi munkáin túl történelmi, vallási és békeközpontú filozófikus műveket is írt. Az ő nevéhez fűződik többek között az 1708-ban megjelent latin-magyar, valamint magyar-latin-német szótár is. 1677-től Pornemissza Anna udvari orvosa, majd halála után első Apafi Mihály fejedelem házi orvosa lett. ...1899-ben ezen a napon született Fred Astaire, született Friedrich Austerlitz, amerikai filmsztár, táncos a Broadway-en, énekes és színész volt. 76 éves karrierje alatt 31 musicalben szerepelt. 1929. május 10-én született Nagy Galamb falván Kányádi Sándor, költő, műfordító, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas erdélyi magyar költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A Bolyai Tudományegyetem filológia karán 1954-ben magyar irodalom szakos tanári oklevelet szerez. Írói munkásságán túl tevékenyen vállal részt a közéleti irodalmi életben. Iskolák és művelődési otthonok népes felnőtt és gyermekközönsége előtt olvassa fel műveit szerte az országban. Külföldi útjain Ausztriában, Észak- és Dél-Amerikában ugyancsak számos hívet szerzett a romániai magyar irodalomnak. Főbb művei a Függőleges lovag, Fától fáig, Kenyérmadár, Tavaszi tarisznya. Meséivel indultak az Elektrekord napsugár kislemezei, Fekete-piros versek című nagylemeze 1981-ben jelent meg. Kányádi Sándor verseit angol, észt, finn, francia, német, norvég, orosz, portugál, román és svéd nyelvekre is lefordították. Cségi Mesi Éva írja költészetéről, melyben a lírai alany tárgyakba való átöntésének vagyunk tanúi. Jelkép, látomás, példázat jelzi az áttűnés fokozatait. 1946. május 10-én született Donovan, teljes nevén Donovan Philip Leight, skót énekes, gitáros. Pályafutása alatt 29 nagylemezt, 8 koncertalbumot és 62 válogatáslemezt dobott piacra. Zenéjében több műfaj is keveredik, például pszichedelikus zene, folk, jazz, pop, világzene, de főleg rockzenét játszik. 1960. május 10-én született Bono, azaz Paul David Hewson, ír, rockénekes, zeneszerző, szövegíró, a U2 zenekar frontembere. Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik május 10-én hunytak el. 1956. május 10-én hunyt el a Szilágy Somlyói születésű Pap Viktor zeneíró, zenekritikus, szerkesztő. Középiskolai és jogi tanulmányai végzése közben képezte magát hegedűssé. Zenekritikusa volt több irodalmi fórumnak. Szerkesztette a Muzsika című folyóiratot, a Zenei Panteum című sorozatot, a Magyar Zenei Almanahot, melyben Kolozsvár zenei életéhez is szolgáltatott adatokat. Zenei tanácsadója volt a Magyar Rádiónak. 1938. május 10-én hunyt el Kolozsváron Kecskeméti István, orientalista műfordító, szerkesztő, közíró, a héber és arab nyelv, valamint az ószövetségi tudományok professzora a Kolozsvári Református Teológiai Fakultáson. Az Emme és a Károli Gáspár Irodalmi Társaság rendes tagja.
Élete főműve a Biblia általa rekonstruált szövegének fordítása lett volna. Az Új Testamentum 1931-ben meg is jelent, 1935-ben betegség miatt munkája abba maradt. A közélet jobbítása és a román demokratikus erőkkel való együttműködésben Kós Károly és Tabiri Géza voltak közvetlen munkatársai. 1971-ben ezen a napon hunyt el Mihail Zsorá, román zeneszerző és karmester, zenepedagógus. Tanulmányait Lipcsében és Párizsban végezte, majd itthon a Bukaresti Királyi Zeneakadémia rektora lett. Később a Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen zeneszerzést oktatott. Számos műfajban komponált. Írt balettzenét, szvitteket, szimfóniát és szimfonikus költeményt. 1955-től a Román Akadémia tagja. Május 10-e a Madarak és Fák napja.

0: kalendáriumát Szegedi Csabával lapoztuk fel.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat vasárnapi ébresztő műsorunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Nézzük, mivel várom a hallgatókat a következő másfél órában. Hamarosan harangszó rovatunk csendül fel, amelyet ön névnapköszöntő rovatunk követ. 7 órakor jó hír csendül, majd aranyszalaktár rovatunkat sugározzuk a Doriani László szerkesztésében. 7:30-tól rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária olvas fel önöknek, hogyha tehetik, tartsanak velünk. Most harangszó rovatunk következik, amelyben a vasárnapi Isten tiszteletek és misék rendjét ismertetem.
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. A következőkben a református egyházak, a római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Kezdjük először a református egyházak istentiszteletének rendjével. A teológiai intézetben 11 óra 15 perctől Lészai Lehel prédikál. A Farkas utcai templomban 10 órától Telegdi István, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul hirdeti az ígét. A Györfalvi úti templomban 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Kétágú templomban 10 órától Tárkányi István, délután 6 órától pedig pap Ákos hirdeti az ígét. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Füstös Tóth Beatrix szolgál. A Hídelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban 10 órától és délután 6 órától Lukács Róbert hirdeti az ígét. Az Újalsóvárosi templomban 10 órától és délután 6 órától Sebestyén Ákos prédikál. Az Írisztelepi templomban 10 órától orgonaavató hálaadó istentisztelet lesz, amelyen Farkas László prédikál. A Kerekdombi templomban 10 órától és délután 6 órától Fazekas Csaba prédikál. A Szamosfalvi templomban 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton hirdeti az ígét. A Kölesföldi templomban 9 óra 30 perctől Péntek Márton prédikál. A Bulgária telepi templomban 10 órától Nagy István, délután 6 órától pedig Barta István hirdeti az ígét. A Tóvidéki templomban 10 órától Bántó Tamás Szilveszter hirdeti az ígét. A Törökvágási templomban 10 órától és délután 6 órától Nagy Eszter prédikál. A Kolozsmonostori templomban 10 órától Fehér Attila, délután 6 órától pedig Gede Csongor hirdeti az ígét. A Százfenesi templomban 10 órától Vas Áron, délután 6 órától pedig Máté István prédikál. A Kisbácsi templomban 10 órától Jakab Mihály tartja az istentiszteletet. Az Apahidai templomban 11 órától Sikó Csaba szolgál.

És most a római katolikus egyházak miserendjei következnek. A Szent Mihály templomban 11 órától László Attila főesperes tartja a Szent Misét, 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálnak. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Círják Otto, 9 óra 30 perctől román nyelven Popesc Mihaica Krisztián, 10 óra 45 perctől pedig olasz nyelven a jezsuita szerzetes papok celebrálják a misét. 17 órától francia nyelvű mise lesz, amelyet Böszörményi Géza celebrál, 19 órától pedig egyetemisták miséje lesz, amelyet Molnár Lehel tart. A ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálják a misét, ez követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál. A fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban 9 órától Székely Dénes tartja a misét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénest hallhatják. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 órától és 10 óra 30 perctől Vízi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Jakab Gábor celebrál. A Szent József templomban az Íris telepen 11 óra 30 perctől szintén Jakab Gábort hallhatják. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor celebrál.

Most az unitárius egyházak Isten tiszteleteinek rendje következik. A belvárosi templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Írisztelepi templomban 11 órától Mezei Csabát hallhatják. A monostoron délután 3 órától Rősz Fogarasi Tibor prédikál. Az evangélikus egyházban 10 órától magyar nyelven kerékgyártó Imola szolgál, 12 órától pedig német nyelven Gerhard Wagner hirdeti az ígét. Ez volt vasárnapra szóló harangszó rovatunk. Lukács Orsolyát hallották, békesség Istentől!

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek és misék rendjét ismertettem. Most névnapköszöntő rovatunk következik.
2: Május 10-én Ármin, Pálma, Antónia és Míra névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Ármin a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült. A pálma Magyarországon újabb keletű névadás a pálmafa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihletésű női név, eredetileg a virágvasárnap született gyermekek kapták. Az Antónia a latin Antonius férfi név olasz eredetű női párja. A Míra latin eredetű név a Mirabella becézőjéből önállósult, jelentése csodálatos. Köszöntünk tehát május 10-én minden Ármin, Pálma, Antónia és Míra nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket George Gershwin egyik művével köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon sokáig.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat vasárnap reggeli ébresztő műsorunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Márk evangéliumának 9. fejezetének 23. versével köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól: minden lehetséges annak, aki hisz. Ez az ige vezéreljen bennünket a mai napon. Most jó hír következik, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Ujjalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mond el.
2: Jó hír!

Ő, a mi Istenünk, ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Dániel könyvének 3. részének 17-től 18-ig terjedő versei.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Jelenések könyvének 3. részének 7-8-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Jó hírt sugároztunk, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora mondott el. Most aranyszalagtár rovatunk következik a Doriáni László szerkesztésében.
4: Aranyszalagtár.

menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép a tiszta, beszép volt a világon élni, beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp Istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi hinnivaló. Higgyünk hát, a van, vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet, s mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberi az élet. Az élet. Az élet.

Az előző percekben Kállai Ferenc előadásában Ady Endre Menekülés az Úrhoz című költeményét hallottuk. Műsorunkat a Türei Református Gyülekezet vegyes karának énekével indítottuk, Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm Keresztény Élet felekezet közi magazinunk hallgatóit. Ferenc Amália vagyok. Múlt vasárnap, március 29-én vidékről közvetítettünk Isten tiszteletet Türéből. Ez a kalotaszegi falu csupán 30 kilométerre fekszik Kolozsvártól, Dombok ölében. Magyar Górbot elhagyva a falu felemenet már messziről látszik a református templom tornya. Mindazok, akik a helységből valók, minden bizonnyal gond nélkül fel tudják idézni a harang, mély, bimbamoló hangját, hisz ez a kettő összekapcsolódik. Én is hallom, miként cseng, és sorra elevenednek meg az emlékek, mert én is ebben a faluban nőttem fel. Behunyt szemmel is látom, kinek hol van a helye a templomban. Hallom az ismerős hangokat. Mindig volt egy-két gyülekezeti tag, aki ünnepélyek, különleges összejövetelek alkalmával szavalt, köszöntő vagy köszönő beszédet mondott, mindig az alkalomhoz illőt. Számukra fontos volt hálájukat kifejezni lelkipásztoraik munkája, vagy ünnepélyek esetén a fellépő gyülekezeti tagok, vagy adott esetben a vendégek iránt. Vajon miért van az, hogy csak kevesen és mindig ugyanazok veszik a bátorságot, hogy egy-két szóban kinyilvánítsák véleményüket? Hogy megköszönjenek egy-egy szolgálatot a maguk vagy a gyülekezet nevében? Szégyen lenne beszélni? Nem is kell beszélni? Egyáltalán miért vagy hogyan járunk templomba? Milyen feladatai vannak a mai keresztény embernek gyülekezetén belül? Mit hiszünk erről? Egyáltalán miben hiszünk? Mi van a szívünkben? Ahány ember, bizonyára annyi válasz. A Türei gyülekezetből Bálint Istvánt kérdeztem. Otthon őt egyszerűen Piti bácsinak szólítják. Mindenki így szólítja. Piti bácsi nem restelli elmondani gondolatait a templomban sem. Bár elmondása szerint olykor ez túlságosan szembetűnő, már-már annyira, hogy megjegyzéseket is tesznek rá néme, ő kitart. Karácsonykor elénekli szép kántáját, újévkor elmondja köszöntő versét, s talán csak egy-két ember akad még a faluban, aki rajta kívül el tudná mondani ezeket, aki még ismeri ezeket. Piti bácsi máskor is felszólal, nem tud hallgatni. Múlt vasárnap is így érezte, az ige hirdetést követően néhány szóban köszönetet mondott. A beszélgetés következik.

0: Az unokáim azt mondták, hogy csak én szövegelek a templomba. De hát most is beszámolt a tiszteletes urám, meg kellett köszönni, nem?
1: Nagyon kevesen szoktak felszólalni. Lehet, hogy az emberek elkényelmesednek, s hogyha eleve van néhány olyan ember közöttük, aki örökké kinyilvánítja a véleményét, akkor úgy
0: Te
1: rábízzák
0: elmúlott
1: magukat.
0: nálunk. Mondtam, hogy szerettem, hogy ima héten is imádkoztunk, és hozzászólottunk. Ha nem hallunk semmit, akkor nincs miért oda menni. Engem a lélek indított annyira, nekünk nagy lelkipásztorunk volt Kozma Endre 31 évig. Az nevelt egy olyan generációt, hogy látszik, mind 10 konfirmáltunk, már 3-an élünk belőle, de mind olyanok voltunk, hogy úgy összeszoktunk a konfirmálás alkalommal, tiszta testvérek voltunk, együtt nőttünk.
1: Mire tanította Piti bácsiékat?
0: A magyar történelemre, míg történelmet nem tanultunk. A konfirmálók állandóan ott voltak. Mit tanultunk Bethlen Gáborról, Rákóczi Györgyről, Misztott falus is, ezekről az erdélyi fejedelmekről mind. Mi történelmet nem tanultunk abban az időben az iskolában, mert én 40-ben kezdtem az iskolát, és 4 évet tanultam, akkor még negyedik, mikor lettem 5., 6., hogy kellett volna a történelmet, mi már nem tanultunk. De csak amit a pap, mi tanultunk onnan. Minden héten 2-szer volt vallásóra. Történelmi, bibliai emberekről mind tanultunk. Nekem olyan jól esik, mikor arról prédikál a tiszteletes úr, hogy hallom azokat, felújulnak azok a dolgok, és minden lelkipásztor mind másképpen adják elé. És abból sokat lehet tanulni.
1: Biztos, hogy sokat
0: Például
1: lehet tanulni.
0: Kozma itt volt 31 évig. Annyit prédikált a Betesda tavánál ülő 38 évig betegről. Várta mindig, hogy felzavarodjék a vis, aki lép belé, az gyógyul meg. Mikor Adorján ide került, akkor értettem meg tőle, hogy nem volt embere, aki besegítse oda őtet. Jó lesz a dolog, mikor az ember meghallja, megérti azt a dolgot, hogy tanulságos. Sokat tanultam, igazán. Kozma tiszteletes úr azt mondta, kijöttünk egy ünnep délutánján a templomból, és reggel voltunk 120-an, és délután 20-an. Azt mondja, ezt úgy képzeli el, mint a 10 bélpoklos meggyógyulása. Mert 10 bélpoklos meggyógyult, de csak egy tért vissza, hogy hálát adjon és megköszönje. Azt mondja, ezt is úgy lehet venni, mert délelőtt 120-an kaptunk bűnbocsánatot, közben csak 20-an voltunk, nem 120-an, akik délelőtt 120-an kaptunk. Sokat tanultam Lőrinctől is, ad is. Sokat harcolt igazán, hogy menjünk a templomba.
1: Mindig rendszeresen járt templomba, fiatal korában is?
0: Hát igen, legénykoromban is, végig. Annyi sok élményem van, amit elhallottam ott fenn a karba. Református gyülekezetbe születtünk. Nincs egy gyülekezetre se ellentétem, de ebben nőttünk. Aki konfirmál és megtanulta azt az első kérdést, hogy mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, az Úré vagyok. Most 2 éve ezt mondtam a konfirmálóknak, fiaim, az első kérdést mindegyik megtanulja ezt a kérdést. De ezt tartsátok meg. Ez egy ima, ez egy elindulás reggel, ha tátal lépsz a hátból. Ez biztos dolog. De soha ne induljatok el a magatok erdő, és így meg, úgy meg. Mindent az Isten segítségével csináljátok, fiam. Én, ha napközben történik valami, hogy valami baleset, rögtön eszembe jutott, hogy van. Hogy indultam el én máma, kértem az Isten segítségét. Nagyon sokszor voltam a halál torkában. Szekérrel, állattal, megőrzött a jó Isten ma. Most egy pár éve, fiam, reggel kimentem fát vágni, szembevert egy fa, kiment az egész fogsoron. Akkor gondolkoztam, hogy olyan, ma reggel nem imádkoztam. Sokat teszem az imádság, az megnyugtatja az embert, az valami.
1: És miért jó templomba járni? Miért nem hallgatja meg rádióból az Isten tiszteletet, Piti bácsi?
0: Nem, nem. Van, mikor meghallgatom, és ahogy mondtam, nem tudok különbséget. Én mindenkit szeretek, aki valóvá tart, és nincs el, széjeledve, akármelyik közösséghez, mert mind Istenről, és mind jót mondanak. Míg nem teszünk eleget, fiam. Mi kéne illessük.
1: Mit ért ez alatt, hogy nem tesznek eleget?
0: Hát, hogy aktiváljunk, hiába a szomszédomat, hiába az alsó szomszédomat, a felső szomszédomat, hogy jöjjenek, hogy legyenek ők is ott. Azt mondja az ige, hogy aki tud és nem tesz, bűne az annak. Mert azt mondtam, hogy az Úristen mindenkit teremtett, saját képére is, terve volt vérle, mert úgy prédikált tiszteltes úr, még nem is tudja az ember, még meg se született, már Isten tudja, és terve van az emberrel. 244 óra van a héten, s a hetedik napból egy órát nem adunk az Úristennek. A hetedik napból egy órát, hat nap a miénk. És a hetedikből nem adunk egy órát az Úristennek. Hadorján meg azt mondta, hogy ha nem megyünk el délután is, megloptuk az Úristen, mert csak egy fél napot adtunk neki. A másik felet nem adtuk neki. Én ezeket mind tudom.
1: Hogy szokott az ünnepekre készülni, Piti bácsi?
0: Hát, fiam, régen, fiam, vallásosabbak voltunk. Ha még én is nem kerültem el itthon, ról együtt volt a család, pénteken nem ettünk zsíros dolgot, ha már nem is tiltja a vallásunk, de jó volt. Nagy pénteket is megtartottuk. Húsvétről nem ettünk, soha mentünk úrasztalához, csak mikor hazajöttünk. Most már a sántér egyik erre-arra elszorodott.

0: húsvétkor, minden úrvacsora osztáskor eszembe jut az a szomorú nagy csütörtöki este. Hát mondom, kacaghatunk szembe a tiszteletes úr. Mondom, azt által kell érezni az ember azt a szomorú estét, mikor kezdte az úrvacsorát adni, és tudta, hogy ők elmenjen a Golgotára, mert tudta. A tanítványok nem sejtették, mert meg is tagadták, se elárulták. Hát mondom, nem tudunk nevetni, tiszteletes úr. Ja, mindenki olyan alázat, olyan szomorú. Hát mondom, tiszteletes úr, előtte mindig ott van az a nagy csütörtöki este, az a gyász este, és az minden évben fel kell újuljon az emberbe, nem? Az nem mullott el, mert most is látjuk a jegyeit, és vesszük magunkhoz, menjünk tovább, és útramutató és táplálék az életbe. Ezt nem lehet hiába valóvá tenni. Ez a kalotaszegi név, és ironik, panaszos, Vista, Méra, Bogártelke, Türemény, jaj, jaj, jaj. Az énekkarral voltunk Zilaj megyébe, Krasznán, Varsócon. Elmondtam, hogy boldog embereket láttam. Nagyon lelkes emberek voltak, nem panaszoltak, itt mindenki panaszolt. Kicsit olyan, ami beszédünk, ez a karotaszeg.
1: És miért gondolja, miért van ez így?
0: Elégedetlen, nem hálás. Csak kérünk, nem tudunk hálát adni. Csak mind kéne. Az Úristen minket teremtett, és célja van velünk, azt ad. Ne tagadjuk meg, azt fogadjuk el. Csak arra kérem az Istent, hogy ne kerüljek olyan, ahogy megtagadjam.
1: Előfordult-e valaha, hogy azért nem ment el templomba, mert haragudott valakire, vagy mert úgy érezte, hogy nem tud most ott lenni azok között, akik esetleg megbántották?
0: Aféle nekem nincs, haragosom nincs. Sokszor azért nem menjek el, fiam, hogy ne szóljak. Gyűlés van, vagy valami, mert nem tudom megállni, hogy ne szóljak. Újévben is mind nem akartam menni, de csak elmentem. Elmondtam az újévi köszöntőmet. Karácsonyban szintén megkántáltam a gyülekezetet. Elmondtam a köszöntőmet. Olyan boldog voltam, hogy kitártam a lelkemet, és 75 év után is még fejembe tartom. Azt mondják, hogy hová van leírva. Nekem nincs papírom semmi, de ami a fejemben volt, azt jól lesz, hogy kitártam. Azt mondja Bódás János, hogy tárd ki a lelkedet. Örvendek, hogy kitárom a lelkemet.
1: Azt hallottam Piti bácsiról, hogy fiatal korában még az is megfordult a szülei fejében talán, vagy valaki más javasolta, hogy lelkészi pályára menjen.
0: Hát nagyon akarta Kozma tiszteletes úr. Ő volt. Nagyon tudtam tanulni, szerettem tanulni.
1: És miért nem ment? Miért nem
0: próbálta ki? Hát nem hagyott volna édesapám, fiam. Két lány testvérem volt. Én lettem harmadik fiú. Hát én öröm voltam a háznál, mert régen a gazdaság volt, fiam.
1: A minden.
0: Hogy tudja a gazdaságot. 29 éves korig itt voltam édesapámmal, gazdálkodtam. Akkor jött a korrektív, akkor kellett elmenjek a Sántierre az életre, és kezdjek életet, fiam. És kellett ács legyek, köműes, parketező, mindent. Megsegített a Jóisten, szégyent nem vallottam soha. Még kitüntetést is kaptam a munkahelyről.

magyar jakobinus dala. Újjunk begyéből vérserkeny ki, mikor téged tapogatunk. Te álmos szegény Erdélyország, vajon vagy-e, és mi vagyunk? Vajon lehet-e még jobbra várni, szívünk, lelkünk fáj belé? Vajon fölébred-e valahára a szolba népek bábele? Ezer zsibbat vágyból miért nem lesz végül egy erős akarat? Hiszen magyar, román, szláv, bánat, mindegyre egy bánat marad. Hiszen gyalázatunk, keservünk, már ezer év óta rokon, miért nem találkozunk üvöltve a desztme barikádokon? Dúnának, Oltnak egy a hangja, morajlos, halk, halotti hang, Árpád hazájába jaj annak, aki nem úr, és nem bitang. Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot? Mi elnyomottak, összetörtek, magyarok, és nem magyarok. Meddig lesz még úra a betyárság, és púja hadmimilliók? Erdélyország népe meddig lesz, Bush, Karicka, seregé fiúk? Bush, koldusok, Erdélyországa, ma se hitünk, se kegyerünk, de holnap már minden, amelyünk lesz, ha akarunk, ha merünk.

Az ember legfőbb java az istenfélők és istentelenek különböző állapota. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel-nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig

0: Az elmúlt percekben Bogdán Zsolt színművész előadásában az első Zsoltár hangzott el. Összeállításunkban a Türei Református vegyes kar énekelt, interjút hallhattak Bálint István türei lakossal. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk itt véget ér. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten áldja meg Önöket. Ferenc Amália vagyok.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.

0: és 7.
1: Aranyszalagtár.
2: Aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk a Dorjáni László szerkesztésében.
3: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat ébresztő reggeli műsorunk utolsó fél órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Márk evangéliumának 9. fejezetének 23. versével köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ez az ige vezéreljen bennünket a mai napon. A következőkben rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária olvas fel önöknek.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Az idő. Olvasom Isten igéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve első részének 14-től 19-ig terjedő verseiben a következőképpen. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Ma a negyedik teremtési nap, a negyedik teremtési korszak szövegéről szólnék, amely lényegében és röviden arról beszél, hogy Isten megteremtette a tér után az időt. Hiszen ilyen szavakat olvashatunk a szövegben, jelek, ünnepek, napok, esztendők. Nem kevesebbről tudósít bennünket itt az ige, mint arról, hogy a tér után az idő is Isten adománya, és ahogy tér nélkül nem élhetünk, úgy az időre is szükségünk van, hogy életünk emberi élet lehessen. Eddig arról kellett írnom, milyen rosszul bánunk ajándékba kapott életterületünkkel. Lehetetlen most rá nem mutatnom, hogy milyen nagy bajba kerültünk az ajándékba kapott idővel is. Miért? Mert Isten rávésett bölcsönkre egy szót az idővel kapcsolatban, és azt mi semmibe vesszük. Ez a szó az elválasztotta. Azaz elválasztotta a nappalt az éjszakától, jeleket adott, ünnepeket, napokat és esztendőket, de amit Isten elválasztott, azt mi egybemostuk. Egybemostuk a napot az éjszakával, a napokat a napokkal, az ünnepeket nem ünnepnapokkal, a jeleket semmibe vettük, vagy átjelöltük. Egy nemrégen lezajlott európai orvosi konferencián, ahol az egyre hódítóbb új népbetegségről, a pszichoneurózisról igen sok szó esett, egy híres professzor azt mondta. Ennek az új népbetegségnek az az egyik oka, hogy a kultúrember egyre inkább a szünet nélküliség monotóniájában él. Azaz, szüntelen cselekszik, tesz, vesz, s már csak tenni tud, de lenni alig. Ahogy a zenét a pauza, a közbeiktatott csend teszi igazán széppé és megnyugtatóvá, úgy az életet is. De mi nem csak a zenéből hagyjuk ki már a pauzát, hanem az életből is, és ezért olyan idegtépő nem csak a modern zene, hanem a modern életforma is. Valóban, ma már ott tart a modern kultúrember, hogy szinte képtelen kilépni szünet nélküli monotóniájából, egyhangú tempó tempójából, abból az egyre gyorsuló és szűkülő boszorkánykörből, amibe belekerült. Azért, mert elfelejtette bölcsője feliratát, elválasztotta. Ma már ott tartunk, hogy az orvostudomány nem csak a tériszonyt ismeri, mint sajátos neurózist, hanem az időiszonyt is. Sok, egyre több ember úgy érzi,
Szinte kényszeresen úgy érzi, hogy állandóan ki kell töltenie valamivel az idejét, mindig tennie kell valamit, s ha szabad időhöz jut, az szinte iszonnyal tölti el, nyugtalanná válik és idegessé. Vasárnapi idegességnek nevezi ezt a szaktudomány. A szabad idejét is agyon kell ütnie valamivel. Már maga a kifejezés is elárulja, hogy az idő az ellenségévé vált. Ha nem tudja kitölteni, akkor agyon kell ütnie valamivel, bármivel, csak meg ne álljon az ember, mert akkor eldől, mint a forgásban lelassult búgócsiga. Közben egyre gyakrabban hallani a szünet nélküliség monotóniájában szenvedő modern kultúrember szünet nélküli panaszát, semmire sincs időm. Miért nincs? Mert elfelejtette a bölcsőjére írt grandiózus figyelmeztetést, hogy elválasztotta. Isten elválasztotta a nappalt az éjszakától, a napokat a napoktól, jeleket adott, hogy jól és emberhez illően és egészségesen osszuk be az ajándékba kapott időt. Kezdünk hasonlatosakká válni ahhoz a biciklistához, aki egyre lázasabban és izzadtabban, kimerülten pumpálja a levegőt a bicikli gumiába, de mert az lyukas, minél többet pumpál belé, annál jobban ereszt, s közben még a lyuk is tágul. Mi is egyre lázasabban pumpálnánk több időt életünk egyre puhulóbb kerekébe, de az valahol ereszt. Hol támadt rajta a szakadás? Ahol kiszakítottuk belőle ezt a szót, ezt az Istentől kapott szót, hogy elválasztotta. Egyik célom és feladatom, hogy én is újra felfedezzem bölcsünk feliratában az isteni rendet és rendelkezést, ami számunkra iratott meg. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. Így folytatódik az íge. Legyenek világító testként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka és a csillagokat. Lehet, hogy ez az ősi szöveg mosolyra készteti a ma már kozmikus távlatokban gondolkodó embert, és azt mondja, milyen geocentrikus, milyen földközéppontú beszéd ez, mintha minden a földért, az emberért volna, még a nap is, a hold is. Lehet, hogy egyeseket ez mosolyra késztet, de azt is tudom, hogy egyeseket imádságra, sőt, imádásra. Engem is, ha arra gondolok, mit cselekedett az Isten, hogy éppen ez a tér és ez az idő legyen a kozmoszban, az univerzumban az élet, közelebbről az ember bölcsője. Mindig ámulva gondolok arra a kozmikus agapéra, amely a lehető legkedvezőbb távolságra helyezte a Földet a naptól 150 millió kilométerre. A legkedvezőbb távolságra ahhoz, hogy itt minden előfeltétele meglegyen az életnek. Ha közelebb keringenének a naphoz, mint például a Merkur, akkor földünkön 300 fokos forróság uralkodna, ha távolabb, mint például a Jupiter, mínusz 130 fokos lenne a hideg.
A lehető legkedvezőbb távolságra van a nap a földtől, hogy itt élet lehessen. De nem csak a távolság a legkedvezőbb az élet számára, hanem a föld forgása is, hogy megfelelő módon oszoljék el rajta a hideg és a meleg. Sőt, a lehető legkedvezőbb a föld tengelyének 23,5 fokos ferdülése, hogy a lehető legkedvezőbben alakuljon az időjárás és változzanak az évszakok. És mindez az élet érdekében. Nem túlságosan geocentrikus, föld és emberközpontú gondolkodás ez? Sőt, beképzelten gőgös gondolkodás ez? Mintha minden a földért és rajta az életért, az emberért történnék? Hadd kérdezzem vissza az így kérdezőt. Na, de miért ne? Miért ne láthassam így a teremtő agapét, ha ugyanezt az agapét láthatta egyszer ez a föld, és fogadhatta be egy bölcsőbe, Betlehemben? Miért ne láthassam így, ha éppen itt, ezen a földön mutatta be a testté vált agapé Jézus Krisztus atyának, szerető atyának a teremtőt? Miért ne láthassam így, ha éppen ezen a földön volt egyszer nagypéntek és húsvét az emberért? Ha nem csak a nap melegét és fényét adta a lehető legkedvezőbben, éppen nekünk a teremtő. Miért ne láthassam így, ha éppen ezen a földön volt egyszer nagypéntek és húsvét az emberért? Ha nem csak a nap melegét és fényét adta a lehető legkedvezőbben, éppen nekünk a teremtő, hanem egy pünkösdön a lelkét is. És azóta is adja annak, aki kéri és elfogadja, hogy valóban az legyen, akinek a teremtő gondolta, ember. Teremtőjéhez méltó ember. Ha úgy szerette Isten a mi világunkat, hogy egyszülött fiát is ideadta, hogy belső világosságunk is legyen, ne csak külső, miért ne tekinthetnénk úgy a napra, hogy nem kozmikus véletlen, hogy van, és úgy van, ahogy van, és ott van, ahol van, és azért van, amiért van. Aki ezt végig gondolja, nem gőgösebb, hanem alázatosabb lesz. Különösen akkor, ha észrevesszük, hogy az ősi szövegben sem a nap, sem a hold neve elő sem fordul, csak mint világító testeket említi az írás. Miért? Mert abban a korban, amikor leíródott ez az ősi szöveg, a nap és a hold neve Isten nevek voltak. Az emberek zöme imádta a napot és a holdat, mert úgy érezte, ki van nekik szolgáltatva. Bölcsünk felirata azzal, hogy nevüket sem említi, határozottan túlmutat rajtuk. Teremtőjükre mutat, és félreérthetetlen határozottsággal arról beszél, hogy nem az emberen uralkodnak, hanem a nappalon és az éjszakán. Szolgák a teremtő akaratából. Egy korban, amikor a csillagászat volt a legmagasabb rendű és az uralkodó tudomány, és az akkori ember szinte kiszolgáltatva érezte magát az égi testeknek, Isten ezt iratja rá a bölcsőnkre. Ezek csak az én szolgáim. Én vagyok mögöttük, nem a vaksos eszközei, hanem az életet szolgálják, az életet, amelynek az időt is ajándékba adtam. De Isten ajándékba adta,
És nem azért, hogy most már a csillagok helyett magát az időt imádja az ember. Egy neves igehirdető könyvében olvastam arról az indiai orvosnőről, aki egy európai útján elmondta neki, hogy ő gyermekkorában, Indiában azt tanulta a gimnáziumban, hogy a keresztény világnak van egy sajátos és veszedelmes bálványa. Minden munkahelyen fel van függesztve, minden pályaudvaron, sőt, a legtöbb utcasarkon megtalálható, templomtornyokon és szobákban, éjjeli szekrényen és már az emberek karján is, és ez az óra, amely a rohanó, az egyre rohanóbb és egyre összemosódottabb időt mutatja az embernek haláláig. A modern ember így csak bálványt cserélt, a csillagok helyett szüntelen órájára néz, hogy minden percét jól kihasználja. A mutatók könyörtelenül forognak, és az ember elhasználódik az egyre gyorsabb tempóban, mert minden percét ki akarja használni, ki akarja élvezni. Csak éppen egyről felejtkezik el, hogy kitöltse és azzal töltse meg az idejét, aminek valóban értelme van, élettel. Igazi, tiszta, emberhez méltó élettel. Olyan élettel, amiért a nap is ragyog az égen. Olyan élettel, amiért Jézus meghalt a kereszten. Olyan élettel, amelynek a lényege egy a teremtőjével. Alig merem kimondani, pedig csak ezt volna érdemes valaha is kimondani. Szerető élettel. Mert csak ez ad értelmet az életnek, és csak ez ad értelmet az időnek is, az agapé. Mert a legnagyobb az agapé. A szeretet nagyobb és több, mint a nap, a hold és a csillagok, mert az Isten agapé.

A Szentgelét kiadó és nyomda kiadásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvből az Idő című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Az elmúlt percekben rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária olvasott fel önöknek. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várjuk a hallgatókat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Addig is hallgathatnak a www.agnusradio.ro weboldalon. A Márk evangéliumának 9. fejezetének 23. versével búcsúzom, amely így szól. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ez az ige vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől viszonthallásra. Szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Ősvállami Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét utáni harmadik vasárnapon, ezen az öröm vasárnapon, az öröm vasárnapján, amikor a liturgikus naptár szerint jubiláte vasárnapját ünnepeljük. A zsoltáros hívása így hangzik ma, örvendj egész föld az Istennek. Ez az öröm nem felszínes, nem zajos, hanem abból a mély bizonyosságból fakad, hogy Isten ma is velünk van, ma is szól hozzánk, és ma is kész megajándékozni minket az ő bölcsességével. A mai Isten tiszteleten örömmel mondhatom, hogy egy különleges ünnepet is fogunk ülni. A múlt vasárnapon nem tudtunk összegyűlni, de ezen a mai vasárnapon köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. Hálát adunk értük, és a gyerekek egy rövid, szeretetteljes műsorral készültek erre az alkalomra. Kívánom, hogy az Isten tisztelet legyen valóban az öröm, a hála és a mennyei bölcsesség ünnepe. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, a gyerekek számára pedig nyitva áll a gyereksarok. Amint említettem, a mai Isten tiszteleten a gyerekek énekével köszöntjük a jelenlévő édesanyákat és nagymamákat. Azt követően a gyerekek kivonulnak a gyülekezeti terembe. Valamint szeretettel hívom és várom a gyülekezetet az Isten tisztelet után sorra kerülő szeretett vendégségre is. Egy süteményes asztal körül tovább folytassuk együttlétünket. A mai Isten tiszteleten, a nagy imádságban megemlékezünk a 2 éve elhunyt édesanyáról, nagymamáról, gyülekezetünk egykori presbiteréről és egyházkerületi alkalmazottunkról, Dragomér Dóráról. Ugyanakkor megemlékezünk 2 szeretett édesapáról és nagyapáról is, a 9 éve elhunyt Holman Gerhard Józsefről és a 17 éve elhunyt Holdman Eduard Wilhelmről. Isten vigasztalja az emlékezőket és erősítse őket a feltámadás reménységében. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő Biblia tanulmányozó alkalmunkat május 14-én szerdán tartjuk, 17 órától a gyülekezeti teremben. Ezek az alkalmaink segítenek jobban megismerni a Biblia világát, megtalálni a kapcsolatot a jelen élet kérdései és az ige tanítása között. Szeretettel várunk erre az alkalomra május 14-én 17 órától. Ugyanakkor hirdetem, hogy még megtekinthető Nyárádi Enikő festőművész festészeti csoportjának kiállítása, amelynek megnyitója április 30-án volt, a kiállítása Reményik Sándor galériában tekinthető meg. Ezután is kérjük, jelezzék, ha tudnak olyan beteg vagy idős testvérről, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, valamint ha tudnak olyanról, akik anyagi vagy más jellegű segítségre szorulnak. Az adakozást ajánlom a gyülekezet figyelmébe, az adományokkal a gyülekezet munkáját támogatják, az adományok jelentős részét diakóniai célokra fordítjuk. Köszönjük az eddig beérkezett adományokat, Isten áldása legyen az adakozók életén. Istennek békessége, amely minden ember értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Gyertek és lássátok Isten tetteit, félelmetesek dolgai az emberek között, áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érettedd gondolataimat, mielőtt még bűnvallásra nyitom számat. Amikor most szent színed előtt megvizsgálom életemet, szavaimat, gondolataimat, tetteimet, azt látom, hogy nem vagyok méltó arra kegyelemre, amelyet megváltunk feltámasztásával készítettél nekünk. Könyörögve kérlek, gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé makacs, sokszor javíthatatlannak tűnő szívemet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Így szól a mi Isten, a mi kegyelmes Istenünk válasza. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos Istennek. Amen.

Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, Te minden esztendőben megújítod a Földnek színét, és ugyanígy akarod megújítani a bűn és a halál rabságában sínlődő világot is. Kérünk Téged, add meg nekünk, hogy a Te szent fiadban felismerjük az új élet felviradását, és az új teremtés részeseivé legyünk. Ő általa, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra rendelt levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 22. verstől a 34. versig a következőképpen. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárist, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig ezt mondták: majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett közöttünk az areopágita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Boldogok, akik hallgatják, és szívükbe fogadva megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg a mai napra rendelt evangélium igét is, amelyet írva találunk János Szent Evangéliumának 15. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőgazda. Azt a szőlőveszőt, amelyet nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, az megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akarjatok, kérjetek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám adatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványok

Nagyon ügyesek voltatok, és azt kívánjuk, hogy valóban az Úr Jézus vezessen bennünket, boldogság, békesség legyen. És a gyülekezet ének alatt

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg keresztény testvéreim, Jubi Láte vasárnapjára rendelt igehirdetési igét, amit megírva találjuk azt a példabeszédek könyvének 8. részében, a 22. verstől a 36. versig a következőképpen. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben, mielőtt a föld létrejött. Amikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mert még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. Amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ első porszemét sem, ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönn a fellegeket, amikor felbuzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengereknek, hogy a víz át ne léphesse a partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimot. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám. Ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim, mint a halált szeretik. Isten áldása legyen az igény közöttünk. Amen. Drága testvéreim, a példabeszédek könyvének 8. fejezete a bölcsességről szól, és az egész fejezetnek az a címe, hogy a bölcsesség mindennél nagyobb kincs. Ebből a fejezetből olvastam fel az utolsó 15 verset, de javaslom mindenkinek, hogy amikor hazaértek, olvassátok el ezt az egész 8. fejezetet. A bölcsesség, drága testvéreim, úgy hiszem, hogy bármilyen korról is beszéljünk, egy keresett kincs. És ez különösen igaz ma is, amikor ugye rengeteg döntés előtt állunk, rengeteg döntést kell hozzunk. Társadalomban, a közelgő választások alkalmával, vagy netán a munkahelyünken, vagy a családunkban, sőt, még a hitünk gyakorlásában is. Ugye alapvető tulajdonságunk, hogy mindenki szeretne jól dönteni, előrelátó lenni, okosan irányítani az életét. De vajon milyen bölcsesség vezérel bennünket? És milyen következményekkel jár, hogyha nem az isteni bölcsesség határozza meg a mi életünket? Mi is valójában a bölcsesség? Ugye a bölcsesség fogalma a hétköznapokban gyakran összemosódik más képességekkel. Filozófiai értelemben a bölcsesség a tudásnak, a tapasztalatnak és a józan ítélő képességnek az egysége. A klasszikus gondolkodók, mint Platón vagy Arisztotelész a bölcsességet, mint a legfőbb erényt tisztelték,
ami az embert segíti eligazodni a jó és a rossz között. Az irodalom vagy a népesség világában is találkozunk ugye a bölcs öregember képével, aki nem feltétlenül egy tanult ember, de életbölcsessége, megfontolt szavai irányt mutatnak a fiataloknak. A bibliai bölcsesség azonban úgy hiszem, hogy többről szól, mint csak ezekről. Nem csak az emberi élet működésének az ismerete, hanem annak a megértése. Annak a megértése, hogy ki Isten, hogy mi az ő akarata, és hogyan kell úgy élni, hogy az ember Istennel közösségben legyen. A bölcsesség itt nem csupán erkölcsi vagy gyakorlati tudás, hanem isteni ajándék, amely elvezet az élet teljességéhez. Így nézve, ez a fajta bölcsesség, ez nem egy velünk született képesség, és ez nem is könyvekből tanulható ki, hanem ez ajándék. Egy olyan ajándék, ami Istentől jön. Az az ember bölcs, aki nyitott Isten vezetésére, aki kérdez és engedelmeskedik, aki tudja, hogy nem tud mindent, és kész tanácsot kérni attól az Istentől, aki látja az egészet. A bölcsesek, testvéreim, valójában egy lelkület. Alázat, taníthatóság és az igazsághoz való ragaszkodás. Mai modern világunkban, nem kell mondjam, az ember el van telve az ő eszével és az ő értelmével. Úgy hisszük, mindenre van tudományos válaszunk. A technika fejlődése szinte korlátlannak tűnik. És hova vezet ez minket? Gazdasági és társadalmi válságokhoz sokszor, háborúkhoz, környezeti katasztrófákhoz, globális problémákhoz. Úgy hiszem, hogy a modern ember az okos, de nem mindig bölcs. Az észjárása kifinomult, de nem látja, hogy hol a határ. Hol a jó és a rossz közti különbség, amint hallottuk itt is. A jó és a rossz közti különbség. És ha megfigyeljük az elmúlt időszak eseményeit, akkor ezek pontosan ezt igazolják. Ugye mai társadalomban nagyon sokan azt gondolják, hogy az ész, a tapasztalat és az önbizalom az elég. Állásinterjúkor ezek azok a fontos dolgok, amiket felszoktuk sorolni. Az emberi bölcsesség azonban nagyon gyakran összekeveredik az önérdekkel, a félelemmel, vagy éppen a hatalomvággyal. Olyan döntéseket szül, amelyek talán látszólag előnyösek, de hosszú távon talán rombolnak kapcsolatokat, közösségeket, bizalmat, hitet. Nézzünk körül mai világunkban. Politikai manipuláció, erkölcsi relativizmus, széteső családok, kiégés, üres szívű sikerek, ezek mind-mind az emberi bölcsességnek a termékei. Olyan világot építünk, amely technikailag fejlett, de lelkileg nagyon-nagyon elszegényedett. Ahol mindenre van megoldás, csak éppen békesség és szeretet nincs. Az emberi bölcsesség, drága testvéreim, minden tudományos és minden gazdasági előrelépés mellett képtelen volt elhozni a boldogságot,
És az emberi bölcsesség képtelen volt elhozni az igazságot. Sőt, gyakran éppen a legokosabbnak vélt döntések okozták a legnagyobb károkat. Gondoljunk egy diplomás emberre, sikeres üzletemberre, aki mindig tudja, mit kell mondani. Aki tudja, hogy hogy kell tárgyalni. Előreléptetik, elismerik, mégis egy idő után egyre magányosabb, ideges és álmatlan. Emberi bölcsessége sikerre vitte, de nem kapott belső békességet, azt nem találta meg. Vagy gondoljunk a szülőre, arra a szülőre, aki logikusan neveli gyermekét, aki szabályokat állít fel, aki következetesen próbálja nevelni a gyermeket, de elmarad az ölelés, elmarad a jelenlét, ott vannak a szabályok, de nincs jelenlét, és elmarad az imádság. A gyermek lehet értelmes lesz, de érzelmileg sivár. Az emberi bölcsességnek bizony határai vannak. Az emberi bölcsesség hajlamos az önigazolásra. Képesek vagyunk megmagyarázni, hogy miért volt muszáj hazudni. Képesek vagyunk elmondani azt, hogy miért volt elkerülhetetlen az, hogy a másikat hátba szólja. Mindenre emberi bölcsességgel képesek vagyunk. Rá tudom fogni a körülményekre, rá tudom fogni arra, hogy minden mások miatt van, de a szívem mélyén tudom, hogy nem Isten szerint született a döntés. Az emberi bölcsesség gyors eredményeket ígér, mint egy-egy ilyen tőzsdei cápafogás, de gyakran hoz lelkiismeretfurdalást, csődöt, belső feszültséget és szégyent. És ugye a világ dicséri az ügyest, az ügyeskedőt, az életre valót, a törtetőt, de vajon Isten is így látja ezt? Feltehetjük a kérdést, hogy miért érdemes az isteni bölcsességet kérni. Az isteni bölcsesség nem azt jelenti, hogy minden döntésünk tökéletes. Vagy hogy az életet nehézségek nélkül fogjuk átvészelni, mert isteni bölcsességünk van. De azt igen, hogyha isteni bölcsességünk van, akkor belső lelki békével járhatjuk végig azt az utat, amelyen járunk. Mert nem csak célhoz vezet el az isteni bölcsesség, hanem az is helyes lesz, ahogy odajutunk. Egy konferencián pár évvel ezelőtt egy lelkész elmesélte, hogy fiatal korában tele volt ambíciókkal, és tele volt tervekkel, és mindenről volt véleménye, és úgy érezte, hogy ő jól látja az emberek életét, az egyház életét, a közösség életét, és ő tudja a tutit. Aztán egy talán nem olyan művelt, de bölcs gyülekezeti tag, egy idősebb férfi azt mondta, hogy fiam, sok mindent tudsz, de sokszor nem vagy bölcs. És ez a mondat megütötte, ezt ő maga mesélte el. És akkor kezdett el imádkozni azért, hogy Isten ne csak tudást adjon, hanem bölcs szívet is. És ugye akkor elmondta, hogy azóta is folyamatosan úgy imádkozik, hogy Uram, mit tegyek, hogy ne csak igazam legyen, hanem szeretettel és hűséggel szolgáljak. Az isteni bölcsesség világosságot gyújt az ember szívében.
segít másokat megérteni, békességet teremteni, jó időben szólni, és olykor hallgatni. Rendet tesz bennünk. Rendet tesz, és világossá válik, mi fontos, és mi mellékes. Mi nevetni való, és mi figyelni való. Megtanít nemet mondani. Megtanít nemet mondani arra, ami csillog, de lelkileg üres. És megtanít igent mondani arra, ami értékes, ami igazságos és ami jogos. Még ha néha, vagy majdnem mindig áldozattal is jár. Az isteni bölcsességnek négy jellemvonását szeretném összefoglalni. Ugye az isteni bölcsesség először is tiszta, vagyis átlátszó, őszinte és becsületes. A bölcsember nem játszmázik, nem takargat, hanem világosan és tisztán gondolkodik és szól. Másodszor békeszerető. Nem konfliktust keres, hanem békét épít. Kapcsolataiban rendezett, nem az uralkodás, hanem a szolgálat az, ami vezérli. Harmadszor engedékeny, vagyis tekintettel van a másikra is. Félre tud állni, tudja, hogy nem minden róla szól, és nem kell mindig ő győzzön. És negyedszer pedig gyümölcsöző és irgalmas. Nem csak érzékeny mások fájdalmára, hanem segít is, cselekszik, jót tesz, és gyümölcsöt terem, örömet, reményt és hitet. És ami a legnagyobb, az isteni bölcsesség által nem csak helyesen döntünk, hanem közösségben maradunk Istennel. Mert a bölcsesség nem csak praktikus, hanem lelki közelség Istenhez, ahol egyre jobban megértjük őt. És úgy értem, úgy érzem, hogy, és úgy hiszem, hogy ez a legnagyobb gazdagság. Ugye, amint említettem, a példabeszédek könyvének 8. fejezetében bölcsességről hallunk, és a megszemélyesített bölcsesség szólal meg, és az a személy Krisztus előképe, aki ott volt a világ teremtésénél, aki Isten örömében élt, és örömét lelte az emberekben. Aki nem csak tanította, hanem meg is élte, mit jelent Isten félelemmel, tisztasággal és irgalommal élni. Így hát Jézus Krisztus nem csak példakép, hanem maga a bölcsesség forrása, hiszen ő nem csak útmutatást ad, hanem ő maga az út. Ő nem csak igazságokat közöl, hanem ő maga az igazság. És ő nem csak az életről beszél, hanem ő maga az élet. Krisztus olyan, mint egy élő tükör, ha nézem, talán látom magamat benne, de azt is, hogy mivé kellene váljak. Ha vele vagyok, akkor a gondolkodásom, a döntéseim, a szavaim, a kapcsolataim mind-mind változni kezdnek is. Ezek távolról sem tökéletesek, de hitelesek. Mert aki Krisztussal kapcsolatban van, annak nem kell külön receptet kérnie a bölcs döntésekhez. A kapcsolat maga formálja őt, hogy jó döntéseket tudjon hozni. A Krisztussal való kapcsolata formálja őt el. A bölcsesség tehát nem tantárgy, hanem kapcsolat. Krisztusban lenni, ez a bölcsességnek a lényege. És mivel lesz gazdagabb, aki ezt vállalja? Nem feltétlenül lesz gazdagabb pénzben és anyagiakban, nem biztos, hogy gyorsabban jut előre az ő karrierjében, de biztos, hogy gazdagabb lesz lelkiekben. És meggyökerezik, és békessége lesz, és megértést kap, amikor mások
csak zavarodottságot éreznek, és irgalmat érez, amikor mások csak ítélkeznek, és megmarad, amikor mások összeomlanak. És még valami, az ilyen ember jelenléte áldás is lesz mások számára. Annak az embernek a jelenléte, akiben Isten bölcsessége van, áldás lesz mások számára, családban, munkahelyen, gyülekezetben, közösségben. Mert a bölcsesség az nem öncélú, hanem mindig épít. Csendben, szeliden, de biztosan. Kérni kell azt, mert nem a miénk. Ma a jubiláte vasárnapján különösen is emlékeztet minket az ige, hogy örvendezni kell. Ahogy a Zsoltáros mondta, örvendj egész föld Istennek. Örömünk forrása pedig nem más, mint az a bizonyosság, hogy Isten kész adni bölcsességet mindenkinek, aki őt erre kéri. Mindenkinek. De ugyanakkor örülnünk kell azért is, hogy ezen kívül ő megtart minket. Nap, mint nap. A kérdés az nem az, hogy felismerjük-e ennek a szükségét, hanem az, hogy akarjuk-e Istentől kérni az ő bölcsességét, és rábízzuk-e, rá tudjuk-e bízni a mi életünket az ő kezére. Mert ha igen, akkor örömünk valóban teljes lehet. Bölcsességünk nincs magunktól, de Isten kész adni. Isten nem a tökéleteseknek, nem a kiválasztott keveseknek, hanem azoknak adja, akik tőle ezt kérik. És ma is kérhetünk tőle bölcsességet, és nap mint nap kérhetünk tőle bölcsességet. A bölcsességnek a kapuja nyitva van, és az ajtónál ott áll Krisztus, és szeliden hív, és azt mondja, aki engem megtalál, az életet találja meg. A kérdés ma csak ennyi, akarjuk-e kérni, akarunk-e vele találkozni? Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, örök Istenünk, hálás szívvel állunk meg előtted ezen a mai vasárnapon. Örvendezünk jelenlétedben, mert te vagy minden életnek forrása. Köszönjük, hogy ebben a zaklatott, bizonytalan világban is megnyitott számunkra a bölcsesség útját, azt az utat, amely nem a magunk eszére támaszkodik, hanem rád figyel, tőled kér tanácsot, és benned bízik. Taníts meg minket, Úrunk, úgy élni, dönteni, és szolgálni, hogy életünkkel téged tükrözünk, és építsük közösségeinket. Áld meg gyülekezeteinket az evangélium világosságával. Adj nekünk látást és hűséget, erőt és bölcsességet, szeretetteljes szíved a közösség minden tagjának. Ma különösen is hálát adunk az édesanyákért és nagymamákért, dédmamákért, akik életüket, idejüket, szeretetüket adják gyerekeikért és unokáikért. Áld meg őket hűségükben, erősítsd őket szolgálatukban, és ajándékozz meg őket örömmel, megbecsüléssel, békességgel. És kérünk a családokért, szülőkért, otthonokért. Kérünk, hogy gyermekeink és ifjúságunk növekedjen hitben, szeretetben és igazságban. Add, hogy gyülekezeteink ne csak falak legyenek, hanem élő közösségek, ahol mindenki otthonra talál. Hozzád fordulunk azokért is, akik most nehéz terhet hordoznak, idős testvéreinkért, özvegyekért, árvákért, beteg és magányos gyülekezeti tagjainkért. Légy az ő vigasztalójuk, gyógyítójuk, támaszuk. Megemlékezünk ma azokról is, akiket már hazahívtál magadhoz. Különösen is emlékezünk a 2 éve elhunyt Dragomir Dóra testvérünkre, édesanyára, nagymamára, gyülekezetünk presbiterére. Hálásak vagyunk mindazért a szeretetért és szolgálatért, amelyet tőle kaptunk. És emlékezünk továbbá 2 édesapára és nagyapára, akik hosszú évekkel ezelőtt távoztak el, de emlékük tovább él közöttünk. Holdman Gerhard Józsefre, aki 9 éve, és Holdman Eduard Wilhelmre, aki 17 évet élt meg hozzád. Áldunk mindazért a jóért, amit családjaiknak adtál, és ami talán gyarlóság volt életükben, azt fedezd el. Elhunyt testvéreinkkel cselekedj atyai kegyelmed és irgalmad szerint. A megemlékezőket kérünk vigasztald, erősítsd a feltámadás bizonyosságában és az örök élet reménységében. Végül pedig kérünk, Úrunk, áldj meg minket, mindannyiunkat az előttünk álló héten. Adj erőt a feladatokhoz, szeretetet a szolgálathoz, türelmet a kapcsolatokban, bátorságot a tanúságtételben, és belső csendet, hogy halljuk meg a te hangodat. Áldásod kíséljen bennünk, hogy bölcs szívvel éljünk benned, általad és veled. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki a mi bölcsességünk, igazságunk, szentségünk és váltságunk, hallgass meg minket, Urunk. Amen.
1: Valljuk meg a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállott a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Ezért feleltek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak? Feleljetek, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok? Felejétek, bánom, bánom. Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felejétek, megbocsátottam, megbocsátottam. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, és Isten akarata szerint élni? Felejétek, igyekszem, igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak hivatalos, bár méltatlan szolgálja, az Úr Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. És teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a komoly figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Amen.

Valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak téged a hatalmas

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, ez a kehely, az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. A te fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus áldáshozó szenvedésére és halálára gondolunk egész anyaszentegyházaddal Istenünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról, jobbod melletti üléséről, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Vele együtt dicsérünk, mennyei atyánk, benne magasztalunk, általa imádunk. Urunk, mennyei atyánk, küldd le szent lelkedet gyülekezetedre. Szenteld meg a mulandó földi javakat, mennyei eled ellé. Új Jézus Krisztus, te vagy az, aki az áldozatot hozod, és magadat ajándékozod tieidnek. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Te tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé, és az örök üdvösség italává. Igen, Urunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyérre vagy nem a mi úrunknak, Jézus Krisztusunknak érettünk adatott valóságos testei. Ezért ezt mondja a lélek és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel Uram Jézus. És a megáldott kehely, avagy nem a mi úrunknak, Jézus Krisztusunknak érettünk kiontatott valóságos vérei. Ezért ezt mondja a lélek és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel, Uram Jézus! Íme minden kész, gyertek az Úr megterített asztalához.

Krisztus valóságos teste és valóságos vére tartson meg az örök élet számára. Menjetek el békével, többé ne vétkezzetek. Az Úr legyen ti véletek. Amen.

Hálát adunk mindenható Istenünk, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat vasárnap déli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Márk evangéliumának 9. fejezetének 23. versével köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól: minden lehetséges annak, aki hisz. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon.

Nézzük, mivel várom a kedves hallgatókat 15 óráig. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a kerekdombi református templomban. Jó hírcsendül, majd 13 óra 20 perctől vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugározzuk. 14 óra 25 perctől zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallhatják Nagy Ibolya szerkesztésében, végül pedig a nap áhítatával zárjuk majd műsorunkat. Hogyha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon. Hívhatnak a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy felkereshetnek személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Most az Isten tisztelet következik, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a kerekdombi református templomban, ígét hirdett Fazakas Csaba lelkipásztor.

0: Végesség Istenet, hogy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat Isten házában. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, életünket Istenünk előtt, és kérjük az ő áldását szent igének a hirdetésére, meghallására és annak megcselekvésére. Ő segítsen minket ezt alkalommal is, hogy valóban ráhangolódva, ráfigyelve töltekezzünk, hitünkben megerősödjünk. Amen. Hadd gyújtsa meg a gyertyát, a vágot, amelyel kapcsolódó testvéreinkhez szerte e világon.
1: Imádkozzunk! Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 155. számú énekünket. 155. számú énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Istent megismerhet.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak 21. versétől a 24. versig terjedően, illetve a 35. verstől a 42. versig terjedően a következőképpen. Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokasság sereglett köré, ő pedig a tenger partján maradt. Akkor jött egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: a kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokasság követte őt, és tolongott körülötte. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai előjáró házától, és azt mondták: leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz: ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement, és így szólt hozzájuk: miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: Talita kumi, ami azt jelenti: leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Amen. A kegyelem szent Isten tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekelj, keresztény testvéreim, Isten
dicsőségére. A jól ismert 457. számú énekünknek mind az öt szakaszát. A 457. számú énekünknek mind az öt szakaszát énekeljük. Tudom, hogy Jézus él.

Imádkozzunk. Felséges Istenünk, ó, jó tudnunk azt, hogy szeretsz minket olyannyira, hogy már Krisztusban megváltottál minket bűneinkből, utánunk jöttél, értünk, jöttél, és itt vagy közöttünk. Minden nap gondoskodsz mi rólunk, minden nap törődsz velünk, és megkeresel minket a legnyomorultabb, legkiszolgáltatottabb állapotunkban is. Eljössz értünk akár a világ végére is, hogy szabadulást hoz számunkra a bűneinkből, a megkötözöttségeinkből, hogy világosságot hozz a sötétségbe, reménységet a reménytelenségbe, hogy felemelj minket, amikor összeroskadunk, hogy a szívünket, a lelkünket betöltsd a te kegyelmeddel. Urunk Istenünk, hogyan is tudnánk meghálálni neked mindazt a jót, amivel elhalmoztad, elhalmozod életünket. Vajon mi mást tehetünk azon kívül, hogy megköszönjük? Minden nap megháláljuk neked az imáinkban az, hogy ezt teszed, és ezt tetted mi érettünk. Urunk, hisszük, hogy a szavainkon túl a tetteinkkel tudjuk leginkább megköszönni neked atyai jóságodat, törődésedet. Hogy valóban embertársainkkal való kapcsolatainkban, szolgálatunk végzése közepette mindent a te dicsőségedre teszünk, azzal a szeretettel, amivel te is teszed mi velünk. Urunk, szeretnénk most tőled útmutatást kérni, vezetést kérni, hogy hol és mikor és mit tegyünk. Szeretnénk rád figyelni ígéden keresztül, és megtapasztalni azt, hogy ez a legfontosabb, hogy élő kapcsolatban legyünk és maradjunk te veled, amely kapcsolat mindig egy erőforrás számunkra, mindig megtartó erőként van jelen az életünkben. Urunk, nem takargatjuk, nem rejtegetjük bűneinket sem, hiszen azokat is ide hoztuk, hogy letegyük, mint nehéz terhet, és kérjük a te bűnbocsátó irgalmadat. Kérjük azt, hogy szabadíts fel minket a bűnnek nehéz terhe alól, tisztíts meg teljesen, és vezess minket azon a keskeny úton, amely odavisz az örökké valóságba. Urunk, kérünk hát téged, hogy így légy közöttünk, hogy szólsz hozzánk, megszólítasz minket, úgy légy közöttünk, mint atya az ő gyermekei közösségében, a te szeretet.

Tetteddel, azzal a törődéssel, amin keresztül árad az evangélium, az örömhír a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Így kérjük téged, jó atyánk, áld meg szent igédnek a hirdetését, hallgatását, annak a megcselekvését, most és minden időben. Amen. Készüljünk, keresztény testvérek, Isten szent ígének a meghallgatására, befogadására, elénekelvén a 451. számú énekünknek mind a három szakaszát. 451. énekünknek mind a három szakaszát énekeljük. Te vagy napvilágom, te vagy énekem.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak a 36. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak 36. versében, felolvasom, kélek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázatossággal. Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy! Ne félj, csak higgy! Amen. Ez Istennek szent igéje. Keresztény testvérek, az Új Szövetségben nagyon sok történetet olvasunk, és olvashatunk Jézus Krisztus csodáiról, azokról a gyógyításokról, amelyek mind-mind arról tanúskodnak, hogy Krisztus az Atyától kapott hatalom által vakok látását, süketek hallását, bénák mozgását, járóképességét visszaadta, helyreállította, csodálatos módon az életüket egy újabb, sokkal boldogabb, felszabadultabb fejezettel ajándékozta meg. Ezekben a csodatörténetekben különben azt figyelhetjük meg, hogy Jézus Krisztus mindenkit meggyógyított, aki hozzáfordult. Ez az egyik, és a másik az, hogy a legtöbb csodatörténetben nincs feljegyezve, nincs leírva a meggyógyított embernek, gyermeknek, fiatalnak vagy idősnek a neve. És az imént felolvasott történet kivételt képez, ha úgy tetszik, ezen megfigyelés alól, hiszen megismerjük, a Szentíró megismerteti velünk azt az édesapát, név szerint Jairust, akinek a lánya halálán van, nagyon nehéz betegséget hordozva. És ezen a vasárnapon próbáljunk mi is egy picit ott lenni, jelen lenni ezen csodatörténetben, mint szem és fültanúk. Próbáljuk egy kicsit belehelyezkedni abba a kontextusba, ahol és amikor ez a csodatörténet által Jézus Krisztus meggyógyította Jairus beteg lányát. Jairus nevének a jelentése nagyon, nagyon hangsúlyos, nagyon fontos, hiszen azt jelenti, hogy Isten megvilágosít. És azért fontos, mert az ő élete, az ő családjának az élete sötétségben van, kilátástalanságban van. A szíve telve van fájdalommal és tehetetlenséggel, hiszen emberileg nézve mindent megtett gyermekért, hogy meggyógyítsák őt, meggyógyítsa valaki. Megvan hozzá az anyagi háttere, a tekintélye, mindene, de ennél többet már nem tehetett. És a sötétségben, a kilátástalanságban mégiscsak ott van valami különleges világosság az ő szívében, az ő hitében. Isten megvilágosít. Nem csak a neve hordozza ezt az üzenetet, hanem a szíve megéli ezt az üzenetet. És a legnagyobb sötétségben, a legnagyobb nyomorúságban ez a belső világosság vezeti őt. A hitének a világossága viszi Jézus Krisztushoz. Még akkor is, testvérek, figyeljük meg a történetet, még akkor is, amikor már otthon mindenki sír és gyászol. Már mindenki rá van készülve, hogy itt percek kérdése,
a lánynak az elhalálozása. Őt is, mintha húznák vissza, hogy gyere, gyere haza, mert ez történt, ez történik. Gyere, sírj velünk, gyászolj velünk. Ez az élet rendje. Amikor a sötétségben, a halál árnyékának a völgyében jár az ember, nagy kérdés, hogy megvan-e a szívének ez a világossága, megvan-e a szívben az a világosság, az a hitbeli világosság, amely az ember tekintetét Krisztusra, az élő Krisztusra irányítja, akiről énekeltük, hogy tudom, hogy Jézus él, tudom, hogy ő segél, nem bánthat gond és félelem, ő van mindig velem. És mondhatnám a többi szakaszt is, mindannyian ismerjük, hiszen csodálatos hitvalló énekünk. És amikor Jairus elindul, ő arra tekint, hogy ki a világ világossága. Arra tekint, hogy Jézus az, aki egyedül segíthet neki, rajta, illetve a lányán. És ezért ő nem hátra néz, hanem előre tekint, hogy eljusson az áldott orvoshoz. És amikor megérkezik a szomorú hír, amikor utol éri őt a gyászhír, hogy ne fárazd a mestert, a lányod meghalt, akkor Jézus mondja ezt a csodálatos mondatot. Jézus is meghallja a gyászhírt, a szomorú hírt. Mindenki meghallja, hát egyértelmű, hogy ez nem titkos dolog. Ne félj, csak higgy. Talán a legnagyobb fájdalom akkor lehet az ember szívében, amikor el kell engedni a gyermeke kezét. Felfoghatatlan, döbbenetes, szívet, lelket összeszorító fájdalom ez. De testvérek, én hiszem, hogy vannak olyan lelki dolgaink is, olyan lelki fájdalmaink is, amelyekről talán kevesebbet beszélünk. Nagyon keveset beszélünk. Amikor eltemetünk elhidegült baráti kapcsolatokat, testvéri kapcsolatokat, amikor szakítunk bizonyos felebarátokkal, mármint megszakítunk mindenféle kapcsolatot, fájdalmas dolgok ezek, hogy életünkben hogyan tudjuk ezeket a döntéseket meghozni, illetve hogy hogyan lépünk tovább, amikor úgy érezzük, hogy már nem bírjuk. És amikor Jairushoz érkezik a hír, tulajdonképpen azt hallja ki a szavakból, hogy fel kell adnia a Jézus Krisztushoz való kérését is. Már elkésett, neki vissza kell fordulnia, békén kell hagynia az Istent. Az Istennek más volt a terve, az Isten mást akart. Te már nem remélhetsz, és talán sokunkban megfordul az a kérdés, hogy vajon az Istentől kapott hit ajándék, a hitnek az ajándéka az elég erőse, amikor ilyen helyzetbe kerülhet az ember. Megtart-e a te hited akkor, amikor ilyen szörnyű, felfoghatatlan próbatétel, veszteség ér téged? Jairus mindent megpróbált, és ez a minden,
azt jelentette számára, hogy elment Jézushoz is. És ott, abban a helyzetben ő nem a zsinagóga elöljárója volt, nem a városnak egyik elismert polgára, nem a vagyonos ember volt, hanem az édesapa, aki gyermeke ügyét vitte Jézushoz, az ő betegségét, illetve már a halál hírét is gyakorlatilag ezáltal, és mégis hittel érkezett meg Jézusához. Elengedte azt, ami visszahúzta, hazahúzta őt, ami a gyászról szólt, és előre tekintett Krisztusára, leborult előtte, és az ő irgalmában, könyörületében és gyógyító hatalmában reménykedett és bízott. És milyen csodálatos, hogy Jézus el is indul, hogy segítsen. Hát persze, hogy ne segítene. Nem rángatja őt, mármint Jairus, nem húzza, nem rángatja Jézust. És van még közbeékelve egy csoda történet a Jézus elindulása és megérkezése közé. A vérfolyásos asszony csoda története. Ahogy elindul Jézus, valaki megérinti az ő ruhája szegélyét, és meggyógyul, és Jézus észrevesz, és egy csoda történet van közbeékelve. Miért mondom ezt? Mert Jairus siettethetné, sürgettethetné a Jézus dolgát, hogy ha mi hamarabb odaérkezzen a házhoz, így is már megtörtént a baj. És nem. Megvan mindennek az ideje. És Jézus is ezt ugye nagyon jól tudja, illetve ő maga tudja, mikor és hol kell neki ott lennie, jelen lennie. És Jairus is el tudja ezt fogadni, hogy Jézus elindult, Jézus fog menni, Jézus ott lesz, Jézusra számíthat, mert teljesen az ő kezébe helyezte az életét, a gyermeke életét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. És mondhatnám tovább az énekünk szövegét, megtapasztalja az Isten gondviselését, Isten kegyelmét. Mennyire furcsa az ebben a történetben, hogy csak Jairus van ezzel az élő hittel a szívében. Az emberek már másra készülnek, és sírnak, és jajgatnak, és gyászolnak. Egyedül Jairus az, aki valóban tudja, hogy kivel áll szemben, kihez ment el segítséget kérni, ki az, aki elindult az ő házába, ki az, akire rábízott minden, de mindent, és tudja, hogy ez a legjobb döntés, amit hozhatott. Ne félj, csak higgy. Nem mindegy, hogy ki mondja. Egy olyan mondat, egy olyan bizonyságtétel ez, amely sokszor eszünkbe jut. Sokszor velünk volt, végigkísérte az egész életünket mélységekben, gyászban, fájdalomban, magányban, kiszolgáltatottságban, csalódottságban. Ne félj, csak higgy. Sokszor mondtuk is egymásnak is, mint egy idézve a Jézus szavait. Ne félj, csak higgy. Ez arról szól, testvérek, hogy Istennek terve van veled. Ez a mondat arról szól, hogy Isten kezében az életed, és hited által kell neked szemlélned mindazt, amiben vagy. Hited által tudsz ebben a helyzetben is a helyeden maradni. Persze azt tudtuk erre mondani, hogy könnyű ezt mondani, annál nehezebb benne lenni és erős maradni.
És mégis azt tudom mondani az ige alapján, hogy Jairus ezen mondatban megkapta azt a támaszt, azt a megerősítést, hogy Jézus kezében tartja az események alakulását és gyermeke életét is. Ezáltal a mondat által Jairus megértette, hogy itt nem sírás, nem jajgatás lesz, hanem hálatelt Isten dicsőítő ének és imádság. Min múlik ez, hogy hogyan látjuk, hogyan szemléljük a minket körülvevő dolgokat, csak is azon, hogy ne félj, csak higgy, hogyan hat a te szívedben, hogyan formál téged ez a mondat, ez a krisztusi bátorítás, hogyan adod át magad az ige átütő erejének és igazságának, hogyan kapaszkodsz bele minden szóba, ami Krisztus ajkáról hangzott el, feléd, neked és számodra. És amikor azt látjuk a történetben, hogy Jézus megérkezik, és mindenki sír, és mindenki jajgat, akkor azt is látnunk kell, hogy Jézus kiküldi, elküldi ezeket az embereket. És ő ott a szobában, a belső szobában, a szülők és a család közösségében tud imádkozni, és tud gyógyítani, tud emberi életet úgymond feltámasztani, visszahozni az élők közé. Ott van ebben a csodában, ebben a krisztusi cselekedetben az a törődés, az a gyöngétség, az a odahajlás, amire oly nagy szüksége van mindenkinek, mindannyiunknak. Ott van benne az a fajta példamutatás is, hogy mennyire fontos embertársi kapcsolatainkban megélni az őszinte egymás iránt való szeretetet, törődés, gondoskodást. Mennyire fontos az, hogy egymásba is kapaszkodjunk, egymásra még jobban odafigyeljünk. Mennyire fontos az, hogy ott legyen bennünk az az élő reménység, élő hit, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, és ennél többre nincs is szükségünk, ennél többre nem is vágyódhatnánk, hiszen ez a minden a mindenekben. Ne félj, csak higgy, ma hiszem, hogy azt üzeni számunkra, vagy arra emlékeztet minket, hogy életünk nem csak, hogy az Atya oltalmában nyugszik, hanem életünk egy biztos cél felé tart. Ne félj, csak így azt is üzeni számunkra, hogy ne tévesszük szemünk elől azt a krisztusi célt, amit ő kitűzött számunkra. Azt a krisztusi célt, amely arról szól, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Azt a célt, amely arról szól, hogy én magam is keresem, kutatom a szolgálatomban az Isten dicsőítésének a lehetőségét. Azért szolgálok, mert Krisztus erre elhívott engem. És azért teszem azt, amit teszek, mert erre van belső elhívásom és indítatásom. Keresztény testvérek, vajon ez, amiről Krisztus beszél, ne félj csak higgy, mennyire határoz meg téged most? Mennyire tudsz ebből a mondatból hitedben megerősödni? Mennyire tudsz erre ráépíteni jelentés, jövendőt? Mennyire tudod átadni
önmagadat, életedet, családod életét annak az élő Krisztusnak, aki áldott orvosként munkálkodik ma is. Hiszem, hogy ma is munkálkodik, ma is cselekszik, és oda megy el, testvérek, ahova hívják. Mert hívni kell, mert le kell borulni előtte, be kell ismerni a mi emberi tehetetlenségeinket, korlátainkat, és mindent. De ha ezt hittel meg tudjuk tenni, akkor Jézus, higgyétek el, higgyük el, rögtön lépni fog, és megérkezik, és zörget, és kopogtat, és aki hallja az zörgetést, kopogtatást, és ajtót nyit ő neki, akkor oda belép, és megérkezik, és ott marad. Legyen az ő jelenléte, a Krisztus áldása, gyógyító ereje velünk, közöttünk minden nap. Vigyázzunk erre a Krisztus által elnyert új életünkre. Vigyázzunk arra hitre, arra a reménységre, amit ajándékozott számunkra. Tápláljuk, erősítsük azt, hogy így tegyünk bizonyságot a mi Krisztusunkról örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mindenható Istenünk, kegyelmes Atyánk, sokszor megtapasztaltuk már azt, hogy mit jelent a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség, a gyásznak a sötétsége, mit jelent a betegségnek a letaglózó ereje. De Urunk, számtalanszor megtapasztaltuk már azt is, hogy mit jelent erőt nyerni hitünk által ezekben a kilátástalan helyzetekben. Megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent a gyászban, a kibírhatatlan, nehéz kereszthordozásban mégiscsak rólad szólni. Bizonyságot téve arról, hogy te sokkal jobban tudod, hogy mit, miért teszel, tettél, mint mi magunk, valaha ezt felfoghatnánk, mert a te terveid magasabb rendűek, és mindannyiunk javát szolgálják, csak nehéz nekünk elfogadni azokat. Ezért is imádkoztunk és imádkozunk, jó Atyánk, hogy formálj minket, hitünkben erősíts meg, hogy lássuk a mi érteinkre a válaszokat, hogy elfogadjuk a válaszokat, hogy lássuk azt, hogy te jót tervezel számunkra. Jó Atyánk, köszönjük a mai bátorítást, mai bíztatást, amely ott van a szívünkben, magunkkal viszünk. Ne félj, csak higgy. Köszönjük, jó Atyánk, hogy ez a rövid bíztatás nem csak egy szlogen, hanem annak a valósága, annak a bizonyítéka, hogy ott van a szavak mögött a garancia, ott van a biztosíték, hogy ezt te mondottad, és ezen szavakat megerősítendő csodákat tettél. Emberi életek gyógyultak meg, akár a halálból visszahoztad az életbe. Urunk, tudjuk, hogy a te szavaid mindig igazak és ámenek, és mindig ott van mögöttük a hatalom és a szeretet. Urunk, köszönjük, hogy a te szeretetedben tudtunk ma is megmártózni. Meg tudtuk érezni azt, hogy te olyannyira szeretsz minket, hogy képes voltál egyszülött fiadat odaadni a mi bűneinkért, a mi bűneink büntetéséért, a keresztfára. Urunk, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy ből szívhez jussunk. Taníts minket arra az életre, amely virágba borul, amely gyümölcsöt terem,
amely felüdít másokat is, amely meggazdagít lelkiképpen megszomorodott szíveket, bánatos lelkeket, özvegyeket, árvákat, szenvedőket, betegeket. Urunk, mi rád bízzuk magunkat. Újra meg újra kimondjuk azt, hogy Urunk, rendelkezz életünk felől. És azt is kimondjuk, hogy ha a jót elfogadtuk, akkor a rosszat is el kell fogadnunk. Urunk, taníts minket arra is, hogy legyünk hűek te hozzád, mint halálig, mert sokszor a hűtlenkedésünk, az önzőségünk, irigységünk az magas falat húz közted és közénk. Urunk, tudjuk azt, hogy hűségünkben, hűség nyilatkozatunkban ott van az a reménység, hogy mindenkoron, örömben, bánatban, egészségben, betegségben te velünk leszel a világ végezetéig. Urunk, így imádkozunk azokért, akiknek különösen nehéz harcok, küzdelmek, próbatételek adattak ezen napokban, ezen időszakokban, akár kórházi betegágyon, akár otthoni betegágyon, fáradozván azért, hogy a harc, a hitnek nemes harc az jó végbe menjen, és te elhozd a jobb és szebb napokat a gyógyulás kegyelme által. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik 4 évvel elhunyt szerettükre emlékeznek ezen percekben. Add, hogy az emlékek feltörő kavalkádjában az az élő reménység is még inkább előjöjjön a szívükből és a szívükben, hogy akik már te hozzád hazatértek a megfáradt vándorút végeztével, azok élete célba ért, és mi is oda tartunk a cél fele, ami te jelöltél ki számunkra. Urunk, imádkozunk a gyermekeinkért, az ifjúságért, a családokért, idősödő testvérekért, szépporúakért, mindenkiért szerte világon, hogy hadd legyen megtapasztalható belső hitvallássá a hitnek az ajándéka, az a hitbizonyosság, hogy nem a félelem, hanem a megtapasztalt gondviselés tart meg minket és visz előrébb. Krisztusunkért, a mi áldott orvosunkért kérünk téged, hogy így légy gyámolítója, gyógyítója e világnak és életünknek. Legyen a te áldásod mindazon a szolgálaton, amelyet a te dicsőségedre igyekszünk végezni. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Istenünk előtt, csendesedjünk el, és magunkban is imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek a perselyes adakozást, tudván az, hogy a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Úr. Testvérek, a mai vasárnap emlékezünk immár Néhai László Zoltán testvérünkre halálának 4. évfordulóján. Ráemlékezik családja, közelben, távolban levő szerettei. Halljátok meg az ige vigasztaló, bátorító szavát, amely egykoron eképpen szólt a koporsó mellett állva, Jeremiás próféta könyvéből a 33. résznek a 6. verse által.
Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Drága emlékező testvérek, szomorú szívvel és hírrel kerestetek meg egykoron 4 évvel ezelőtt, hiszen a gyásznak sötét fellege ereszkedett rá családotok egére. Olyan erőtlennek, gyengének és kiszolgáltatottnak éreztétek magatokat, de hiszem, hogy a minden kegyelem ura mellétek állt, és mellettetek áll a megpróbáltatás idején, erősítve, bátorítva titeket. Mulandóság alá vettetett létünkben íme felhangzik a jövő reménysége. A törékeny test porból lett, és porrá lesz ugyan, de az áldott orvosnál a sebek be lesznek kötözve, nála gyógyulás van, és lelkiképpen megnyugszunk az ő békességében. Hiszen életünk Isten kezében nyugszik, aki nem lát romlást, halált, hanem reményteljes jövőt tervez számunkra. Én tudom azt, hogy drága szerettetek, Zoli maradt volna munkálkodni, szabni, tervezni, unokázni, de a kiszabott esztendők teltével mennie kellett. Aki egy életen keresztül kiszabta az anyagokat, alázattal el kellett fogadni a nagy szabómester tervét, és fejet kellett hajtania az ő akarata előtt. Kapaszkodjatok teremtünk bátorító szavaiba, hisz Krisztus szeretete és az ő belé vetett hitünk által nem elveszítjük szeretteinket, hanem közeledünk Istenünk felé, hisz akik előre mentek, már az atyánál vannak, jó helyre kerültek, ahol nincs testi szenvedés és halál. Hiszem, hogy ezért tudtok most megvigasztalódni az emlékezés perceiben, Isten veletek lesz, veletek van és marad minden napon a világ végezetéig. Áldott legyen emlékezete, feltámadása, dicsőséges. Az ő emlékére, hitünk erősítésére énekeljük a 331. énekünket, annak az első szakaszát. 331. énekünk első szakaszát énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy.

Szeretettel hívunk és várunk a hétközi gyülekezeti alkalmainkra is, a megszokott rend szerint kedden az idősek klubja alkalmára, csütörtökön baba, mama alkalom, biblióra, kóruspróba, péntek délután a zongora, gitároktatás, kisifi, szombaton vallásóra. Szerdán családlátogatás a már megszokott módon előzetes egyeztetés által. Folytatom a családlátogatást a Partizán utcába, 47-58 szám alatt lakott családokat fogom meglátogatni, illetve a Verőfény és a Sarkanty utcában élő családokhoz is el szeretnék látogatni. Csütörtökön mennybe menetel áldott ünnepén délelőtt 10 és délután 6 órától ünnepi Isten tiszteletre hívlak mindannyiótokat. Lehetőség szerint, ha el tudtok szakadni a munkahelyi kötelezettség alól, akár délelőtt, akár délután. A délután istentisztelet folytatásában egy ima sétával is készülünk. Már lehet iratkozni, jelentkezni a nyári táborainkra, a vallásórás tábor a 6-13 évesek számára június 29-július 3 között lesz, és az ifjúsági tábor a 13-18 éveseknek, kiskátésoknak, konfirmandusoknak, nagyifiseknek július 13-17 között kerül megszervezésre, ugye Bogártelkén a gyülekezeti házunkban. A tábor díja egységesen, úgymond mindkét táborra nézve 300 lej, a testvéreknek 250 lej. Tovább információkért bátran meg lehet keresni engem vagy a feleségem. Örömmel értesítelek, hogy gyülekezetünkben elhivatott lelkes önkéntesekből diakóni munkacsoport alakult, ezt már hirdettem. Jelzem a lehetőséget, amit felajánlottunk, amivel szolgálatot kívánunk tenni Isten dicsőségére, egymás javára, idősek, betegek látogatása és sok-sok más szolgálat által. Kérlek, terjesszétek a gyülekezetben, mondjátok tovább ezt a lehetőséget, illetve szóljatok nekünk, jelezzétek vissza, hogy hol, ki számára lenne szükség, bármi nemű segítség. Nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson ez a lehetőség, amit felkínáltunk, illetve kínálunk, és szeretettel el is végzünk az önkénteseinkkel. Már csak néhány nap maradt, addig, amíg le kell adnunk, fel kell töltenünk a 230-as nyomtatványokat, a 3,5%-os adófelajánlásokat. Köszönjük, hogy nagyon sokan már megtettétek ezt, de akik még nem, és gyülekezetünket szeretnétek támogatni ezáltal, az iratterjesztés asztalán levő űrlap kitöltésével tehetitek ezt meg. Meg szeretném köszönni a tegnapi bogártelki közmunkás segítkező atyafiaknak a segítségét, a munkáját, a fáradozását, Isten áldja életeteket, életünket. Egy adománygyűjtésre kaptunk felkérést, megkeresést, hiszen a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiókszervezete házi beteggondozó szolgálatának a támogatásáról van szó, és itt röviden azt írtam ki magamnak, hogy az otthoni betegápolás igénybevételének nagy előnye az, hogy a beteg mentesül egy klinikára vagy rendelőbe való beutazás fáradtságától, a sorbaállástól, ugyanakkor nyugodtan számíthat arra, hogy a diakónia szakembere keresztény felebaráti magatartása fordul majd hozzá családjához. 2026-ban is a szolgálatok anyagi fenntartása egy nagyon nagy kihívás jelent számukra, és csak is támogatások által tudják ezt a szolgálatukat fenntartani, és kérik a mi segítségünket, támogatásunkat egy persejes gyűjtés által. Elhoztak egy persejt, ami el van helyezve a kiáratnál, a mi diakónia perseink fölé, rá van írva, hogy diakónia, tehát gondoljunk, és lehetőség szerint a gondolatainkon túl segítsünk is, hogy a Diakóni Keresztény Alapítvány munkatársai, ugye alkalmazottai folytathassák a házi beteggondozó szolgálatokat. Szíves figyelmetekbe ajánlom hát ezt a megkeresést,
ezt az adományozási lehetőséget. Énekeljük keresztény testvéreim, Isten dicsőségére a 468. énekünket, annak az első, illetve harmadik szakaszát. 468. énekünk első, illetve harmadik szakaszát énekeljük. Kövesd a Jézust, kövesd még ma!

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végezetül áldásra várva énekeljük a 174. énekünknek az első szakaszát. 174. énekünk első szakaszát énekeljük. Uram, bocsásd el népedet békével.

Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

0: Isten tiszteletet sugároztunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a kerekdombi református templomban, ígét hirdetett Fazakas Csaba lelkipásztor. Most a jó hír következik, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újhasóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mond el.
1: Jó hír.

Ő, a mi Istenünk, ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Dániel könyvének 3. részének 17-től 18-ig terjedő versei.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Jelenések könyvének 3. részének 7-től 8-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés hallgatóit. A mikrofonnál Pilbát Kincső. Mai adásunkban a protestáns felekezetek országos olimpiáján készült összeállításunkat hallhatják, ahol diákokkal és tanárokkal beszélgettünk, ezt követően a Juppi Camp mindennapjairól, önkénteseiről és a közelgő táborokról hallhatnak egy beszélgetést. Tartsanak velünk! Első témánk a protestáns felekezetek országos olimpiája, amelyet 12 év után újra a Kolozsvári Református Kollégium szervezett május 7 és 9-e között. A szervezők a versenyfeladatok mellett színes, hit és közösségépítő programokkal várták a diákokat. Telegdi István iskola lelkész a Farkas utcai megnyitó ünnepségen a programsorozatot ismertette.
1: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal. Igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, a utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági áhítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet. Ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
0: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
2: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse a szarvas és a csodaszarvas legendája.
3: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
2: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom. 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem első évben a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésé. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
3: És mit üzen a versenyzőknek?
2: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
0: Eljutni egy verseny

0: országos szakaszára nagy teljesítmény. A vallásolimpián résztvevő diákokkal és tanárokkal a Farkas utcai megnyitó ünnepségen az országos szakasz élményéről beszélgettünk.
1: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
0: És hogyan készültél?
1: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
0: És mit vársz ettől a szakasztól?
1: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
0: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
1: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt. És magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
2: A református kollégiumból jöttem, Sipos Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
0: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
2: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
0: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
2: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltára könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
0: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
2: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
0: És retérnék a közelgő pünkösre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
2: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
0: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
3: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőben tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
0: Mondtak kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon?
4: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
5: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallás olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
0: Az olimpiát május 9-én a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében zárták. Az ünnepségen arról is beszéltünk a diákokkal, hogyan érezték magukat az elmúlt napokban. Milyen érzés volt felkészülni az országos szakaszra?
6: Mivel én teológiás vagyok, így 30 tételünk volt, ami elég sok volt, és eléggé
2: Nehéz volt összeegyeztetni az iskolai teljesítménnyel, de jó érzés volt megtanulni, és minden történetben valami többet belelátni minden olvasás után.
0: És volt a kedvenc történeted a felhagyottak közül?
2: Igazából több is volt, amelyiket könnyebben tanultam, meg azt jobban kedveltem.
0: Illetve neked mi volt a kedvenc tevékenységed?
2: Nekem a kedvenc tevékenységem az a városnézés végén volt, amikor meglátogattuk azt a kilátót.
6: Bartha Eliza vagyok, Beszterce Naszódnak az André Mürésen Főgimnázium iskolájából jöttem, és nagyon jó érzés volt itt lenni ezen a három napon.
0: Milyen programokon vettetek részt, illetve hogyan éltétek meg azt, hogy a versenyen túl ilyen közösségépítő, akár hitépítő programokat szerveztek nektek?
6: Hát nekem nagyon tetszett, hogy nem csak a versenyről szólt ez az egész, hanem a közösségről. Volt például egy interaktív városnézés, ahol több csapatra osztottak fel minket, úgyhogy nem ismertünk a csapatokat, és keveredtek a megyék. Az nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy több mindenkit ismerhettem meg. A városnézés kicsit hosszadalmas volt és fárasztó. Interaktív rész alatt azt értették, hogy volt pár olyan tevékenység, hogy fényképeket kellett készítsünk egymással.
0: Illetve milyen volt a maga a verseny, milyen tételeket kaptatok, vagy nehéznek találtad-e azt a részért?
6: Hát a tétel részét annyira nem találtam nehéznek, de könnyűnek sem. Szerintem egész jó tételeket kaptunk most ebben az évben. Nem tetszettek a történetek.
0: Téged kérdezlek most, hogy így folytassuk a tételekről.
7: A nevem Ince Barbara Klára, és Besztercéről érkeztem az Andrei Múrés Sánon Főgimnáziumból. Én elég sokat tanultam, próbáltam szóról-szóról, hiszen ez is az egyik elvárás, hogy minél pontosabban tanuljuk meg a történeteket, ahogy a Bibliában írja. Olyan tételeket kaptunk, hogy én nem számítottam rá. Eléggé meglepőek voltak, de szerintem jól teljesítettem.
0: És volt-e kedvenc tételed a felhagyottak közül?
7: Nyilván tanultunk Ószövetségből is, és Új Szövetségből is, így mint 11-es. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Új Szövetség sokkal inkább magaménak érezhető. Tehát azok tetszettek jobban.
0: Programsorozatok hogy teltek a versenyen túlmenően?
7: Elég jól éreztem magamat, és szerintem nagyon felemelő érzés az, hogy ilyen fiatalok között lehetünk mai világban, mert hogy nagyon a generációnk elfajult, én azt kell, hogy mondjam. És igen, felemelő az az érzés, hogy ilyen komoly fiatalok között lehetünk, és komoly témákról érdeklődünk mind, és mindegyikünket ez mozgat meg.
8: Mózes Hanna Rebekának hívnak, a Maros Serpad, aki Adoriani Károly általános iskolába jövök, és nagyon, de nagyon jó érzés volt ide kijutni.
0: És milyennek találtad a tételeket?
8: Hát igazából elég nehéz volt, de meg lehetett írni.
0: És hogy tetszett neked az, hogy a versenyfeladaton túl voltak ilyen interaktív, közösséghitépítő tevékenységek?
8: Nagyon tetszett, nagyon változatos és nagyon jó programok, csapatépítő programok voltak, és tényleg nagyon szépek voltak a koncertek, az előadások is. Úgyhogy így összességében nagyon-nagyon tetszett az egész, és nagyon-nagyon jól meg volt szervező, úgyhogy gratulálok a szervezőknek.
9: A nevem Ónia Dórián, a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumból jöttem. Élménynek nagyon jó volt, rengeteg új ismeretet szereztem, rengeteg új barátot szereztem, a hangulata is nagyon jó volt az egésznek, összességében szerintem megérte eljönni, ilyen emberek között meg ilyen helyzetben fellépni.
0: És milyennek voltak a tételek, milyennek találtad?
9: Közepes volt. Az első tétel szerintem elég könnyű volt, a második is, a harmadik okozott kicsit több gondot, szerintem az én nézőpontomból most így 12 teológia osztályban. A téma, amit kaptunk, picit nehéz volt, meg teológiai szempontból bonyolultabb is, de meg lehetett csinálni.
0: És mi volt ez a téma?
9: A lábmosás története.
0: El tudod mondani röviden, hogy hogyan kellett ezt kivitelezni?
9: A harmadik tétel úgy áll össze, hogy van két része. Az egyik a bibliai szöveg, a maga a bibliai történetnek a pontos ismerete, a második része pedig egy személyesebb élettapasztalatokra épülő rész, amelyben érvelni kellett és személyes tapasztalatokat felhozni. Most ennél pont a hatalomról, a alázatról kellett beszélni, abban, hogy hogyan viszonyulnak a mai fiatalok a szolgálathoz, hogy milyen nehézséget jelentett ez nekik a mostani szemmel nézve.
0: És te hogy gondolod, hogy hogyan viszonyulnak a mai fiatalok?
9: Én személy szerint könnyen viszonyulok ehhez, mivel az iskolákban lehetőség van arra, hogy templomi áhítatot tartsunk iskolai óra keretén belül, ezért nekem ez megszokottabb környezet. Véleményem szerint nehéz a mai fiataloknak felvállalni a véleményüket, mert félnek attól, hogy mik a következmények, milyen hatást gyakorolnak a többiekre, vagy esetleg, hogy milyen visszajelzést kapnak, hogy félnek attól, hogy elítélik őket, vagy milyen benyomás kelt az, amit ők mondanak.
0: És van-e kedvenc bibliai történeted?
9: Nem tudom, ha választani kéne, melyiket választanám, de ha általánosíthatok, akkor inkább azt mondanám, hogy az Ószövetség közelebb áll hozzá, mint az Újszövetség, és inkább azok a történetek fognak meg, mivel jobban átérzem.
10: Hát szerintem nagyon jó dolog ez a vallásolimpiász, mert meg tudjuk mutatni, hogy mi mit tudunk, és hogy nagyon értelmes a tétel, amit feladnak. Nagyon vidám voltam a teszt alatt, mert éreztem, hogy van egy ilyen jó érzés bennem, hogy itt tudok lenni, és ilyen kiemelt vagyok a többiek között.
0: És hogy érezted magad a programokon?
10: Jó volt minden, nagyon, hát úgy éreztem, kicsit sűrűn voltak a dolgok, de jó volt minden.
0: Lukács Olga dékán, a Vallásolimpia Központi Bizottságának elnöke a versenyt méltatta.
11: Hát, hogyha ezt a tárgyversenyt jellemeznem kell, akkor először is én úgy érzem, hogy azon túlmenően, hogy egy olyan tantárgyról van szó, amely benne van a tananyagban, a közoktatásban, ezen túlmenően ez egy olyan lehetőség, amely teljesen más, mint általában más tantárgyak esete, mint a matematika, történelem, vagy természettudomány, vagy minden bizonnyal oda is elmennek a diákok, de valamiért külön szeretnek ezekre az alkalmakra is eljönni, mert ez nem teljesen egy olyan versenyjelleg, hanem ez a léleknek a együttese. Valahol egy ilyen vallásolimpiászon a lélek szokott megszólalni, hiszen itt nem csupán a tudást mérjük, hanem valami olyasmit is, amit megtapasztalunk, amit nehéz pontokban vagy helyezésekben kifejezni. Itt más a légkör, érezhető a szeretet, az egymásra figyelés, a csendnek a mélysége, az imádságban a jelenléte Istennek, érezhető az a spirituális többlet, amelyet nem lehet mesterségesen létrehozni, mert itt egy ilyen vallásolimpiászon Isten lelke munkája az, ami jelen van elsősorban.
0: Hogyan összegezni, hogy teljesítettek a diákok?
11: A bizottság tagjait kérdeztem több alkalommal is, főleg amikor javítottak, és ugye bebementem elnökként a tantermekbe, hogy lássam, hogy halad a munka. Hát csak úgy szuperlatívuszokban beszéltek arról, hogy ez egy olyan év, amikor mindenki nagyon jól felkészült, tehát mindenki magából a legjobbat adta, és nagyon komolyan vették. Ugye a Biblia ismeret elsajátítását, mint azt az elmélyülést a Szentírásban, amely a harmadik pontban domborodik ki még inkább, ennek a lehetőségét abban tudják még inkább kiélni.
0: És lenne valamilyen üzenete a diákoknak?
11: Az üzenet, hogy maradjanak meg olyanok a lelkükben, amilyenek most. Emlékszem arra, amikor én 14 éves voltam, és akkor tértem meg, akkor annyira mélyen hittem, egy olyan első zsenge érzés volt bennem, ezért én mindenkinek arról beszéltem, hogy milyen csodálatos Jézus tanítványának lenni. Na most ezt éreztem meg, hogy egy ilyen világban, amelyben a hajtás van, a pénzorientáció, az anyagi orientáció, ezek a diákok, akik itt voltak, Isten igével foglalkoztak. Tehát én mindegyikben azt éreztem, azt az első zsengét, és olyan jó volt újra átélni azt a lelkesedést, azt az elköteleződést, amit 14 éves koromban megéltem, és ezt látom. Ez maradjon meg, vagy adja jó Isten, hogy tudják ezt a lelkületet megőrizni a továbbiakban is.
0: Végül a díjkiosztó után néhány nyertessel is sikerült beszélgetni.
12: Kalissára vagyok, 12A osztályos diák, teológia osztályból, a Kolozsváró Református Kollégium diákja vagyok, és számomra egy nagyon felemelő élmény volt tovább jutni ezen az olimpián az országos szintre, és én úgy gondolom, hogy a Jóisten vezetett, és úgy gondolom, hogy ott volt az Isten kegyelme, és hogy mindenki megtapasztalhatta a találkozást is, ugye, amiről szó volt a beszédekben. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ide tovább juthattam, és hogy lehetőséget kaphattam arra, hogy közelebb kerüljek az álmomhoz, hogy bejuthassak a teológiára, és elképesztően hálás vagyok mindenkinek, aki ebben segítségemre volt.
0: És hogyan készültél a versenyre?
12: Ez egy nagyon összetett folyamat volt nekem. Elképesztően sokat tanultam. Reggeltől estig volt olyan, hogy éjszakákon át tanultam. Nagyon sokat köszönhetek a felkészítő tanáraimnak, Telegdi Istvánnak és Péter Csaba tanár úrnak, akik felkészítettek, és akik jó tanácsokkal láttak el engem, és ők segítettek abban, hogy felkészüljek.
0: És milyen érzés ezzel az első díjjal elhagyni a versenyt?
12: Elképesztően boldog vagyok, és egy álmom vált valóra. Úgy érzem, hogy az Isten munkálkodik az életemben, és látom azt, hogy ő neki terve van velem, és egyre tisztább előttem az út, amit a Jóisten előkészített nekem, és ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon fantasztikusan érzem magam, energetikusan.
13: Én Nagy Balázs vagyok, Kézivásárhelyről jöttem, és elég jól éreztem magam.
0: Van-e kedvenc bibliai történetet?
13: Olyan konkrét kedvencem nincs, de Mózesnek a történetét azt szeretem.
0: És milyen érzés, hogy dicséretben részesültél?
13: Jó érzés, kicsit van egy ilyen vágyom afelől, hogy többet is elérhettem volna, de amúgy nagyon hálás vagyok.
0: És milyennek találtad a tételeket?
13: A tételeket szerintem vagányok voltak, sokat lehetett írni róluk, jó érdekes témákban kaptunk tételeket.
14: Nekem nagyon jól esett, mikor megtudtam, hogy első helyezett lettem, mivel még soha idáig nem jutottam el. Az évek alatt mindig csak sajnos a másodikig, de most végre meg tudtam mutatni, hogy meg lesz ez is.
0: És milyen érzéssel tölt el ez az első hely megszerzése?
14: Mindenképp felemelőm, és nagy dicsőség azért, hogy városszerte azért meg tudtam mutatni, hogy én is tudok valamit, és így büszke is vagyok magamra emiatt.
0: És volt a kedvenc programod az elmúlt napok során?
14: Nagyon tetszett a városnézés, mivel nagyon különlegesen meg volt oldva ez az egész. Ilyen játékszerűen mégis tanultunk, és be tudtuk járni Kolozsvár szép helyeit.
0: Adásunk második felében a Juppi Camp mindennapjairól, önkénteseiről és a közelgő táborokról beszélgetünk. Riporter Bálint Enikő.
15: Sok szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójában. Többször volt már szó a Juppiról, Juppi önkéntességről, Juppi táborról, de talán ilyen hosszasabb beszélgetésre még nem került sor mostanában. Kingához szólnék először is, hogyan ismerkedtél meg egyáltalán te a Juppival?
16: Sziasztok, én is köszöntelek titeket, és örülök, hogy itt lehetünk. Én a juppis történetem az nagyon rég kezdődött, valamikor azt hiszem 10-es lehettem, és az egyik segesvári ismerősöm mesélte, hogy most volt egy nagyon vagány táborba, és akkor megkerestem, tehát 10-esen még annyira nem tudtam volna önkénteskedni, mert hogy van egy ilyen minimum 20 éves kell legyél, hogy önkénteskedhess, és akkor ez nem 2011-ben lehetett, igen, és akkor teltek múltak az évek, amikor 20 éves lettem, akkor pont úgy alakultak a nyarak, hogy mindig valami más volt, és végül 2019-ben eljött az a pillanat is, amikor önkénteskedhettem, és akkor jelentkeztem házimanónak, vagyis a gyerekekkel voltam egész nap, és egy hihetetlenül jó élmény volt, és akkor azóta ott vagyok önkéntesként is, de munkatársként is.
15: Igen, azóta munkatárs is vagy, és egyben szervező is. Milyen ez a szervezői szolgálat, feladat?
16: Igazából, amit én szervezek, az a táboroknak a kommunikációja. Hát, hogy így abban segítem elő az egyesületet, hogy akkor a táboroknak a híre az eljusson minél több emberhez, de ehhez egy csapattal dolgozunk együtt, tehát nem én vagyok az egyedüli, és a táborok szervezésével összedolgozunk a gyerekszervező osztállyal, meg az önkéntes szervező csapattal, úgyhogy ez egy ilyen közös munka, amit egész évben csinálunk, de igazából ilyen nagyon intenzíven, így január, február, márciusban ezt a promoválási részét.
15: Pont erre az egész évi munkára vagyok kíváncsi, hogy mi áll a háttérben, hogyan áll össze ez nálatok, hogy történik.
16: Ez egy tényleg egy nagyon hosszú folyamat, és egy intenzív folyamat, még akkor is, hogyha persze vannak intenzívebb periódusok, de azért egy tábornak a szervezése az nagyon sok kis elemből áll össze. onnan, hogy akkor a táborhelyjel való egyeztetés, a gyerekeknek a toborzása, az önkénteseknek a toborzása, a szponzoroknak a toborzása, mert hát ugye ezeket valamilyen pénzből fedezni kell, és mi a résztvevőktől nem kérünk sosem pénzt, tehát a táboraink ingyenesek, úgyhogy össze kell szednünk az anyagiakat, és azon kívül meg persze rengeteg figyelmet fordítunk az önkénteseknek a képzésére, pont most lesz hamarosan az a hétvége, ahol az idei önkénteseket betanítjuk arra, hogy mit is jelent juppis önkéntesnek lenni. Aztán jön a nyári időszak, ami ugye a tábori időszak, utána meg az ősszel vannak az önkéntes találkozó, meg a csapatunkon belül a stratégiai megbeszélések, az operacionális megbeszélések, tehát amikor így kielemezzük az elmúlt évet, és megtervezzük a következőt. Tehát, hogyha igazából van egy ilyen kiszámíthatóság, és egy ilyen körforgása az egésznek, de mindig vannak új dolgok, új pályázatok, amikre pályázunk, új emberek, akikhez el kell érjünk, úgyhogy annak ellenére, hogy ismétlődik, vagy hogy van egy kiszámíthatósága, én úgy gondolom, hogy még mindig tud újat és izgalmakat hozni.
15: Mondtad az önkénteseknek a képzését. Hogyan lehet valaki önkéntes, hogy kerülhet be hozzátok?
16: Az, hogy jelentkezik, az már feltételezi azt, hogy bizonyos értékei vannak, tehát, hogy bizonyos dolgokat szeret, például ért a gyerekekhez, vagy szeret bizonyos tevékenységeket végezni, vagy van egy ilyen hajlam, hogy akkor ő segítsen, vagy egyszerűen csak kíváncsi valami újat kipróbálni, és akkor jelentkezési űrlapon már pár ilyen kérdésre kell válaszolni, meg arra is, hogy esetleg milyen szerepben látnád inkább magad, mert többféle szerepek vannak. És utána van egy interjúzási folyamat, ahol az önkéntes toborzó csapatból pár kollégámnak van egy beszélgetése, aztán az egy lesz egy kiértékelése, és hogyha minden rendben van, akkor bekerülhet az önkéntes csapatba.
15: Jelenleg hány önkéntesetek van eddig?
16: A Juppi 2011-ben alakult, és azóta rengeteg önkéntessel dolgoztunk együtt. Közel 1700 önkéntessel dolgoztunk együtt eddig, és ebből rengetegen vannak, akik több éven keresztül önkénteskednek, de olyanik is vannak, akik csak egyszer, viszont az nagyon-nagyon jó érzés tudni, hogy vannak olyan önkéntesek, akik 2011 óta velünk vannak, de olyanok is, akik már 10 éve, 5 éve, 2-3 éve, tehát hogy hogyha valaki ebbe a műfajba beleszeret, akkor eléggé hűséges tud maradni.
15: És itt ül velem egy olyan személy, aki ebbe a műfajba bele is szeretett, önkéntes is egyben. Hogyan kerültél a táborba? Vagy egyáltalán, hogy önkéntes legyél?
17: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! A fiam által kerültünk közel a Juppihoz, mivel 2019-ben diagnosztizálták decemberben a diabétesszel, és igazából nem tudtunk még semmit az egész történetről, meg így, hogy miből áll, és kihez lehet első sorban fordulni. Nyilván tudtuk azt, hogy egy orvost kell keresni, az az első lépés, és akit találtunk valahogy nagy nehezen, elvállalta, hogy foglalkozik Milánnal, mint pácienssel. Dr. Lőrinci Krisztina, diabetológus, akkor még nem volt kiskorú páciense, de elvállalta Milánt, mert nyilván meg lett az engedélye, és ő volt az első páciense, úgy tudom, és ő javasolta legelőször a Juppi tábort nekünk, és úgy általa, hogy ő is önkénteskedett pár a Juppiban, és akkor így kezdtünk kutakodni, hogy mi is ez a Juppi, hogyan is lehet hozzájuk közel férkőzni, vagy hogyan lehetne velük összeismerkedni, és 2021-ben vettünk részt, mint résztvevők családi táborban. Akkor négyen voltunk, a harmadik gyerekünk, a kisfiú, még pici volt, egy éves, nem vittük magunkkal, úgyhogy Milán volt, és a testvére Lilla, és így egy olyan nagyon jó közösség kovácsolódott össze ott a táborban, mint egy zöld csapat, ahova be voltunk osztva több család, hogy otthoniasnak, családiasnak éreztük az egészet, és akkor így a tábor előremenetele és ideje alatt fogalmazódott meg bennem az, hogy olyan szuper dolog. Ez egy olyan jó érzést töltött el, hogy gondolnak az ilyen családokra ilyen szempontból, hogy nagyon új dolog egy családban egy diabéteses gyereknek az állapota, és hogy milyen élete lehet ezután, és úgy rávilágítottak, hogy teljesen normális élete van a családnak, a gyereknek. Nyilván oda kell figyelni sok mindenre, de minden úgy zajlik, ahogy eddig, és teljesen természetesen lehet ezt venni. És így alakult ki bennem, hogy elmúltak azok a félelmeim, ami addig tartott, és nagyon jó pszichológusok is, felnőtt manoknak nevezzük ezt a táborba, akik a szülőkkel foglalkoznak, inkább ilyen játékos tevékenységben lehet gondolkodni. Felnőttként úgy játszottunk, mint a gyerekek, nagyon jó érzés volt, és ez egy igazi terápia volt számomra. És akkor itt jött be a gondolataimba, hogy hát ezt valahogy meg kéne háláljuk a Jupinak, hogy ezt megszervezte nekünk, meg ehhez mi hozzájuthattunk úgymond ingyen, mert ingyenesek a táborok, és akkor már eldöntöttem, mire hazamentünk a táborból, hogy akkor jövőre jelentkezem, mint önkéntes. Onnan tartott, 2022-ben voltam először önkéntes a tavalyig, úgyhogy már negyedszerre is voltam az idén, sajnos nem tudtam jelentkezni más családi okok miatt.
15: És mennyire tudod ezt elhatárolni a családtagjaitól, és hogy csak te ott vagy, mint segítő a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, családoknak, és közben meg ott van a ti családi életetek is.
17: Igazából ez egyszerű, ez csak elhatározás kérdése, és a másik dolog, hogy az önkéntesek a táborban nem használnak telefont. Le is van téve az önkénteseknek a telefonjuk a szobáikba, és akkor így kizárjuk teljes mértékben ezeket a gondolatokat, hogy vajon mit csinál a család. Ott van egy másik csapat gyerek, akivel folyamatosan foglalkozni kell, játszani kell, figyelni rájuk. Tehát igazából mielőtt belépnék a tábor kapuin, akkor tudom, hogy a gyerekem biztonságban van otthon. Hálásak vagyunk a nagyszülőknek, hogy teljes mértékben mellettünk állnak, és nagyon sokat segítenek a felügyeletben, és ott tudom, hogy a gyerekek jól vannak, így nyugodtan tudom vállalni azt a szerepet, amire vállalkoztam. Úgyhogy, mikor bementem a Jupi kapuin, akkor teljes mértékben átadom a Jupi szellemiségnek magam.
15: És milyen feladataid voltak, milyen manói teendőid?
17: Házi manónak én úgy gondolom, hogy az a legegyszerűbb szerep, mivel nekem nagyon kézenfekvő van három gyerekünk, úgyhogy otthon vagyok az ilyen gyereknevelésben, meg az ilyen babusgatásban. Szívem szerint a kisebb korosztállyal dolgozok együtt, és ez meg is van kérdezve a felvételi kor, tehát amikor van a Jupis önkénteseknek a megismerkedése, a kikérdezése ilyen szempontból, akkor be lehet jelölni, hogy milyen korosztállyal dolgoznál szívesebben, és én házi manónak jelentkeztem elsőre, másodikra is, második évben is házi manónak, és akkor, mivel hogy nagyon szeretek vezetni, akkor a harmadik évben megkérdezte az egyik önkéntes vezető, hogy nem-e vállalnám el a beszerzői szerepet, mert nem találnak beszerzőt. Mivel tudják, hogy szeretek vezetni, és van tapasztalatom, akkor bevállaltam így elsőre. Nyilván, hogy úgy lelkileg nem arra készültem, amikor jelentkeztem harmadik évben, de annyira beleszerettem ebbe a mozgalmas szerepkörbe, hogy negyedik évre is a beszerzői szerepre jelentkeztem. És az úgy nekem nagyon tetszik. Tehát, mint házi manó, ott vagyok a gyerekek mellett folyamatosan. Éjszakai műszak is van a Jupiba, önkénteskedés. Éjszaka is felügyeljük a gyerekeket, nem csak a napi tevékenységeken. Viszont a beszerzői szerep ez olyan, hogy amire éppen szüksége van a gyereknek, vagy a kisétkezések, az ilyen uzsonnák, vagy egy gyógyszer hiányzik, vagy be kell szerezni valamit az irodába, vagy bármi étrendről, vagy irodai kellékről legyen szó, akkor azt a beszerző elmegy tábor helységéről a legközelebbi kisvárosba is beszerzi. És akkor ez ilyen napi, olyan akár 50 kilométeres távolságot is jelent. Én ezt nagyon szeretem. És utána pedig ott vagyok a gyerekekkel. Tehát amikor befejeződött ez a szerepkör és a feladataimat elvégeztem, akkor nyilván csatlakozom a színcsoportos csapatomhoz, a gyerekkorosztályhoz, ahova tartozom, ahova be vagyok osztva. És onnantól egész estig akkor a gyerekek mellett vagyunk, és játszunk, és mire van szükség éppenséggel.
15: És ezekben az időszakokban ott voltál melletted Milán?
17: Egy táborba soha nem jelentkeztünk, és pedig pont az miatt, mert én úgy képzeltem el, hogyha ő jelen van, akkor az én fókuszomat is elveszi, és neki se olyan élmény a tábor, ha tudja, hogy ott van az édesanyja. És akkor nem azt az élményt éli meg, gondolom, meg nem úgy viselkedik se, ahogy egyedül a táborban. És akkor ezt úgy alakítottam, hogy ha ő megy, jelentkezik a kamasztáborba, akkor én egy másik táborba jelentkezem, hogy ne legyünk egy időben ugyanott. Amikor együtt voltunk, az mint családi résztvevő a legelső táborban volt.
15: Önkéntesként, nem tudom ez mennyire szabályos, sikerültek kialakítani személyes kapcsolatokat a családokkal, vagy tartjátok-e a kapcsolatot?
17: A táborban ez egy olyan szabályunk van, mint önkéntesként, hogy bármennyire közel kerülünk a családhoz, barátság alakul ki, avval a feltétellel adhatjuk meg a telefonszámunkat, vagy adjuk meg a telefonszámunkat, hogyha elkérik, vagy biztosak vagyunk benne, hogy szeretnénk további kapcsolatot tartani velük. Vagy hogyha bejelölnek mondjuk egy médiás platformon, akkor esetleg eldönthetjük, hogy visszaigazoljuk, mint barát, vagy elutasítjuk, és ez a személyes jogunk, tehát a táborba önkénteskedünk, viszont azon kívül megtarthatjuk a személyes szféránkat, viszont mint résztvevő alakult ki olyan barátság és csoport, ez a legelső táborunkban, ahol a családi táborban az összes színcsoportban levő családdal tartjuk a kapcsolatot azóta is. Visszajártunk, amikor még megszervezték a Tekerj egy jó célért programot, és beneveztünk, mint család, és akkor ott találkoztunk, vagy ha vásárhelyen járunk, akkor írunk nekik előtte, hogy megyünk, van egy hétvégénk vásárhelyen, hogyha van kedvetek, találkozzunk, és így összeverődik megint a kis csapatunk, és néhányal volt, hogy találkoztunk utána is. Tehát mint résztvevő, igen, tartjuk a kapcsolatot más családdal.
15: És már szó esett többször is a táborokról. Az idén milyen táborok lesznek és hol?
16: Az idén az összes táborunk Székelyvarságon lesz. 4 tábort szervezünk. Júliusban, meg augusztusban. És van egy táborunk, a családi tábor. Ez a diabéteses kisgyerekeknek és családjaiknak persze. Ez július 14 és 17 között. Aztán van a testvértáborunk, ahova a rákbeteg és más krónikus betegségekkel élő gyerekeket és testvéreiket várjuk. Ez július 20-23-a között. Aztán van a családi táborunk a rákbeteg és más krónikus betegségekkel élő kisgyerekeknek, vagyis 0 és 10 év között. És ez augusztus 19 és 22-e között. És aztán van a kamaszoknak, a diabéteses kamaszoknak szervezett tábor, vagy az egyéb krónikus betegségekkel élő gyerekeknek és kamaszoknak szervezett tábor, ez augusztus 25 és 29-e között.
15: És gondolom már javában zajlik a jelentkezés, vagy már megvannak azok a családok meg résztvevők, akik ott lesznek veletek.
16: Még egy hónap van addig, amíg a családok és a gyerekek és a kamaszok jelentkezhetnek, úgyhogy, hogyha valaki szeretné és szükségét érzi, akkor ajánlom, hogy lépjenek fel a jupicamp.ro oldalra, és ott innen információt megtalálhatnak, jelentkezhetnek a weboldalon keresztül, vagy megkérdezhetik a kezelő orvosukat, hogy hogyan lehet jelentkezni, úgyhogy tényleg mindenkit bátorítunk, hogy jelentkezzen és hogy jöjjön.
15: És itt van velünk Milán is, aki résztvevő volt többször is a táborban. Nem tudom, mennyire frissek az emlékeid a legelső táborról, amikor oda kerültél. Mesélnél róla?
18: Igen, sziasztok! Én, ha jól emlékszem, 2021-ben volt az első táborom, amikor is családdal mentünk oda, és azt onnan tudom megegyezni, hogy egy ilyen különlegesebb pólót kaptunk. Egy 10-es volt a Juppi felirat mellett, mert az volt a Juppinak a 10. születésnapja.
15: Milyen tevékenységek voltak?
18: Hát, hogyha jól emlékszem, volt íjászat, lovaglás, mászás, de az nem biztos, lehet, hogy összekeverem másik táborral, evezés.
15: Szereztél-e barátokat, kapcsolatokat?
18: Szereztem, mondhatni. Volt egy pár barátom, volt, amelyikkel még egy kis ideig tartottam a kapcsolatot is, azután elszakadtunk, vagy kevesebbet beszéltünk, de ott per pillanat több emberrel is jó kapcsolatba kerültem.
15: Mesélj a legutóbbi táborodról.
18: Én a legutóbbi táboromat mondanám a legjobb táboromnak, ha jól tudom, 2 évvel ezelőtt volt, amikor kamasztáborba mentem, és ott már eléggé idősnek éreztem magam ahhoz, hogy így egyedül elmegyek táborba, mert ugyanis az előző kamasztáboromba, ami azelőtt volt, abban nagyon honvágyam volt, és időközben így rájöttem, hogy nem vagyok eléggé felkészülve arra, hogy én egyedül menjek el ilyen helyekre. De most így az utolsóban nagyon-nagyon jó emlékeket szereztem, találkoztam olyan barátaimmal, akikkel még az előző kamasztáboromban találkoztam, és ez volt az egyik legjobb része, hogy újra így egymásra találtunk, és akkor így megbeszéltük az elmúlt éveket, hogy mik történtek, és igazából nagyon hamar eltelt, mert ez egy olyan tábor, ami nagyon sok élményt tud adni az embernek, és biztos vagyok benne, hogy kevesen próbálták azokat a dolgokat, amiket ott mutatnak.
15: Tudnál mesélni a betegségednek a nehézségeiről? Mi az, ami nehézséget okoz? Jelenleg.
18: Jelenleg? Én így már megszoktam és elfogadtam, hogy mi van. Nehézséget okoz az, hogy figyelmetlen vagyok, és nem szoktam odafigyelni a cukromra. Tehát, hogy én megeszek úgyis dolgokat, hogy előtte ránézek, vagy nem is nézek rá. Inzulint azt is úgyis beadom, de már nem fektetek annyi időt bele, vagy olyan hangsúlyt, hogy ez most olyan fontos dolog lenne, pedig tudom, hogy az csak így idővel így már meguntam, és nem jön, hogy megcsináljam.
15: Mi az, amire megtanított akár a tábor, vagy a betegséged?
18: Hát így először így azt tudnám mondani, hogy még az elején nem gondoltam volna, hogy ilyen rossz dolog történhet velem. Én ezt úgy fogtam fel, hogy pont Mikulás után voltam, és akkor kerültem be cukorbetegséggel kórházba, és akkor én nagyon rosszul viseltem, hogy az édességekkel mi lesz. És azelőtt én nem gondoltam bele, hogy vajon másnak milyen rossz lehet ugyanezzel a betegség, vagy akár mással is.
15: Úgy érzed, hogy kitartóbb lettél?
18: Szerintem sokkal kitartóbb lettem azóta, amióta ez így megtörtént velem.
15: Miért ajánlanád másoknak is ezt a tábort, akik még akár nem hallottak róla, vagy nem voltak, vagy nincsen bátorságuk elmenni?
18: Én azért ajánlanám ezt a tábort másoknak is, mert ez egy nagyon-nagyon vagány élménytábor. A családi táborba szerintem akármikor lehet menni, az egy olyan dolog, hogy már fiatal kortól is egy ilyen tökéletes, úgymond tökéletes tábor, mert a családjuk úgyis ott van velük, és akkor nincs honvágyuk, mert így megvan az az érzés, hogy biztonságban vannak, és nem történhet velük semmi, és ugyanolyan programok vannak, és ugyanolyan szuper elfoglaltság minden, mint kamasztáborban, csak a kamasztábor az így, vannak olyan emberek, akiknek így nehezükre esik eleinte, és csak egy bizonyos kor fölött mennének, mint például én is. Én ezért mondanám ezt így a nehezebbik döntésnek, de a kamasztábor, hogyha így felkészültél rá, és tudod, hogy nagyon sok barátra szertehetsz, és hogy már tudod, hogy milyen a tábor maga, akkor nagyon ajánlom, mert az szerintem sokkal jobb, hogy ott egyedül vagy akármiről le tudtok beszélgetni barátaitokkal, hogyha megismerkedtek akárkivel, és este nagyon jókat lehet beszélgetni ott lefekvés előtt, mikor már a szobánkban vagyunk, és akármiről lehet tárgyalni, és a tevékenységek azok olyan szinten jók, tehát, hogy az első emlékeim, amit így nagyon élveztem, azok olyanok voltak, hogy én nem próbáltam ezelőtt, és nagyon, nagyon vagánynak gondoltam ezeket, hogy ilyeneket is lehet csinálni, és nem gondoltam, hogy ez ilyen jó lesz.
15: Gondoltál már arra, hogy önkéntesnek visszamenjél a táborba?
18: Én gondoltam, utolsó táboromban ez így nagyon, nagyon elgondolkoztam azon, hogy szívesen mennék vissza önkéntesként, amint lehet, mert olyan jófejű önkéntesek szoktak lenni, hogy én elképzelem, voltak ott barátaim is, vagy akiket ott ismertem meg, de hogy voltak olyan önkéntesek, akikkel nagyon jóba lettem ott a tábor folyamán.
15: Köszönöm szépen. Kingához szólnék. A beszélgetésünk elején még jóval beszéltünk, és el is hangzott az évforduló. 15 évesek vagytok, 15. évet ünnepeltek. Milyen lesz ez az ünneplés?
16: Az első szó, ami eszembe jut, az az, hogy meghitt és hálatelt, mert hogy úgy terveztük ezt az évet, hogy egy ilyen visszaemlékezés lesz, amikor megosztunk a közösségi médián olyan anyagokat, olyan beszélgetéseket, olyan képeket, amiket így összegyűjtöttünk az évek folyamán, és amik nagyon jó élmények voltak, akár nekünk, mint csapatnak, de akár a táborozóknak, vagy az önkénteseknek is. És másrészt meg ez az egyik kedvenc mini projektem az az, hogy lesz pár beszélgetésünk olyanokkal, akik nagyon közel állnak a Juppihoz, vagy de hogy különböző szerepekben voltak, vagy különböző módon járultak hozzá, és akkor egy ilyen fejlődéstörténet szerűen nekik a juppis élményeikről fogunk mesélni, vagy fognak ők mesélni, és mi aztán majd továbbadjuk. És ez lesz az idén. És lehet, hogy valami kis eseményt is fogunk szervezni, de azt még nem tudjuk, vagy meglepetésként tartogatjuk.
15: Jelenleg hol áll a táboroknak a szervezésre, a táborokra való hangolódása?
16: Jelenleg megvannak az önkénteseink, most már szinte véglegesen, még egy-két szerepre keresünk embert. Most ugye következő hétvégén lesz az önkénteseknek a képzése, ami egy nagyon fontos része, mert akkor tanulnak az élményterápiáról, arról a módszerről, amivel mi dolgozunk, megismerik a táborhelyszínt, megismerik a kollégáikat, vagy a többi önkéntest, már ott elkezdődik számukra is egy élményterápiás folyamat, hiszen sokszor kell majd a komfortzónájukon kívül is menni, de ez csak, hát legtöbb esetben csak jót jelent, hiszen ilyenkor tanulunk új dolgokat. A háttérben folyik természetesen az adományszervezés, hát, és a mindenféle ilyen adminisztratív dolog, hogy akkor a menüknek a megbeszélése, mert ezt is nutricionistákkal, meg orvosokkal együtt rakjuk össze, hogy minden gyereknek megfelelő legyen az étkezése. És még nagyon sok apróság, ebben biztos vagyok, csak én nem tudok mindenről, úgyhogy igen, és még egy hónapig lehet jelentkezni, május 25-éig, úgyhogy ez még folyamatban van, és ezek vannak most így a láthatáron.
15: Te elég régóta a juppinak a részese vagy. Mit jelent számodra ez a fajta szolgálat?
16: Nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon én miért vagyok a juppinál, vagy hogy miért maradtam meg a juppinál. És hát elég sok embert ismerek, akinek mondjuk van már valami, nem tudom, vagy valamelyik szüleje beteg volt, és akkor érez egy ilyen belső hívást, vagy a nagyszülei, vagy... Amikor én elkezdtem a juppinál önkénteskedni, és aztán dolgozni, hát csak dédnagymamám volt diabéteszes, de az ugyannyira nem befolyásolt az életemet, de aztán így érdekes módon apukám is diabéteszes lett, és lehet, hogy ez egy ilyen égi jel volt, mert sokkal több mindent tudtam már akkor erről, hogy ez mit is jelent, és nem kezeltem ilyen nagy pánikként, és tudtam neki egy kicsit segíteni, de valószínű nem ezért vagyok itt, sőt biztos, hanem azért, mert hogy én nagyon sok szempontból szerencsésnek és érzem magam így az életben, és mindig azt mondtam, hogy szeretném azt a sok jót, amit én kapok, valahogy visszaadni, és biztos, hogy önkénteskedhetnék máshol is, de számomra az első juppi tábornak az élménye az annyira erős volt, és annyira szép és kedves emberekkel voltam körülvéve, és akik segítettek, bevezettek ebbe a világba, utána egy kicsit mentoráltak, rengeteget tanultam tőlük, hogy még nem tudok elszakadni, és nem is akarok elszakadni. És még a másik dolog, amiért szerintem itt vagyok, az a hatásra, amit én látok olyankor, amikor évente egyszer vagy kétszer elmegyek a táborokba, és mindig van számomra egy kedves pillanat, ami kb. A táboroknak az elejének és a végének az ellentéte, tehát amikor látjuk a gyerekeket, hogy jönnek, és hát így egy kicsit meg vannak ijedve természetesen, hiszen lehet, hogy egy új hely számukra nem voltak még, esetleg a szülők nélkül jönnek, tehát hogy van egy ilyen feszültség bennük, félelem, egy kis izgalom, és akkor eltelik pár nap, ott megtörténik a juppi mindenfélével, amit jelent, és akkor van az utolsó napnak a pillanata, amikor, tehát szinte szimbolikusan úgy, hogy bejönnek a kapun, úgy ki is mennek egy momentumnak a keretén belül, és van egy ilyen pacsi sor, tehát hogy mindenki ott két sorba állunk, és akkor így kivezetjük a gyereket, ő átfut az önkéntesekkel, lepacsizik, és akkor számomra ez mindig egy nagyon-nagyon érzékeny pillanat, mert ugye én láttam a gyereket, amikor bejött a kapun, és most, amikor kimegy, és úgy látom, ahogy így megnyílik az arca, ahogy már van közös élményünk, már ismerem a történetét, láttam a többi gyerekkel játszani, láttam, ahogy fejlődött ebben a pár napban, és igazából ez egy kicsit olyan, mint az adrenalin, hogy amíg ez így van, és amíg érzem ezt a hatást, az úgy szeretném ezt így látni és érezni, és tudni azt, hogy ez én is hozzájárultam.
17: ahogy Kinga elmesélte, és nagyon magamra ismertem, tehát nekem is az első tábori ottlétem az olyan katartikus volt, hogy én még hónapokig éreztem azt az érzést, hogy olyan feltöltődés, meg olyan pozitív kisugárzásom volt szerintem egész hónapokig, és csak is erről tudtam beszélni, hogy nagyon nagy élmény, úgy résztvevőnek, mint önkéntesnek. És az önkéntesek is pont úgy töltődnek fel a tábor ideje alatt, mint a gyerekek. Tehát amilyen pozitív érzésekkel hagyják a tábort ott a gyerekek, az önkéntesnek is pont ilyen terápiás jellegű ez a tábor, mert az érzés az megvan, hogy valamit adunk önmagunkból. Tőlünk jön az időnk, a szeretetünk, ami csak bennünk van, pozitívum, azt mind átadjuk azon az egy héten, vagy meddig tart a tábor, 5-6 napig. És ez nagyon feltöltődés. És nagyon sokat jelent, ahogy visszatérünk a mindennapi életünkhöz. Ez a pozitívum kell egy önkéntesnek, én úgy érzem.
0: Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt percekben a protestáns felekezetek országos olimpiájáról készített összeállításunkat, majd a Juppie Camp mindennapjairól, önkénteseiről szóló beszélgetésünket hallhatták. További áldott vasárnapot kívánok, békesség Istentől!
19: Vasárnapi beszélgetés.
20: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk Bébát Kincső szerkesztésében. Most a jó hír csendül fel, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mond el.
21: Jó hír!

Ő, a mi Istenünk, ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Dániel könyvének 3. részének 17-től 18-ig terjedő versei.

0: Ezt mondja a Szent, az igaz. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Jelenések könyvének 3. részének 7-8 terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Jó hírt sugároztunk, amelyet Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az újalsóvárosi református egyházközségbe osztott lelki pásztora mondott el. Most versrovatunk következik, amelyben Ady Endre Álmom az Isten című költeményét hallgatjuk meg.

Ady Endre, álmom az Isten. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil, a semmi. A sorsom menni, menni, menni. És az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmom. Nagy bolond hitben s csak ennyit szólni, Isten, Isten, s újból imádkozni. Nem bírom már harcon vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül.

0: Versovatunkban Ady Endre Álmom az Isten című költeményét hallgattuk meg, most zenélő köntös komoly zenei rovatunk következik. A Budapesti Zeneakadémia 1907. május 12-én felavatott épületének főbejárata fölött a Strobl Alajos által alkotott életnagyságunál nagyobb ülő bronzszobor Liszt Ferencet reverendában, kottával a kezében, a zene istenének földi helytartójaként ábrázolja. A zenélő köntös Liszt sorozatának harmadik része a mester vallásos lelkületének ismert és ismeretlenebb megnyilvánulásait lélekemelő zenei példák kíséretében tárja hallgatói elé a szerkesztő Nagy Ibolya.
1: Zenélő köntös
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm a zenélőköntös kedves hallgatóit. Tény, és azt hiszem jó lelkiismerettel és szerénységem ellenére mondhatom, hogy az általam ismert zeneszerzők közül egy sincs, aki ilyen intenzív és mély érzelmekkel közelednék az egyházi zenéhez, írta Liszt Ferenc a Weimari nagyhercegnek. És azért idéztem levelét, mert a Liszt sorozatunk pünk

Ösztavára eső része a zeneszerző vallásos lelkületébe nyújt be pillantást. A témába vágó emlékezéseket és vallomásokat idézek fel a zeneszerző életének különböző fejezeteiből, és mivel május ugyanakkor az anyák napjának hónapja is, a zenei példákat az Ave Maria szöveg Liszt általi feldolgozásaiból válogattam. Liszt vallásos lelkületének kialakulásában döntő szerepe volt azoknak az eseményeknek, amelyek kiváltságtudatot ültettek el benne. Nem sokkal azután, hogy a gyermek megfogant, kezdetét vette az a csodálatos égi jelenség, amelyet Honoré Flaugergue francia csillagász fedezett fel 1811 márciusában, nagy üstökös néven emlegették, és rendkívüli dolgokra hivatott ember születésének előjelét látták benne. Liszt anyja a jóslatot komolyan vette, fiának is elmondta, akiben mélyen gyökeret vert és egész életében megmaradt. Liszt Ferenc gyenge és beteges gyermek volt, és mivel a csecsemő halálozás nagy arányszámú volt, szülei védőoltást adattak be neki, ami akkoriban igen radikális eljárásnak számított. Apja a következőket jegyezte fel. Miután beoltották, a fiú egy ideig hol ideges fájdalmaktól, hol láztól szenvedett, mely nem egyszer életét is veszélybe sodorta. Második vagy harmadik évében egyszer már holtnak is hittük és megrendeltük koporsóját. Ez a nyugtalanító időszak 6 éves koráig tartott. Liszt egyébként egész életében hajlamos maradt a hirtelen lázruhamokra és váratlan rosszul létekre.

Liszt 1846-ban született Ave Maria feldolgozását hallottuk Paolo Crivellaro és a Svájci Rádió énekkara előadásában, vezényelt Diego Fazolis. Apja, aki valamikor ferences szerzetesként a papi hivatásnak akarta szentelni életét, megismertette Liszttel a katolikus vallás szimbolikus rítusait, és megmutatta neki azt a helyet a ferencesek kolostorában, ahol az első vallásos élményét átélte. Liszt azt is tudta, hogy nevét Assisi Szent Ferencről kapta. Fia tehetsége iránti felelősségérzetből Liszt Ádám a gyermeket megfelelő mesterekkel akarta tanítatni, másfelől a világnak is meg akarta mutatni, ezért beláthatatlan hosszúságú turnék vették kezdetüket. A serdülő Liszt Ferencet egyre jobban nyomasztotta a csoda gyerek szerep. Inkább lettem volna bármi a világon, mint nagy urak szolgálatában álló muzsikus, akit lenézőleg megfizetnek, mint valami bűvészt, vagy a tudós kutyát, Munitót, írta apja halála után 10 évvel. Lelki válságából a vallásban keresett kiutat, személyiségével összhangban, perzselő hőfokon. Gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza. Arra vágyott, hogy pap lehessen. Apja ellenezte, és így érvelt. A te mesterséged a muzsika. Az igaz művész útja nem távolít el a vallástól, egyesítheted egy pályán a kettőt. Szeresd Istent, légy jó és őszinte, hogy egyre magasabbra hágj a művészetedben. Te a muzsikájé vagy, nem az egyházé.

Az elhangzott Ave Mariát Liszt az 1860-as években komponálta, amikor meghiúsult a Karolinzuszány Wittgenstein hercegnővel kötendő házasságának kísérlete, Dániel fia meghalt, és lánya Blondine is elhunyt. A művet Die Glocken von Rom, vagyis római harangok néven is ismerik, mi Balázs János előadásában hallottuk. Apja 1827-ben bekövetkezett halála után, anyja is Párizsba költözött, Liszt felhagyott a nyilvános zongorázással, és megélhetésüket zenetanárként biztosította. Tanítványa lett tizedik Károly kereskedelmi miniszterének szépséges 17 éves lánya is, aki iránt hamarosan szenvedélyes érzelemre lobbant. A zongoraleckéket felügyelő anyát annyira elbűvölte Liszt személyisége, hogy a fiatalok joggal remélhették, hogy pártolni fogja szerelmük házasságban való kiteljesedését. Ám a hölgy váratlanul elhunyt, az apa pedig rangon alulinak tartotta a kapcsolatot, és Lisztet igen megalázó módon kitiltott a házukból. A kényszerű elválásba a lány, Caroline de Saint-Cricq, belebetegedett, Liszt pedig idegösszeroppanást kapott, és vallásos önkívületbe esett. Naponta gyúnt, és több órán át térdepelt a Saint-Vincent de Paul templom kövén. Felvételét kérte a papi szemináriumba. Gyóntató papja Bardin abbé beszélte le szándékáról. Korának szellemi vezetőjeként ő indította el Lisztet azon a keresési úton, amely Lamennais abbé és Saint-Simon tanain keresztül vezetett el végül a hit megélésének személyes formájáig. A következő Ave Maria tisztelettel adózik a témának, ugyanakkor megmutatja, hogy ezt korának legnagyobb zongoristája írta.

Philip Thompson előadásában hallottuk Liszt Ferenc Desdur Ave Mariáját. 1856-ban az esztergomi mise betanítása miatt Liszt hosszabb ideig tartózkodott Magyarországon, ekkor kérte felvételét a Ferencesek világi rendjébe. A pesti ferencesek Lisztet 1857-ben fogadták konfráterükké, a szekszárdi August Antallal és Karácsonyi Guido gróffal egyszerre. 1865-ben felvette a négy alsóbb egyházi rendet, ami kisebb liturgiai szolgálatokra is feljogosította. Ettől fogva mindig reverendát viselt, kívánsága szerint ebben is temették el. Így vallott: beléptem az egyházi rendbe, de semmi esetre sem a világ iránt táplált megvetésből, vagy még kevésbé, mert rámondtam a művészetre. A katolicizmushoz való vonzalmam a gyermekkorom óta jelen van, és mára állandóan jelenlevő és uralkodó érzés lett. Kolostori szállásán a Madonna del Rosarión 9. Pius pápa is meglátogatta, és kedves palesztrinájának nevezte, akihez hasonlóan Liszt is szívesen lett volna karnagy a Vatikánban. Tanulmányozta Palestrina stílusát, valamint a Gregórián zenét, mert tervei közt szerepelt az egyházi zene megreformálása. De a történelmi helyzet nem tette lehetővé a megújulást. Beszédes számadat, hogy a Humphrey Shirley által 1966-ban összeállított jegyzékben 65 eredeti egyházi kórusmű szerepel. Mielőtt befejeznénk a műsort, illendő megemlíteni Liszt legismertebb egyházi műveit is. Ezek a Krisztus oratórium, a Via Crucis Passio, az esztergomi mise, a magyar koronázási mise, a szekszárdi mise, vagy másképpen férfikari mise, és a Szent Erzsébet legendája.

0: Philip Thompson előadásában Liszt 1881-ben komponált Ave Mariája hangzott el. A Liszt Ferenc sorozat harmadik része ezzel véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk Nagy Ibolya szerkesztésében. Most az áhítat következik, amelyet Janicsko Mihály Noémi tolmácsol.
3: A mai áhítat címe: Csodálatos eredmények. Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével, úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Pál apostol efezusiakhoz írt levele, 4. részének 16. verse. Ma Darlene Lunsford, Washington államban élő, amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Évekkel ezelőtt a férjemmel egy hetet töltöttünk egy keresztény táborban, ahol a hamarosan bekövetkező nyárra segítettünk a tábort előkészíteni. Mindenki választhatott egy munkafeladatot. Mivel nem vagyok egy nagy házvezetőnő vagy kertész, örömmel hajtogattam pólókat a táborboltjának. De a csapatunk túl hatékony lehetett, mert a második napon már más munkát kellett választanom. Több feladattal is küzdöttem, önként jelentkeztem segíteni a főzésnél és a takarításnál. Hasznos akartam lenni, de a hétvégére kezdtem úgy érezni, hogy a végzett apró feladataim, ablaktisztítás, a függönyök felakasztása, a krumpli szeletelés jelentéktelenek. Mégis, az utolsó napon, amikor visszatekintettem az összes munkára, amit azon a héten elvégeztünk, elámultam az eredményeken. Építettünk egy lépcsőt, a stéget megjavítottuk, virágájásokat töltöttünk fel, az úszómedencét leengedtük és újra töltöttük, és az egész tábort kitakarítottuk. Bármilyen szerepet is játszunk, fontosak vagyunk Isten munkájában. Isten nem azt kéri, hogy valaki másnak a részét végezzük el, csak a sajátunkat.

Imádkozzunk! Istenünk, szeretnénk részesei lenni a munkádnak, hogy útmutatást és szeretetet nyújtsunk gyermekeidnek. Adj erőt, hogy elvégezzük azt a munkát, amit nekünk szántál. Ámen. Minden munka jelentős, amelyet Istenért végzek. Üzenét Darlene Lunsford, Washington államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk az egyházi táborok munkatársaiért.

Vasárnap déli magazinműsorunk ezzel a végéhez ér. Adással legközelebb holnap hajnalban 3 órakor várjuk a hallgatókat Homok óra műsorunkba. Az első órában majd istentiszteletet sugárzunk, a második órában áhítat csendő a kalendáriumot lapozunk, ünnepeljeinket köszöntjük, és lélekhangoló evangélikus félóránkat hallhatják. A harmadik órában majd irodalmi kincsek rovatunk csendül fel. A nap ige részletével búcsúzom, amely a Márk evangéliumának 9. fejezetének 23. verse, és így szól: minden lehetséges annak, aki hisz. Ez az ige vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra, szép délutánt kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Végesség Isten, hogy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, Isten házában. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, életünket Istenünk előtt, és kérjük az ő áldását szent igének a hirdetésére, meghallására és annak megcselekvésére. Ő segítsen minket ezt alkalommal is, hogy valóban rá hangolódva, rá figyelve töltekezzünk, hitünkben megerősödjünk. Adj úgysa meg a gyertyátalágot, amelyel kapcsolódó testvéreinkhez szerte e világon.
1: Imádkozzunk! A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 155. számú énekünket. 155. számú énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Istent megismerhet.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, ugye, mint az írva található a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak 21. versétől a 24. versig terjedően, illetve a 35. verstől a 42. versig terjedően a következőképpen. Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokasság sereglett köré, ő pedig a tenger partján maradt. Akkor jött egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: a kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele, a nagy sokasság követte őt, és tolongott körülötte. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai előjáró házától, és azt mondták: leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz: ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement, és így szólt hozzájuk: miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: Talita kumi, ami azt jelenti: leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Amen. A kegyelem szent Isten tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekelj, keresztény testvéreim, Isten
dicsőségére. A jól ismert 457. számú énekünknek mindaz 5 szakaszát. A 457. számú énekünknek mindaz 5 szakaszát énekeljük. Tudom, hogy Jézus él.

Imádkozzunk! Felséges Istenünk, ó, jó tudnunk azt, hogy szeretsz minket olyannyira, hogy már Krisztusban megváltottál minket bűneinkből, utánunk jöttél, értünk, jöttél, és itt vagy közöttünk. Minden nap gondoskodsz mi rólunk, minden nap törődsz velünk, és megkeresel minket a legnyomorultabb, legkiszolgáltatottabb állapotunkban is. Eljössz értünk akár a világ végére is, hogy szabadulást hoz számunkra a bűneinkből, a megkötözöttségeinkből, hogy világosságot hozz a sötétségbe, reménységet a reménytelenségbe, hogy felemelj minket, amikor összeroskadunk, hogy a szívünket, a lelkünket betöltsd a te kegyelmeddel. Urunk Istenünk, hogyan is tudnánk meghálálni neked mindazt a jót, amivel elhalmoztad, elhalmozod életünket. Vajon mi mást tehetünk azon kívül, hogy megköszönjük? Minden nap megháláljuk neked az imáinkban az, hogy ezt teszed, és ezt tetted mi életünk. Urunk, hisszük, hogy a szavainkon túl a tetteinkkel tudjuk leginkább megköszönni neked atyai jóságodat, törődésedet. Hogy valóban embertársainkkal való kapcsolatainkban, szolgálatunk végzése közepette mindent a te dicsőségedre teszünk, azzal a szeretettel, amivel te is teszed mi velünk. Urunk, szeretnénk most tőled útmutatást kérni, vezetést kérni, hogy hol és mikor és mit tegyünk. Szeretnénk rád figyelni ígéden keresztül, és megtapasztalni azt, hogy ez a legfontosabb, hogy élő kapcsolatban legyünk és maradjunk te veled, amely kapcsolat mindig egy erőforrás számunkra, mindig megtartó erőként van jelen az életünkben. Urunk, nem takargatjuk, nem rejtegetjük bűneinket sem, hiszen azokat is ide hoztuk, hogy letegyük, mint nehéz terhet, és kérjük a te bűnbocsátó irgalmadat. Kérjük azt, hogy szabadíts fel minket a bűnnek nehéz terhe alól, tisztíts meg teljesen, és vezess minket azon a keskeny úton, amely oda visz az örökké valóságba. Urunk, kérünk hát téged, hogy így légy közöttünk, hogy szólsz hozzánk, megszólítasz minket, úgy légy közöttünk, mint atya az ő gyermekei közösségében, a te szereteteddel, azzal a törődéssel, amin keresztül árad az evangélium, az örömhír, ami szívünkben, ami lelkünkben. Így kérjük téged, jó atyánk, áld meg szent igédnek a hirdetését, hallgatását, annak a megcselekvését, most és minden időben. Amen. Készünk, keresztény testvérek, Isten szent ígének a meghallgatására, befogadására, elénekelvén a 451. számú énekünknek mind a három szakaszát. 451. énekünknek mind a három szakaszát énekeljük. Te vagy napvilágom, te vagy énekem.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak a 36. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje a Márk írása szerint való szent evangélium 5. részében, annak 36. versében, felolvasom, kélek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázatossággal. Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy! Ne félj, csak higgy! Amen. Ez Istennek szent igéje. Keresztény testvérek, az Új Szövetségben nagyon sok történetet olvasunk, és olvashatunk Jézus Krisztus csodáiról, azokról a gyógyításokról, amelyek mind-mind arról tanúskodnak, hogy Krisztus az Atyától kapott hatalom által vakok látását, süketek hallását, bénák mozgását, járóképességét visszaadta, helyreállította, csodálatos módon az életüket egy újabb, sokkal boldogabb, felszabadultabb fejezettel ajándékozta meg. Ezekben a csodatörténetekben különben azt figyelhetjük meg, hogy Jézus Krisztus mindenkit meggyógyított, aki hozzáfordult. Ez az egyik, és a másik az, hogy a legtöbb csodatörténetben nincs feljegyezve, nincs leírva a meggyógyított embernek, gyermeknek, fiatalnak vagy idősnek a neve. És az imént felolvasott történet kivételt képez, ha úgy tetszik, ezen megfigyelés alól, hiszen megismerjük, a Szentíró megismerteti velünk azt az édesapát, név szerint Jairust, akinek a lánya halálán van, nagyon nehéz betegséget hordozva. És ezen a vasárnapon próbáljunk mi is egy picit ott lenni, jelen lenni ezen csodatörténetben, mint szem és fültanúk. Próbáljuk egy kicsit belehelyezkedni abba a kontextusba, ahol és amikor ez a csodatörténet által Jézus Krisztus meggyógyította Jairus beteg lányát. Jairus nevének a jelentése nagyon, nagyon hangsúlyos, nagyon fontos, hiszen azt jelenti, hogy Isten megvilágosít. És azért fontos, mert az ő élete, az ő családjának az élete sötétségben van, kilátástalanságban van, a szíve telve van fájdalommal és tehetetlenséggel, hiszen emberileg nézve mindent megtett gyermekért, hogy meggyógyítsák őt, hogy meggyógyítsák őt,

szíve megéli ezt az üzenetet. És a legnagyobb sötétségben, a legnagyobb nyomorúságban ez a belső világosság vezeti őt. A hitének a világossága viszi Jézus Krisztushoz. Még akkor is, testvérek, figyeljük meg a történetet, még akkor is, amikor már otthon mindenki sír és gyászol. Már mindenki rá van készülve, hogy itt percek kérdése a lánynak az elhalálozása. Őt is, mintha húznák vissza, hogy gyere, gyere haza, mert ez történt, ez történik. Gyere, sírj velünk, gyászolj velünk. Ez az élet rendje. Amikor a sötétségben, a halál árnyékának a völgyében jár az ember, nagy kérdés, hogy megvan-e a szívének ez a világossága, megvan-e a szívben az a világosság, az a hitbeli világosság, amely az ember tekintetét Krisztusra, az élő Krisztusra irányítja, akiről énekeltük, hogy tudom, hogy Jézus él, tudom, hogy ő segél, nem bánthat gond és félelem, ő van mindig velem. És mondhatnám a többi szakaszt is, mindannyian ismerjük, hiszen csodálatos hitvalló énekünk. És amikor Jairus elindul, ő arra tekint, hogy ki a világ világossága. Arra tekint, hogy Jézus az, aki egyedül segíthet neki, rajta, illetve a lányán. És ezért ő nem hátra néz, hanem előre tekint, hogy eljusson az áldott orvoshoz. És amikor megérkezik a szomorú hír, amikor utol éri őt a gyászhír, hogy ne fárazd a mestert, a lányod meghalt, akkor Jézus mondja ezt a csodálatos mondatot. Jézus is meghallja a gyászhírt, a szomorú hírt. Mindenki meghallja, hát egyértelmű, hogy ez nem titkos dolog. Ne félj, csak higgy. Talán a legnagyobb fájdalom akkor lehet az ember szívében, amikor el kell engedni a gyermeke kezét. Felfoghatatlan, döbbenetes, szívet, lelket összeszorító fájdalom ez. De testvérek, én hiszem, hogy vannak olyan lelki dolgaink is, olyan lelki fájdalmaink is, amelyekről talán kevesebbet beszélünk, nagyon keveset beszélünk. Amikor eltemetünk elhidegült baráti kapcsolatokat, testvéri kapcsolatokat, amikor szakítunk bizonyos felebarátokkal, mármint megszakítunk mindenféle kapcsolatot, fájdalmas dolgok ezek, hogy életünkben hogyan tudjuk ezeket a döntéseket meghozni, illetve hogy hogyan lépünk tovább, amikor úgy érezzük, hogy már nem bírjuk. És amikor Jairushoz érkezik a hír, tulajdonképpen azt hallja ki a szavakból, hogy fel kell adnia a Jézus Krisztushoz való kérését is. Már elkésett, neki vissza kell fordulnia, békén kell hagynia az Istent. Az Istennek más volt a terve, az Isten mást akart. Te már nem remélhetsz,

Talán sokunkban megfordul az a kérdés, hogy vajon az Istentől kapott hit ajándék, a hitnek az ajándéka az elég erőse, amikor ilyen helyzetbe kerülhet az ember. Megtart-e a te hited akkor, amikor ilyen szörnyű, felfoghatatlan próbatétel veszteség ér téged? Jairus mindent megpróbált, és ez a minden azt jelentette számára, hogy elment Jézushoz is. És ott, abban a helyzetben, ő nem a zsinagóga elöljárója volt, nem a városnak egyik elismert polgára, nem a vagyonos ember volt, hanem az édesapa, aki gyermeke ügyét vitte Jézushoz, az ő betegségét, illetve már a halálhírét is gyakorlatilag ezáltal, és mégis hittel érkezett meg Jézusához. Elengedte azt, ami visszahúzta, hazahúzta őt, ami a gyászról szólt, és előre tekintett Krisztusára, leborult előtte, és az ő irgalmában, könyörületében és gyógyító hatalmában reménykedett és bízott. És milyen csodálatos, hogy Jézus el is indul, hogy segítsen. Hát persze, hogy ne segítene. Nem rángatja őt, mármint Jairus, nem húzza, nem rángatja Jézust. És van még közbeékelve egy csoda történet a Jézus elindulása és megérkezése közé. A vérfolyásos asszony csoda története. Ahogy elindul Jézus, valaki megérinti az ő ruhája szegélyét, és meggyógyul, és Jézus észrevesz, és egy csoda történet van közbeékelve. Miért mondom ezt? Mert Jairus siettethetné, sürgettethetné a Jézus dolgát, hogy ha mi hamarabb odaérkezzen a házhoz, így is már megtörtént a baj. És nem. Megvan mindennek az ideje. És Jézus is ezt ugye nagyon jól tudja, illetve ő maga tudja, mikor és hol kell neki ott lennie, jelen lennie. És Jairus is el tudja ezt fogadni, hogy Jézus elindult, Jézus fog menni, Jézus ott lesz, Jézusra számíthat, mert teljesen az ő kezébe helyezte az életét, a gyermeke életét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. És mondhatnám tovább az énekünk szövegét, megtapasztalja az Isten gondviselését, Isten kegyelmét. Mennyire furcsa az ebben a történetben, hogy csak Jairus van ezzel az élő hittel a szívében. Az emberek már másra készülnek, és sírnak, és jajgatnak, és gyászolnak. Egyedül Jairus az, aki valóban tudja, hogy kivel áll szemben, kihez ment el segítséget kérni, ki az, aki elindult az ő házába, ki az, akire rábízott minden, de mindent, és tudja, hogy ez a legjobb döntés, amit hozhatott. Ne félj, csak higgy. Nem mindegy, hogy ki mondja. Egy olyan mondat, egy olyan bizonyságtétel ez, amely sokszor eszünkbe jut. Sokszor velünk volt, végigkísérte az egész életünket mélységekben, gyászban, fájdalomban, magányban, kiszolgáltatottságban, csalódottságban. Ne félj, csak higgy. Sokszor mondtuk is egymásnak is, mint egy idézve a Jézus szavait. Ne félj, csak higgy.
ez arról szól, testvérek, hogy Istennek terve van veled. Ez a mondat arról szól, hogy Isten kezében az életed, és hited által kell neked szemlélned mindazt, amiben vagy. Hited által tudsz ebben a helyzetben is a helyeden maradni. Persze azt tudtuk erre mondani, hogy könnyű ezt mondani, annál nehezebb benne lenni és erős maradni. És mégis azt tudom mondani az ige alapján, hogy Jairus ezen mondatban megkapta azt a támaszt, azt a megerősítést, hogy Jézus kezében tartja az események alakulását és gyermeke életét is. Ezáltal a mondat által Jairus megértette, hogy itt nem sírás, nem jajgatás lesz, hanem hálatelt Isten dicsőítő ének és imádság. Min múlik ez, hogy hogyan látjuk, hogyan szemléljük a minket körülvevő dolgokat? Csak is azon, hogy ne félj, csak higgy, hogyan hat a te szívedben, hogyan formál téged ez a mondat, ez a krisztusi bátorítás, hogyan adod át magad az ige átütő erejének és igazságának, hogyan kapaszkodsz bele minden szóba, ami Krisztus ajkáról hangzott el, feléd, neked és számodra. És amikor azt látjuk a történetben, hogy Jézus megérkezik, és mindenki sír, és mindenki jajgat, akkor azt is látnunk kell, hogy Jézus kiküldi, elküldi ezeket az embereket. És ő ott a szobában, a belső szobában, a szülők és a család közösségében tud imádkozni, és tud gyógyítani, tud emberi életet úgymond feltámasztani, visszahozni az élők közé. Ott van ebben a csodában, ebben a krisztusi cselekedetben az a törődés, az a gyöngétség, az a odahajlás, amire oly nagy szüksége van mindenkinek, mindannyiunknak. Ott van benne az a fajta példamutatás is, hogy mennyire fontos embertársi kapcsolatainkban megélni az őszinte egymás iránt való szeretetet, törődés, gondoskodást. Mennyire fontos az, hogy egymásba is kapaszkodjunk, egymásra még jobban odafigyeljünk. Mennyire fontos az, hogy ott legyen bennünk az az élő reménység, élő hit, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, és ennél többre nincs is szükségünk, ennél többre nem is vágyódhatnánk, hiszen ez a minden a mindenekben. Ne félj csak higgy, ma hiszem, hogy azt üzeni számunkra, vagy arra emlékeztet minket, hogy életünk nem csak, hogy az Atya oltalmában nyugszik, hanem életünk egy biztos cél felé tart. Ne félj csak így azt is üzeni számunkra, hogy ne tévesszük szemünk elől azt a krisztusi célt, amit ő kitűzött számunkra. Azt a krisztusi célt, amely arról szól, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket. Azt a célt, amely arról szól, hogy én magam is keresem, kutatom a szolgálatomban az Isten dicsőítésének a lehetőségét. Azért szolgálok, mert Krisztus erre elhívott engem.
És azért teszem azt, amit teszek, mert erre van belső elhívásom és indítatásom. Keresztény testvérek, vajon ez, amiről Krisztus beszél, ne félj csak, higgy, mennyire határoz meg téged most? Mennyire tudsz ebből a mondatból hitedben megerősödni? Mennyire tudsz erre ráépíteni jelentés jövendőt? Mennyire tudod átadni önmagadat, életedet, családod életét annak az élő Krisztusnak, aki áldott orvosként munkálkodik ma is? Hiszem, hogy ma is munkálkodik, ma is cselekszik, és oda megy el, testvérek, ahova hívják. Mert hívni kell, mert le kell borulni előtte, be kell ismerni a mi emberi tehetetlenségeinket, korlátainkat, és mindent. De ha ezt hittel meg tudjuk tenni, akkor Jézus, higgyétek el, higgyük el, rögtön lépni fog, és megérkezik, és zörget, és kopogtat, és aki hallja az zörgetést, kopogtatást, és ajtót nyit ő neki, akkor oda belép, és megérkezik, és ott marad. Legyen az ő jelenléte, a Krisztus áldása, gyógyító ereje velünk, közöttünk minden nap. Vigyázzunk erre a Krisztus által elnyert új életünkre. Vigyázzunk arra hitre, arra a reménységre, amit ajándékozott számunkra. Tápláljuk, erősítsük azt, hogy így tegyünk bizonyságot a mi Krisztusunkról örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mindenható Istenünk, kegyelmes Atyánk, sokszor megtapasztaltuk már azt, hogy mit jelent a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség, a gyásznak a sötétsége. Mit jelent a betegségnek a letaglózó ereje? De Urunk, számtalanszor megtapasztaltuk már azt is, hogy mit jelent erőt nyerni hitünk által ezekben a kilátástalan helyzetekben. Megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent a gyászban, a kibírhatatlan, nehéz kereszthordozásban mégiscsak rólad szólni, bizonyságot téve arról, hogy te sokkal jobban tudod, hogy mit, miért teszel, tettél, mint mi magunk, valaha ezt felfoghatnánk, mert a te terveid magasabb rendűek, és mindannyiunk javát szolgálják, csak nehéz nekünk elfogadni azokat. Ezért is imádkoztunk és imádkozunk, jó Atyánk, hogy formálj minket, hitünkben erősíts meg, hogy lássuk a mi érteinkre a válaszokat, hogy elfogadjuk a válaszokat, hogy lássuk azt, hogy te jót tervezel számunkra. Jó Atyánk, köszönjük a mai bátorítást, mai bíztatást, amely ott van a szívünkben, magunkkal viszünk. Ne félj csak, higgy. Köszönjük, jó Atyánk, hogy ez a rövid bíztatás nem csak egy szlogen, hanem annak a valósága, annak a bizonyítéka, hogy ott van a szavak mögött a garancia, ott van a biztosíték, hogy ezt te mondottad, és ezen szavakat megerősítendő csodákat tettél. Emberi életek gyógyultak meg, akár a halálból visszahoztad az életbe. Urunk, tudjuk, hogy
a te szavaid mindig igazak és ámenek, és mindig ott van mögöttük a hatalom és a szeretet. Urunk, köszönjük, hogy a te szeretetedben tudtunk ma is megmártózni. Meg tudtuk érezni azt, hogy te olyannyira szeretsz minket, hogy képes voltál egyszülött fiadat odaadni a mi bűneinkért, a mi bűneink büntetéséért, a keresztfára. Urunk, taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy ből szívhez jussunk. Taníts minket arra az életre, amely virágba borul, amely gyümölcsöt terem, amely felüdít másokat is, amely meggazdagít lelkiképpen megszomorodott szíveket, bánatos lelkeket, özvegyeket, árvákat, szenvedőket, betegeket. Urunk, mi rád bízzuk magunkat. Újra meg újra kimondjuk azt, hogy Urunk, rendelkezz életünk felől. És azt is kimondjuk, hogy ha a jót elfogadtuk, akkor a rosszat is el kell fogadnunk. Urunk, taníts minket arra is, hogy legyünk hűek te hozzád, mint halálig, mert sokszor a hűtlenkedésünk, az önzőségünk, irigységünk az magas falat húz közted és közénk. Urunk, tudjuk azt, hogy hűségünkben, hűség nyilatkozatunkban ott van az a reménység, hogy mindenkoron, örömben, bánatban, egészségben, betegségben te velünk leszel a világ végezetéig. Urunk, így imádkozunk azokért, akiknek különösen nehéz harcok, küzdelmek, próbatételek adattak ezen napokban, ezen időszakokban, akár kórházi betegágyon, akár otthoni betegágyon, fáradozván azért, hogy a harc, a hitnek nemes harc az jó végbe menjen, és te elhozd a jobb és szebb napokat a gyógyulás kegyelme által. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik 4 évvel elhunyt szerettükre emlékeznek ezen percekben. Add, hogy az emlékek feltörő kavalkádjában az az élő reménység is még inkább előjöjjön a szívükből és a szívükben, hogy akik már te hozzád hazatértek a megfáradt vándorút végeztével, azok élete célba ért, és mi is oda tartunk a cél fele, ami te jelöltél ki számunkra. Urunk, imádkozunk a gyermekeinkért, az ifjúságért, a családokért, idősödő testvérekért, szépporúakért, mindenkiért szerte világon, hogy hadd legyen megtapasztalható belső hitvallássá a hitnek az ajándéka, az a hitbizonyosság, hogy nem a félelem, hanem a megtapasztalt gondviselés tart meg minket és visz előrébb. Krisztusunkért, a mi áldott orvosunkért kérünk téged, hogy így légy gyámolítója, gyógyítója e világnak és életünknek. Legyen a te áldásod mindazon a szolgálaton, amelyet a te dicsőségedre igyekszünk végezni. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Istenünk előtt, csendesedjünk el, és magunkban is imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hirdetem a keresztény gyülekezetnek a perselyes adakozást, tudván az, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Testvérek, a mai vasárnap emlékezünk immár Néhai László Zoltán testvérünkre halálának 4. évfordulóján. Ráemlékezik családja, közelben, távolban levő szerettei. Halljátok meg az ige vigasztaló, bátorító szavát, amely egykoron eképpen szólt a koporsó mellett állva, Jeremiás próféta könyvéből a 33. résznek a 6. verse által. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Drága emlékező testvérek, szomorú szívvel és hírrel kerestetek meg egykoron 4 évvel ezelőtt, hiszen a gyásznak sötét fellege ereszkedett rá családotok egére. Olyan erőtlennek, gyengének és kiszolgáltatottnak éreztétek magatokat, de hiszem, hogy a minden kegyelem ura mellétek állt, és mellettetek áll a megpróbáltatás idején, erősítve, bátorítva titeket. Mulandóság alá vettetett létünkben íme felhangzik a jövő reménysége. A törékeny test porból lett, és porrá lesz ugyan, de az áldott orvosnál a sebek be lesznek kötözve, nála gyógyulás van, és lelkiképpen megnyugszunk az ő békességében. Hiszen életünk Isten kezében nyugszik, aki nem lát romlást, halált, hanem reményteljes jövőt tervez számunkra. Én tudom azt, hogy drága szerettetek, Zoli maradt volna munkálkodni, szabni, tervezni, unokázni, de a kiszabott esztendők teltével mennie kellett. Aki egy életen keresztül kiszabta az anyagokat, alázattal el kellett fogadni a nagy szabómester tervét, és fejet kellett hajtania az ő akarata előtt. Kapaszkodjatok teremtünk bátorító szavaiba, hisz Krisztus szeretete és az ő belé vetett hitünk által nem elveszítjük szeretteinket, hanem közeledünk Istenünk felé, hisz akik előre mentek, már az atyánál vannak, jó helyre kerültek, ahol nincs testi szenvedés és halál. Hiszem, hogy ezért tudtok most megvigasztalódni az emlékezés perceiben. Isten veletek lesz, veletek van és marad minden napon a világ végezetéig. Áldott legyen emlékezete, feltámadása dicsőséges. Az ő emlékére, hitünk erősítésére énekeljük a 331. énekünket, annak az első szakaszát. 331. énekünk első szakaszát énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy.

Szeretettel hívunk és várunk a hétközi gyülekezeti alkalmainkra is, a megszokott rend szerint kedden az idősek klubja alkalmára, csütörtökön baba, mama alkalom, biblióra, kóruspróba, péntek délután a zongora, gitároktatás, kisifi, szombaton vallásóra. Szerdán családlátogatás a már megszokott módon előzetes egyeztetés által. Folytatom a családlátogatást a Partizán utcába, 47-58 szám alatt lakott családokat fogom meglátogatni, illetve a Verőfény és a Sarkantyú utcában élő családokhoz is el szeretnék látogatni. Csütörtökön mennybe menetel áldott ünnepén délelőtt 10 és délután 6 órától ünnepi istentiszteletre hívlak mindannyiótokat, lehetőség szerint, ha el tudtok szakadni a munkahelyi kötelezettség alól, akár délelőtt, akár délután. A délutáni istentisztelet folytatásában egy imasétával is készülünk. Már lehet iratkozni, jelentkezni a nyári táborainkra, a vallásórás tábor a 6-13 évesek számára június 29, július 3 között lesz, és az ifjúsági tábor a 13-18 éveseknek, kiskátésoknak, konfirmandusoknak, nagyifiseknek július 13-17 között kerül megszervezésre, ugye Bogár telkén a gyülekezeti házunkban. A tábor díja egységesen, úgymond mindkét táborra nézve 300 lej, a testvéreknek 250 lej. További információkért bátran meg lehet keresni engem vagy a feleségem. Örömmel értesítelek, hogy gyülekezetünkben elhivatott lelkes önkéntesekből diakóné munkacsoport alakult, ezt már hirdettem. Jelzem a lehetőséget, amit felajánlottunk, amivel szolgálatot kívánunk tenni Isten dicsőségére, egymás javára, idősek, betegek látogatása és sok-sok más szolgálat által. Kérlek, terjesszétek a gyülekezetben, mondjátok tovább ezt a lehetőséget, illetve szóljatok nekünk, jelezzétek vissza, hogy hol, ki számára lenne szükség, bárminemű segítség. Nagyon fontos, hogy mindenkihez eljusson ez a lehetőség, amit felkínáltunk, illetve kínálunk, és szeretettel el is végzünk az önkénteseinkkel. Már csak néhány nap maradt addig, amíg le kell adnunk, fel kell töltenünk a 230-as nyomtatványokat, a 3,5%-os adófelajánlásokat. Köszönjük, hogy nagyon sokan már megtettétek ezt, de akik még nem, és gyülekezetünket szeretnétek támogatni ezáltal, az iratterjesztés asztalán levő űrlap kitöltésével tehetitek ezt meg. Meg szeretném köszönni a tegnapi bogártelki közmunkás segítkező atyafiaknak a segítségét, a munkáját, a fáradozását. Isten áldja életeteket, életünket. Egy adománygyűjtésre kaptunk felkérést, megkeresést, hiszen a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiókszervezete házi beteggondozó szolgálatának a támogatásáról van szó, és itt röviden azt írtam ki magamnak, hogy az otthoni betegápolás igénybevételének nagy előnye az, hogy a beteg mentesül egy klinikára vagy rendelőbe való beutazás fáradtságától, a sorbaállástól, ugyanakkor nyugodtan számíthat arra, hogy a diakónia szakembere keresztény felebaráti magatartása fordul majd hozzá családjához. 2026-ban is a szolgálatok anyagi fenntartása egy nagyon nagy kihívás jelent számukra, és csak is támogatások által tudják ezt a szolgálatukat fenntartani, és kérik a mi segítségünket, támogatásunkat egy persejes gyűjtés által. Elhoztak egy persejt, ami el van helyezve a kiáratnál, a mi diakónia perseink fölé, rá van írva, hogy diakónia, tehát gondoljunk, és lehetőség szerint a gondolatainkon túl segítsünk is, hogy a Diakóni Keresztény Alapítvány munkatársai, ugye alkalmazottai folytathassák a házi beteggondozó szolgálatokat. Szíves figyelmetekbe ajánlom hát ezt a megkeresést.
ezt az adományozási lehetőséget. Énekeljük keresztény testvéreim, Isten dicsőségére a 468. énekünket, annak az első, illetve harmadik szakaszát. 468. énekünk első, illetve harmadik szakaszát énekeljük. Kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végezetül áldásra várva énekeljük a 174. énekünknek az első szakaszát. 174. énekünk első szakaszát énekeljük. Uram, bocsásd el népedet békével!

Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

0: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés hallgatóit. A mikrofonnál Pilbát Kincső. Mai adásunkban a protestáns felekezetek országos olimpiáján készült összeállításunkat hallhatják, ahol diákokkal és tanárokkal beszélgettünk, ezt követően a Juppi Camp mindennapjairól, önkénteseiről és a közelgő táborokról hallhatnak egy beszélgetést. Tartsanak velünk! Első témánk a protestáns felekezetek országos olimpiája, amelyet 12 év után újra a Kolozsvári Református Kollégium szervezett május 7 és 9-e között. A szervezők a versenyfeladatok mellett színes, hit és közösségépítő programokkal várták a diákokat. Telegdi István iskolalelkész a Farkas utcai megnyitó ünnepségen a programsorozatot ismertette.
1: Programunk az most kezdődött el a nyitó alkalommal, igazából ma este még egy utolsó ismétlés van, az utolsó, hát nem is tudom, 100 méterre vagy 10 méter már, utolsó 10 méteren. Holnap reggel 9 órától ifjúsági áhítattal kezdünk, 10 és 13 óra között fog zajlani az írásbeli, 3-ig ebédszünet után lesz egy interaktív városnézés külön az 5-8 osztályosoknak és külön a licistáknak, és 17:30-tól orgona és trombita koncertre kerül sor az evangélikus pietáti templomba, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Ezt követően pedig vacsora után pedig Marosán Csaba előadó estjére kerül sor, majd azt követően a részharang táncsoport előadására és egy élőzenés táncházra, szombaton pedig miután körbejárjuk a belvárost, meglátogatjuk a Szent Mihály templom tornyát, fel lehet majd menni az időjárás függvényében. Ezzel párhuzamosan pedig, ez kisebb csoportokban fog zajlani, ifi programok lesznek a diákpresbitérium szervezésében. Végül pedig szombaton 12 órától kerül sor a záró alkalomra a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.
0: Péter Csabát, a kollégium vallástanárát a verseny jelmondatáról kérdeztük.
2: Miért ezt választottuk? Igen, ennek két oka van. Az egyik természetes az ige mondani valója, a másik pedig egy nagyon-nagyon személyes dolog. Az ige mondani valója az egyértelmű, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a hűs forrásvízre, az élő vízre, úgy kívánkozunk mi is Isten igéjére. A másik, a személyesebb, az egy nagyon-nagyon jó barátomnak, itt most elmondhatom, Kisboton grafikusnak, a csodálatos alkotása, egy üvegberakás, egy szarvas. Neki ez a visszatérő motívuma, a szarvas motívum, és így a kettő együtt adta az ötletet, hogy az idei olimpia jelmondata és logója a szarvas legyen, és természetesen ennek van egy harmadik vetülete is, hiszen magyar motívum a csodaszarvas legendája, úgyhogy ez a három az, ami adta ezt a tényleg mindenki által nagyon megkedvelt motívumot. A 42. Zsoltár második verse a szarvas és a csodaszarvas legendája.
3: És milyen érzés, hogy idén itt került megrendezésre az országos szakasz?
2: Ez egy, mondhatni azt, egy várva várt alkalom, 12 évvel ezelőtt szerveztük, én akkor kerültem elsőjében a kollégiumba tanárnak. A másik az, hogy évről évre ott voltam az olimpián, akár központi bizottságban, akár csak egyszerű kísérő tanárként. A tavaly pedig már nagyon körvonalazódott, hogy mivel mi szerveztük a református kollégiumok közötti bibliaismereti vetélkedőt, akkor azt súgták a fülünkbe, hogy az a főpróba az országos olimpia megszervezésé. Tehát ezt már tavaly februárban tudtuk, hogy valószínű, hogy miénk lesz. Nagyon vártuk az alkalmat, nagyon tudtuk azt is, hogy egy felelősségteljes feladat, egy nagyon nehéz munka, hiszen az utóbbi 3 hétben itt nagyon sokat dolgozott egy nagyon lelkes, nagyon kitartó és nagyon összetartó csapat, akikkel ezt sikerült Isten segítségével megszerveznünk.
3: És mit üzen a versenyzőknek?
2: A versenyzőknek azt üzenem, hogy itt mindenki nyertes. Persze kicsit elcsépelt ez a mondás, hogy senkinek nincs veszíteni valója, hanem csak nyerni valója van. Nyerünk tapasztalatot, nyerünk új barátságot, egy lépéssel közelebb kerülünk a hűs forráshoz, az Úr igéjéhez, és természetesen egymáshoz. Itt barátságok kötődnek, és lehet, hogy örökké tartó barátságok lesznek.
0: Eljutni egy verseny országos szakaszára nagy teljesítmény. A vallásolimpián résztvevő diákokkal és tanárokkal a Farkas utcai megnyitó ünnepségen az országos szakasz élményéről beszélgettünk.
4: Kerekes Dávid vagyok, Nagyenyedről érkeztem, és itt lenni az országos szakaszon, hát nem azt mondom, hogy most már megszoktam, de mindig örömmel és nagy felkészültséggel jövök ide, ugyanis már negyedjére jutottam el ide. Rengeteg előkészület kell ehhez, hogy eljusson az ember egy országos szakaszára egy versenyének, és hát főleg ennél a versenynél, ennél az olimpiásznál úgy érzem, hogy nem csak az emberi erő szükséges ehhez, hanem egy isteni beavatkozás is.
3: És hogyan készültél?
4: Megvannak adva a történetek, amikből tanulnunk kell, és nem elég magát a történetet megtanulni, hanem az egészet látni egyben. És talán ez a legnehezebb része, hogy mégis, hogyha kiragadnak nekünk a tételbe egy történetet, akkor azt úgy tudjuk leírni és visszaadni, hogy a körülötte lévő szövegkörnyezetet is bele tudjuk vonni, és nem csak a kiragadott részt.
3: És mit vársz ettől a szakasztól?
4: Igazából nagy elvárásaim nincsenek. Én leginkább azért jöttem, mert hetedikes voltam, amikor először jelentkeztem erre a versenyre, és azóta úgy érzem, hogy itt a helyem, és elvárások nélkül jövök ide, és tényleg szeretetből és örömből.
3: És gondolom, hogy a hit fontos szerepet játszik az életedben, hogyha így beszélsz erről a versenyről, mit jelent pontosan a te életedben?
4: Igen, már kiskorom óta olyan családban nőttem fel, ahol a hit nagyon nagy szerepet játszott a családi életünkben is, és még mindig számomra egy nagyon meghatározó dolog, mert tudom, hogy magamtól nem lehetnék itt. És magától az ember nem tud olyan dolgokat tenni, mint amikor ott van vele Isten, és számomra ez a hit.
5: A református kollégiumból jöttem, Sipo Zsuzsa Dorka vagyok, 9. A-osztályos tanuló a teológiából. Számomra ez egy nagyon érdekes út volt, egy nagyon jó tapasztalat, sok mindent tanultam, és nagyon várom, hogy mi lesz az országosan, hogy milyen érzésekkel fog eltölteni, hogy milyen emberek lesznek, és hogy miket tanulhatunk majd.
3: Hogyan készültél a versenyre, illetve hogyan készültél tovább az országos szakaszra?
5: Hát nagyon sokat segített a vallástanárom megérteni a történeteket. Próbáltam nem csak bemagolni és megtanulni a történeteket, hanem megérteni ezek jelentését és fontosságát, és ebben tényleg nagyon sokat segített a tanárom.
3: És van-e esetleg egy kedvenc történeted, akár a felhagyottakból, vagy úgy amúgy?
5: Mindegyik történet különleges szerintem. Samuel elhívása nagyon közel áll a szívemhez, mert egy egyszerű fiúból lett Isten egyik szolgája, de a Zsoltárok könyve a kedvencem szerintem. Ez az, amiből nagyon sokat tanulhatunk, főleg mi fiatalok.
3: És mit jelent a hit a hétköznapi életedben?
5: A hit szerintem egy biztonság, ami megvéd minket a mindennapok terhétől, és elvezet egy úton, ami ismeretlen, de csodálatos.
3: És retérnék a közelgő pünkösre, hogy esetleg van-e valamilyen különleges jelentése neked a pünkösnek az életedben?
5: Mindenképp, mert emlékeztet arra, hogy mik történtek, és Jézus mennyi mindent tett értünk, amíg felment a mennybe. Minden évben erre emlékezhetünk ezáltal.
3: Milyen érzés itt lenni az országos szakaszon? Milyen volt a felkészítés a gyerekeknek?
6: Az aranyos-egervegyi iskolából jöttünk, a gyerekek, a lányok tovább jutottak, de Tordai Jóska Miklós Elméleti Liceumból is voltak a megyei szinten, szép eredménnyel. Most velük vagyok, nagy öröm volt, minden esztendőben tényleg örömmel tavasztalom, hogy mindig van jelenkező, lelkesek, és gyönyörű velük együtt dolgozni, és megélni ezeket a pillanatokat.
3: Mondtok kérlek ti is két gondolatot, hogy milyen nektek itt lenni az országos szakaszon.
7: Egy új esély, lehetőségek és nagy-nagy megtiszteltetés.
8: Tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Nagyon örülök, hogy átjutottam az országos olimpiára is, vallás olimpiára. Remélem még az életben lesznek ilyen események.
0: Az olimpiát május 9-én a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében zárták. Az ünnepségen arról is beszéltünk a diákokkal, hogyan érezték magukat az elmúlt napokban.
3: Milyen érzés volt felkészülni az országos szakaszra?
9: Mivel én teológiás vagyok, így 30 tételünk volt, ami elég sok volt, és eléggé nehéz volt összeegyeztetni az iskolai teljesítménnyel, de jó érzés volt megtanulni, és minden történetben valami többet belelátni minden olvasás után.
3: És volt-e kedvenc történeted a felhagyottak közül?
9: Igazából több is volt, amelyiket könnyebben tanultam, meg azt jobban kedveltem.
3: Illetve neked mi volt a kedvenc tevékenységed?
9: Nekem a kedvenc tevékenységem az a városnézés végén volt, amikor meglátogattuk azt a kilátót.
10: Bartha Eliza vagyok, Beszterce-Naszódnak az André Mürés Ernő Főgimnázium iskolájából jöttem, és nagyon jó érzés volt itt lenni ezen a három napon.
0: Milyen programokon vettetek részt, illetve hogyan éltétek meg azt, hogy a versenyen túl ilyen közösségépítő, akár hitépítő programokat szerveztek nektek?
10: Hát nekem nagyon tetszett, hogy nem csak a versenyről szólt ez az egész, hanem a közösségről. Volt például egy interaktív városnézés, ahol több csapatra osztottak fel minket, úgyhogy nem ismertünk a csapatokat, és keveredtek a megyék. Az nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy több mindenkit ismerhettem meg. A városnézés kicsit hosszadalmas volt és fárasztó. Interaktív rész alatt azt értették, hogy volt pár olyan tevékenység, hogy fényképeket kellett készítsünk egymással.
0: Illetve milyen volt a maga a verseny, milyen tételeket kaptatok, vagy nehéznek találtad-e azt a részért?
10: Hát a tétel részét annyira nem találtam nehéznek, de könnyűnek sem. Szerintem egész jó tételeket kaptunk most ebben az évben. Nem tetszettek a történetek.
0: Téged kérdezlek most, hogy így folytassuk a tételekről.
11: A nevem Ince Barbara Klára, és Besztercéről érkeztem az André Mürés Ernő Főgimnáziumból. Én elég sokat tanultam, próbáltam szorra, hiszen ez is az egyik elvárás, hogy minél pontosabban tanuljuk meg a történeteket, ahogy a Bibliában írja. Olyan tételeket kaptunk, hogy én nem számítottam rá. Eléggé meglepőek voltak, de szerintem jól teljesítettem.
0: És volt-e kedvenc tételed a felhagyottak közül?
11: Nyilván tanultunk Ószövetségből is, és Új Szövetségből is, így mint 11-es. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Új Szövetség sokkal inkább magaménak érezhető. Tehát azok tetszettek jobban.
0: Programsorozatok hogy teltek a versenyen túlmenően?
11: Elég jól éreztem magamat, és szerintem nagyon felemelő érzés az, hogy ilyen fiatalok között lehetünk mai világban, mert hogy nagyon a generációnk elfajult, én azt kell, hogy mondjam, és igen, felemelő az az érzés, hogy ilyen komoly fiatalok között lehetünk, és komoly témákról érdeklődünk mind, és mindegyikünket ez mozgat meg.
12: Mózes Hanna Rebekának hívnak, a Maros Serpad, aki Adoriani Károly általános iskolába jövök, és nagyon, de nagyon jó érzés volt ide kijutni.
0: És milyennek találtad a tételeket?
12: Hát igazából elég nehéz volt, de meg lehetett írni.
0: És hogy tetszett neked az, hogy a versenyfeladaton túl voltak ilyen interaktív, közösséghitépítő tevékenységek?
12: Nagyon tetszett, nagyon változatos és nagyon jó programok, csapatépítő programok voltak, és tényleg nagyon szépek voltak a koncertek, az előadások is. Úgyhogy így összességében nagyon-nagyon tetszett az egész, és nagyon-nagyon jól meg volt szervező, úgyhogy gratulálok a szervezőknek.
13: A nevem Ónia Dórián, a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumból jöttem. Élménynek nagyon jó volt, rengeteg új ismeretet szereztem, rengeteg új barátot szereztem. A hangulata is nagyon jó volt az egésznek, összességében szerintem megérte eljönni, ilyen emberek között meg ilyen helyzetben fellépni.
0: És milyennek voltak a tételek, milyennek találtad?
13: Közepes volt. Az első tétel szerintem elég könnyű volt, a második is, a harmadik okozott kicsit több gondot, szerintem az én nézőpontomból most így 12 teológia osztályban. A téma, amit kaptunk, picit nehéz volt, meg teológiai szempontból bonyolultabb is, de meg lehetett csinálni.
0: És mi volt ez a téma?
13: A lábmosás története.
0: El tudod mondani röviden, hogy hogy kellett ezt kivitelezni?
13: A harmadik tétel úgy áll össze, hogy van két része. Az egyik a bibliai szöveg, a maga a bibliai történetnek a pontos ismerete, a második része pedig egy személyesebb élettapasztalatokra épülő rész, amelyben érvelni kellett és személyes tapasztalatokat felhozni. Most ennél pont a hatalomról, a zalázatról kellett beszélni, abban, hogy hogyan viszonyulnak a mai fiatalok a szolgálathoz, hogy milyen nehézséget jelentett ez nekik a mostani szemmel nézve.
0: És te hogy gondolod, hogy hogyan viszonyulnak a mai fiatalok?
13: Én személy szerint könnyen viszonyulok ehhez, mivel az iskolákban lehetőség van arra, hogy templomi áhítatot tartsunk iskolai órák keretén belül, ezért nekem ez megszokottabb környezet. Véleményem szerint nehéz a mai fiataloknak felvállalni a véleményüket, mert félnek attól, hogy mik a következmények, milyen hatást gyakorolnak a többiekre, vagy esetleg, hogy milyen visszajelzést kapnak, hogy félnek attól, hogy elítélik őket, vagy milyen benyomás kelt az, amit ők mondanak.
3: És van-e kedvenc bibliai történeted?
13: Nem tudom, ha választani kéne, melyiket választanám, de ha általánosíthatok, akkor inkább azt mondanám, hogy az Ószövetség közelebb áll hozzá, mint az Új Szövetség, és inkább azok a történetek fognak meg, mivel jobban átérzem.
14: Hát szerintem nagyon jó dolog ez a vallásolimpiász, mert meg tudjuk mutatni, hogy mi mit tudunk, és hogy nagyon értelmes a tétel, amit feladnak. Nagyon vidám voltam a teszt alatt, mert éreztem, hogy van egy ilyen jó érzés bennem, hogy itt tudok lenni, és ilyen kiemelt vagyok a többiek között.
3: És hogy érezted magad a programokon?
14: Jó volt minden, nagyon, hát úgy éreztem, kicsit sűrűn voltak a dolgok, de jó volt minden.
0: Lukács Olga dékán, a Vallásolimpia Központi Bizottságának elnöke a versenyt méltatta.
15: Hát, hogyha ezt a tárgyversenyt jellemeznem kell, akkor először is én úgy érzem, hogy azon túlmenően, hogy egy olyan tantárgyról van szó, amely benne van a tananyagban, a közoktatásban, ezen túlmenően ez egy olyan lehetőség, amely teljesen más, mint általában más tantárgyak esete, mint a matematika, történelem, vagy természettudomány, vagy minden bizonnyal oda is elmennek a diákok, de valamiért külön szeretnek ezekre az alkalmakra is eljönni, mert ez nem teljesen egy olyan versenyjelleg, hanem ez a léleknek a együttese. Valahol egy ilyen vallásolimpiászon a lélek szokott megszólalni, hiszen itt nem csupán a tudást mérjük, hanem valami olyasmit is, amit megtapasztalunk, amit nehéz pontokban vagy helyezésekben kifejezni. Itt más a légkör, érezhető a szeretet, az egymásra figyelés, a csendnek a mélysége, az imádságban a jelenléte Istennek, érezhető az a spirituális többlet, amelyet nem lehet mesterségesen létrehozni, mert itt egy ilyen vallásolimpiászon Isten lelke munkája az, ami jelen van elsősorban.
3: Hogyan összegezni, hogy teljesítettek a diákok?
15: A bizottság tagjait kérdeztem több alkalommal is, főleg amikor javítottak, és ugye bementem elnökként a tantermekbe, hogy lássam, hogy halad a munka. Hát csak úgy szuperlatívuszokban beszéltek arról, hogy ez egy olyan év, amikor mindenki nagyon jól felkészült, tehát mindenki magából a legjobbat adta, és nagyon komolyan vették. Úgy a Biblia ismeret elsajátítását, mint azt az elmélyülést a Szentírásban, amely a harmadik pontban domborodik ki még inkább, ennek a lehetőségét abban tudják még inkább kiélni.
3: És lenne valamilyen üzenete a diákoknak?
15: Az üzenet, hogy maradjanak meg olyanok a lelkükben, amilyenek most. Emlékszem arra, amikor én 14 éves voltam, és akkor tértem meg, akkor annyira mélyen hittem, egy olyan első zsenge érzés volt bennem, ezért én mindenkinek arról beszéltem, hogy milyen csodálatos Jézus tanítványának lenni. Na most ezt éreztem meg, hogy egy ilyen világban, amelyben a hajtás van, a pénzorientáció, az anyagi orientáció, ezek a diákok, akik itt voltak, Isten igével foglalkoztak. Tehát én mindegyikben azt éreztem, azt az első zsengét, és olyan jó volt újra átélni azt a lelkesedést, azt az elköteleződést, amit 14 éves koromban megéltem, és ezt látom. Ez maradjon meg, vagy adja jó Isten, hogy tudják ezt a lelkületet megőrizni a továbbiakban is.
0: Végül a díjkiosztó után néhány nyertessel is sikerült beszélgetni.
16: Kalissára vagyok, 12A osztályos diák, teológia osztályból, a Kolozsváró Református Kollégium diákja vagyok, és számomra egy nagyon felemelő élmény volt tovább jutni ezen az olimpián az országos szintre, és én úgy gondolom, hogy a Jóisten vezetett, és úgy gondolom, hogy ott volt az Isten kegyelme, és hogy mindenki megtapasztalhatta a találkozást is, ugye, amiről szó volt a beszédekben. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ide tovább juthattam, és hogy lehetőséget kaphattam arra, hogy közelebb kerüljek az álmomhoz, hogy bejuthassak a teológiára, és elképesztően hálás vagyok mindenkinek, aki ebben segítségemre volt.
3: És hogyan készültél a versenyre?
16: Ez egy nagyon összetett folyamat volt nekem. Elképesztően sokat tanultam. Reggeltől estig volt olyan, hogy éjszakákon át tanultam. Nagyon sokat köszönhetek a felkészítő tanáraimnak, Telegdi Istvánnak és Péter Csaba tanár úrnak, akik felkészítettek, és akik jó tanácsokkal láttak el engem, és ők segítettek abban, hogy felkészüljek.
3: És milyen érzés ezzel az első díjjal elhagyni a versenyt?
16: Elképesztően boldog vagyok, és egy álmom vált valóra. Úgy érzem, hogy az Isten munkálkodik az életemben, és látom azt, hogy ő neki terve van velem, és egyre tisztább előttem az út, amit a jó Isten előkészített nekem, és ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon fantasztikusan érzem magam, energetikusan.
17: Én Nagy Balázs vagyok, Kézivásárhelyről jöttem, és elég jól éreztem magam.
3: Van-e kedvenc bibliai történetet?
17: Olyan konkrét kedvencem nincs, de Mózesnek a történetét azt szeretem.
3: És milyen érzés, hogy dicséretben részesültél?
17: Jó érzés, kicsit van egy ilyen vágyom afelől, hogy többet is elérhettem volna, de amúgy nagyon hálás vagyok.
3: És milyennek találtad a tételeket?
17: A tételeket szerintem vagányok voltak, sokat lehetett írni róluk, jó érdekes témákban kaptunk tételeket.
18: Nekem nagyon jól esett, amikor megtudtam, hogy első helyezett lettem, mivel még soha idáig nem jutottam el. Az évek alatt mindig csak sajnos a másodikig, de most végre meg tudtam mutatni, hogy meg lesz ez is.
3: És milyen érzéssel tölt el ez az első hely megszerzése?
18: Mindenképp felemelő, és nagy dicsőség azért, hogy városszerte azért meg tudtam mutatni, hogy én is tudok valamit, és így büszke is vagyok magamra emiatt.
3: És volt a kedvenc programod az elmúlt napok során?
18: Nagyon tetszett a városnézés, mivel nagyon különlegesen meg volt oldva ez az egész. Ilyen játékszerűen mégis tanultunk, és be tudtuk járni Kolozsvár szép helyeit.
0: Adásunk második felében a Juppi Camp mindennapjairól, önkénteseiről és a közelgő táborokról beszélgetünk. Riporter Bálint Enikő.
19: Sok szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójában. Többször volt már szó a Juppiról, Juppi önkéntességről, Juppi táborról, de talán ilyen hosszasabb beszélgetésre még nem került sor mostanában. Kingához szólnék először is, hogyan ismerkedtél meg egyáltalán te a Juppival?
20: Sziasztok, én is köszöntelek titeket, és örülök, hogy itt lehetünk. Én a Juppis történetem az nagyon rég kezdődött, valamikor azt hiszem 10-es lehettem, és az egyik segesvári ismerősöm mesélte, hogy most volt egy nagyon vagány táborba, és akkor megkerestem, tehát 10-esen még annyira nem tudtam volna önkénteskedni, mert hogy van egy ilyen minimum 20 éves kell legyél, hogy önkénteskedhess, és akkor ez nem 2011-ben lehetett, igen, és akkor teltek múltak az évek, amikor 20 éves lettem, akkor pont úgy alakultak a nyarak, hogy mindig valami más.

0: Ez, de ehhez egy csapattal dolgozunk együtt, tehát nem én vagyok az egyedüli, és a táborok szervezésével összedolgozunk a gyerekszervező osztállyal, meg az önkéntes szervező csapattal, úgyhogy ez egy ilyen közös munka, amit egész évben csinálunk, de igazából ilyen nagyon intenzíven így január, február, márciusban ezt a promoválási részét.
1: Pont erre az egész évi munkára vagyok kíváncsi, hogy mi áll a háttérben, hogyan áll össze ez nálatok, hogy történik.
0: Ez egy tényleg egy nagyon hosszú folyamat, és egy intenzív folyamat, még akkor is, hogyha persze vannak intenzívebb periódusok, de azért egy tábornak a szervezése az nagyon sok kis elemből áll össze. Onnan, hogy akkor a táborhellyel való egyeztetés, a gyerekeknek a toborzása, az önkénteseknek a toborzása, a szponzoroknak a toborzása, mert hát ugye ezeket valamilyen pénzből fedezni kell, és mi a résztvevőktől nem kérünk sosem pénzt, tehát a táboraink ingyenesek, úgyhogy össze kell szednünk az anyagiakat, és azon kívül meg persze rengeteg figyelmet fordítunk az önkénteseknek a képzésére, pont most lesz hamarosan az a hétvége, ahol az idei önkénteseket betanítjuk arra, hogy mit is jelent juppis önkéntesnek lenni. Aztán jön a nyári időszak, ami ugye a tábori időszak, utána meg az ősszel vannak az önkéntes találkozó, meg a csapatunkon belül a stratégiai megbeszélések, az operacionális megbeszélések, tehát amikor így kielemezzük az elmúlt évet, és megtervezzük a következőt. Tehát, hogyha igazából van egy ilyen kiszámíthatóság, és egy ilyen körforgása az egésznek, de mindig vannak új dolgok, új pályázatok, amikre pályázunk, új emberek, akikhez el kell érjünk, úgyhogy annak ellenére, hogy ismétlődik, vagy hogy van egy kiszámíthatósága, én úgy gondolom, hogy még mindig tud újat és izgalmakat hozni.
1: Mondtad az önkénteseknek a képzését. Hogyan lehet valaki önkéntes, hogy kerülhet be hozzátok?
0: Az, hogy jelentkezik, az már feltételezi azt, hogy bizonyos értékei vannak, tehát, hogy bizonyos dolgokat szeret, például ért a gyerekekhez, vagy szeret bizonyos tevékenységeket végezni, vagy van egy ilyen hajlama, hogy akkor ő segítsen, vagy egyszerűen csak kíváncsi valami újat kipróbálni, és akkor jelentkezési űrlapon már pár ilyen kérdésre kell válaszolni, meg arra is, hogy esetleg milyen szerepben látnád inkább magad, mert többféle szerepek vannak. És utána van egy interjúzási folyamat, ahol az önkéntes toborzó csapatból pár kollégámnak van egy beszélgetése, aztán az egy lesz egy kiértékelése, és hogyha minden rendben van, akkor bekerülhet az önkéntes csapatba.
1: Jelenleg hány önkéntesetek van eddig?
0: A Juppi 2011-ben alakult, és azóta rengeteg önkéntessel dolgoztunk együtt. Közel 1700 önkéntessel dolgoztunk együtt eddig, és ebből rengetegen vannak, akik több éven keresztül önkénteskednek, de olyanik is vannak, akik csak egyszer, viszont az nagyon-nagyon jó érzés tudni, hogy vannak olyan önkéntesek, akik 2011 óta velünk vannak, de olyanok is, akik már 10 éve, 5 éve, 2-3 éve, tehát, hogy hogyha valaki ebbe a műfajba beleszeret, akkor eléggé hűséges tud maradni.
1: És itt ül velem egy olyan személy, aki ebbe a műfajba bele is szeretett, önkéntes is egyben. Hogyan kerültél a táborba? Vagy egyáltalán, hogy önkéntes legyél?
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! A fiam által kerültünk közel a Juppihoz, mivel 2019-ben diagnosztizálták decemberben a diabétesszel, és igazából nem tudtunk még semmit az egész történetről, meg így, hogy miből áll, és kihez lehet elsősorban fordulni. Nyilván tudtuk azt, hogy egy orvost kell keresni, az az első lépés, és akit találtunk valahogy nagy nehezen, elvállalta, hogy foglalkozik Milánnal, mint pácienssel. Dr. Lőrinci Krisztina, diabetológus, akkor még nem volt kiskorú páciense, de elvállalta Milánt, mert nyilván meg lett az engedélye, és ő volt az első páciense, úgy tudom, és ő javasolta legelőször a Juppi tábort nekünk, és úgy általa, hogy ő is önkénteskedett pár a Juppiban, és akkor így kezdtünk kutakodni, hogy mi is ez a Juppi, hogyan is lehet hozzájuk közel férkőzni, vagy hogyan lehetne velük összeismerkedni, és 2021-ben vettünk részt, mint résztvevők családi táborban. Akkor négyen voltunk, a harmadik gyerekünk, a kisfiú, még pici volt, egy éves, nem vittük magunkkal, úgyhogy Milán volt, és a testvére Lilla, és így egy olyan nagyon jó közösség kovácsolódott össze ott a táborban, mint egy zöld csapat, ahova be voltunk osztva több család, hogy otthoniasnak, családiasnak érez.

0: megértettük az egészet, és akkor így a tábor előremenetele és ideje alatt fogalmazódott meg bennem az, hogy olyan szuper dolog. Ez egy olyan jó érzést töltött el, hogy gondolnak az ilyen családokra ilyen szempontból, hogy nagyon új dolog egy családban egy diabéteses gyereknek az állapota, és hogy milyen élete lehet ezután, és úgy rávilágítottak, hogy teljesen normális élete van a családnak, a gyereknek. Nyilván oda kell figyelni sok mindenre, de minden úgy zajlik, ahogy eddig, és teljesen természetesen lehet ezt venni. És így alakult ki bennem, hogy elmúltak azok a félelmeim, ami addig tartott, és nagyon jó pszichológusok is, felnőtt manoknak nevezzük ezt a táborba, akik a szülőkkel foglalkoznak, inkább ilyen játékos tevékenységben lehet gondolkodni. Felnőttként úgy játszottunk, mint a gyerekek, nagyon jó érzés volt, és ez egy igazi terápia volt számomra. És akkor itt jött be a gondolataimba, hogy hát ezt valahogy meg kéne háláljuk a Jupinak, hogy ezt megszervezte nekünk, meg ehhez mi hozzájuthattunk úgymond ingyen, mert ingyenesek a táborok, és akkor már eldöntöttem, mire hazamentünk a táborból, hogy akkor jövőre jelentkezem, mint önkéntes. Onnan tartott, 2022-ben voltam először önkéntes, a tavalyig, úgyhogy már negyedszerre is voltam az idén, sajnos nem tudtam jelentkezni más családi okok miatt.
1: És mennyire tudod ezt elhatárolni a családtagjaitól, és hogy csak te ott vagy, mint segítő a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, családoknak, és közben meg ott van a ti családi életetek is.
0: Igazából ez egyszerű, ez csak elhatározás kérdése, és a másik dolog, hogy az önkéntesek a táborban nem használnak telefont. Le is van téve az önkénteseknek a telefonjuk a szobáikba, és akkor így kizárjuk teljes mértékben ezeket a gondolatokat, hogy vajon mit csinál a család. Ott van egy másik csapat gyerek, akivel folyamatosan foglalkozni kell, játszani kell, figyelni rájuk. Tehát igazából mielőtt belépnék a tábor kapuin, akkor tudom, hogy a gyerekem biztonságban van otthon. Hálásak vagyunk a nagyszülőknek, hogy teljes mértékben mellettünk állnak, és nagyon sokat segítenek a felügyeletben, és ott tudom, hogy a gyerekek jól vannak, így nyugodtan tudom vállalni azt a szerepet, amire vállalkoztam. Úgyhogy, mikor bementem a Jupi kapuin, akkor teljes mértékben átadom a Jupi szellemiségnek magam.
1: És milyen feladataid voltak, milyen manói teendőid?
0: Házi manónak én úgy gondolom, hogy az a legegyszerűbb szerep, mivel nekem nagyon kézenfekvő van három gyerekünk, úgyhogy otthon vagyok az ilyen gyereknevelésben, meg az ilyen babusgatásban. Szívem szerint a kisebb korosztállyal dolgozok együtt, és ez meg is van kérdezve a felvételi kor, tehát amikor van a Jupis önkénteseknek a megismerkedése, a kikérdezése ilyen szempontból, akkor be lehet jelölni, hogy milyen korosztállyal dolgoznál szívesebben, és én házi manónak jelentkeztem elsőre, másodikra is, második évben is házi manónak, és akkor, mivel hogy nagyon szeretek vezetni, akkor harmadik évben megkérdezte az egyik önkéntes vezető, hogy nem-e vállalnám el a beszerzői szerepet, mert nem találnak beszerzőt. Mivel tudják, hogy szeretek vezetni, és van tapasztalatom, akkor bevállaltam így elsőre. Nyilván, hogy úgy lelkileg nem arra készültem, amikor jelentkeztem harmadik évben, de annyira beleszerettem ebbe a mozgalmas szerepkörbe, hogy negyedik évre is a beszerzői szerepre jelentkeztem. És az úgy nekem nagyon tetszik, tehát mint házi manó, ott vagyok a gyerekek mellett folyamatosan. Éjszakai műszak is van a Jupiban, önkénteskedés, éjszakai felügyeljük a gyerekeket, nem csak a napi tevékenységeken. Viszont a beszerzői szerep ez olyan, hogy amire éppen szüksége van a gyereknek, vagy a kisétkezések, az ilyen uzsonnák, vagy egy gyógyszer hiányzik, vagy be kell szerezni valamit az irodába, vagy bármi étrendről, vagy irodai kelékről legyen szó, akkor azt a beszerző elmegy tábor helységéről a legközelebbi kisvárosba is beszerzi. És akkor ez ilyen napi, olyan akár 50 kilométeres távolságot is jelent. Én ezt nagyon szeretem. És utána pedig ott vagyok a gyerekekkel, tehát amikor befejeződött ez a szerepkör és a feladataimat elvégeztem, akkor nyilván csatlakozom a színcsoportos csapatomhoz, a gyerekkorosztályhoz, ahova tartozom, ahova be vagyok osztva. És onnantól egész estig akkor a gyerekek mellett vagyunk és játszunk, és mire van szükség éppenséggel.
1: És ezekben az időszakokban ott volt-e melletted Milán?
0: Egy táborba soha nem jelentkeztünk, és pedig pont az miatt, mert én úgy képzeltem el, hogyha ő jelen van, akkor az én fókuszomat is elveszi, és neki se olyan élmény a tábor, ha tudja, hogy ott van az édesanyja. és akkor nem azt az élményt éli meg, gondolom, meg nem úgy viselkedik se, ahogy egyedül a táborban. És akkor ezt úgy alakítottam, hogy ha ő megy, jelentkezik a kamasztáborba, akkor én egy másik táborba jelentkezem, hogy ne legyünk egy időben ugyanott. Amikor együtt voltunk, az mint családi résztvevő a legelső táborban volt.
1: Önkéntesként, nem tudom ez mennyire szabályos, sikerültek kialakítani személyes kapcsolatokat a családokkal, vagy tartjátok-e a kapcsolatot?
0: A táborban ez egy olyan szabályunk van, mint önkéntesként, hogy bármennyire közel kerülünk a családhoz, barátság alakul ki, avval a feltétellel adhatjuk meg a telefonszámunkat, vagy adjuk meg a telefonszámunkat, hogyha elkérik, vagy biztosak vagyunk benne, hogy szeretnénk további kapcsolatot tartani velük. Vagy hogyha bejelölnek mondjuk egy médiás platformon, akkor esetleg eldönthetjük, hogy visszaigazoljuk, mint barát, vagy elutasítjuk, és ez a személyes jogunk, tehát a táborba önkénteskedünk, viszont azon kívül megtarthatjuk a személyes szféránkat, viszont mint résztvevő alakult ki olyan barátság és csoport, ez az legelső táborunkban, ahol a családi táborban az összes színcsoportban levő családdal tartjuk a kapcsolatot azóta is. Visszajártunk, amikor még megszervezték a Tekerj egy jó célért programot, és beneveztünk, mint család, és akkor ott találkoztunk, vagy ha vásárhelyen járunk, akkor írunk nekik előtte, hogy megyünk, van egy hétvégénk vásárhelyen, hogyha van kedvetek, találkozzunk, és így összeverődik megint a kis csapatunk, és néhányal volt, hogy találkoztunk utána is. Tehát mint résztvevő, igen, tartjuk a kapcsolatot más családdal.
1: És már szó esett többször is a táborokról. Az idén milyen táborok lesznek, és hol?
2: Az idén az összes táborunk Székelyvarságon lesz. 4 tábort szervezünk. Júliusban, meg augusztusban. És van egy táborunk, a családi tábor. Ez a diabéteses kisgyerekeknek és családjaiknak persze. Ez július 14 és 17 között. Aztán van a testvértáborunk, ahova a rákbeteg és más krónikus betegségekkel élő gyerekeket és testvéreiket várjuk. Ez július 20-23-a között. Aztán van a családi táborunk a rákbeteg és más krónikus betegségekkel élő kisgyerekeknek, vagyis 0 és 10 év között, és ez augusztus 19 és 22-e között. És aztán van a kamaszoknak, a diabéteses kamaszoknak szervezett tábor, vagy az egyéb krónikus betegségekkel élő gyerekeknek és kamaszoknak szervezett tábor, ez augusztus 25 és 29-e között.
1: És gondolom már javában zajlik a jelentkezés, vagy már megvannak azok a családok meg résztvevők, akik ott lesznek veletek.
2: Még egy hónap van addig, amíg a családok és a gyerekek és a kamaszok jelentkezhetnek, úgyhogy, hogyha valaki szeretné és szükségét érzi, akkor ajánlom, hogy lépjenek fel a juppicamp.ro oldalra, és ott innen információt megtalálhatnak, jelentkezhetnek a weboldalon keresztül, vagy megkérdezhetik a kezelő orvosukat, hogy hogyan lehet jelentkezni, úgyhogy tényleg mindenkit bátorítunk, hogy jelentkezzen és hogy jöjjön.
1: És itt van velünk Milán is, aki résztvevő volt többször is a táborban. Nem tudom, mennyire frissek az emlékeid a legelső táborról, amikor oda kerültél. Mesélnél róla?
3: Igen, sziasztok! Én, ha jól emlékszem, 2021-ben volt az első táborom, amikor is családdal mentünk oda, és azt onnantól megegyezni, hogy egy ilyen különlegesebb pólót kaptunk. Egy 10-es volt a Juppi felirat mellett, mert az volt a Juppinak a 10. születésnapja.
1: Milyen tevékenységek voltak?
3: Hát, hogyha jól emlékszem, volt ijászat, lovaglás, mászás, de az nem biztos, lehet, hogy összekeverem másik táborral, evezés.
1: Szereztél-e barátokat, kapcsolatokat?
3: Szereztem, mondhatni. Volt egy pár barátom, volt, amelyikkel még egy kis ideig tartottam a kapcsolatot is, azután elszakadtunk, vagy kevesebbet beszéltünk, de ott per pillanat több emberrel is jó kapcsolatba kerültem.
1: Mesélj a legutóbbi táborodról.
3: Én a legutóbbi táboromat mondanám a legjobb táboromnak, ha jól tudom, 2 évvel ezelőtt volt, amikor kamasztáborba mentem, és ott már eléggé idősnek éreztem magam ahhoz, hogy így egyedül elmegyek táborba, mert ugyanis az előző kamasztáboromba ami azelőtt volt, abban nagyon honvágyam volt, és időközben így rájöttem, hogy nem vagyok eléggé felkészülve arra, hogy én egyedül menjek el ilyen helyekre, de most így az utolsóban nagyon-nagyon jó emlékeket szereztem, találkoztam olyan barátaimmal, akikkel még az előző kamasztáboromban találkoztam, és ez volt az egyik legjobb része, hogy újra így egymásra találtunk, és akkor így megbeszéltük az elmúlt éveket, hogy mik történtek, és igazából nagyon hamar eltelt, mert ez egy olyan tábor, ami nagyon sok élményt tud adni az embernek, és biztos vagyok benne, hogy kevesen próbálták azokat a dolgokat, amiket ott mutatnak.
1: Tudnál mesélni a betegségednek a nehézségeiről? Mi az, ami nehézséget okoz? Jelenleg.
3: Jelenleg? Én így már megszoktam és elfogadtam, hogy mi van. Nehézséget okoz az, hogy figyelmetlen vagyok, és nem szoktam odafigyelni a cukromra. Tehát, hogy én megeszek úgyis dolgokat, hogy előtte ránézek, vagy nem is nézek rá. Inzulint azt is úgyis beadom, de már nem fektetek annyi időt bele, vagy olyan hangsúlyt, hogy ez most olyan fontos dolog lenne, pedig tudom, hogy az csak így idővel így már meguntam, és nem jön, hogy megcsináljam.
1: Mi az, amire megtanított akár a tábor, vagy a betegséged?
3: Hát így először így azt tudnám mondani, hogy még az elején nem gondoltam volna, hogy ilyen rossz dolog történhet velem. Én ezt úgy fogtam fel, hogy pont Mikulás után voltam, és akkor kerültem be cukorbetegséggel kórházba, és akkor én nagyon rosszul viseltem, hogy az édességekkel mi lesz. És azelőtt én nem gondoltam bele, hogy vajon másnak milyen rossz lehet ugyanezzel a betegség, vagy akár mással is.
1: Úgy érzed, hogy kitartóbb lettél?
3: Szerintem sokkal kitartóbb lettem azóta, amióta ez így megtörtént velem.
1: Miért ajánlanád másoknak is ezt a tábort, akik még akár nem hallottak róla, vagy nem voltak, vagy nincsen bátorságuk elmenni?
3: Én azért ajánlanám ezt a tábort másoknak is, mert ez egy nagyon-nagyon vagány élménytábor. A családi táborba szerintem akármikor lehet menni, az egy olyan dolog, hogy már fiatal kortól is egy ilyen tökéletes, úgymond tökéletes tábor, mert a családjuk úgyis ott van velük, és akkor nincs honvágyuk, mert így megvan az az érzés, hogy biztonságban vannak, és nem történhet velük semmi, és ugyanolyan programok vannak, és ugyanolyan szuper elfoglaltság minden, mint kamasztábor, vagy csak a kamasztábor, az így vannak olyan emberek, akiknek így nehezükre esik eleinte, és csak egy bizonyos kor fölött mennének, mint például én is. Én ezért mondanám ezt így a nehezebbik döntésnek, de a kamasztábor, hogyha így felkészültél rá, és tudod, hogy nagyon sok barátra szertehetsz, és hogy már tudod, hogy milyen a tábor maga, akkor nagyon ajánlom, mert az szerintem sokkal jobb, hogy ott egyedül vagy akármiről le tudtok beszélgetni barátaitokkal, hogyha megismerkedtek akárkivel, és este nagyon jókat lehet beszélgetni ott lefekvés előtt, mikor már a szobánkban vagyunk, és akármiről lehet tárgyalni, és a tevékenységek azok olyan szinten jók, tehát, hogy az első emlékeim, amit így nagyon élveztem, azok olyanok voltak, hogy én nem próbáltam ezelőtt, és nagyon-nagyon vagánynak gondoltam ezeket, hogy ilyeneket is lehet csinálni, és nem gondoltam, hogy ez ilyen jó lesz.
1: Gondoltál már arra, hogy önkéntesnek visszamenjél a táborba?
3: Én gondoltam, utolsó táboromban ez így nagyon, nagyon elgondolkoztam azon, hogy szívesen mennék vissza önkéntesként, amint lehet, mert olyan jófejű önkéntesek szoktak lenni, hogy én elképzelem, voltak ott barátaim is, vagyis akiket ott ismertem meg, de hogy voltak olyan önkéntesek, akikkel nagyon jóba lettem ott a tábor folyamán.
1: Köszönöm szépen. Kingához szólnék. A beszélgetésünk elején még jóval beszéltünk, és el is hangzott az évforduló. 15 évesek vagytok, 15. évet ünnepeltek. Milyen lesz ez az ünneplés?
2: Az első szó, ami eszembe jut, az az, hogy meghitt és hálatelt, mert hogy úgy terveztük ezt az évet, hogy egy ilyen visszaemlékezés lesz, amikor megosztunk a közösségi médián olyan anyagokat, olyan beszélgetéseket, olyan képeket, amiket így összegyűjtöttünk az évek folyamán, és amik nagyon jó élmények voltak, akár nekünk, mint csapatnak, de akár a táborozóknak, vagy az önkénteseknek is. És másrészt meg ez az egyik kedvenc mini projektem az az, hogy lesz pár beszélgetésünk olyanokkal, akik nagyon közel állnak a Juppihoz, vagy de hogy különböző szerepekben voltak, vagy különböző módon járultak hozzá, és akkor egy ilyen fejlődéstörténet szerűen nekik a Juppis élményeikről fogunk mesélni, vagy fognak ők mesélni, és mi aztán majd továbbadjuk. És ez lesz az idén. És lehet, hogy valami kis eseményt is fogunk szervezni, de azt még nem tudjuk, vagy meglepetésként tartogatjuk.
1: Jelenleg hol áll a táboroknak a szervezése, táborokra való hangolódása?
2: Jelenleg megvannak az önkénteseink, most már szinte véglegesen, még egy-két szerepre keresünk embert. Most ugye következő hétvégén lesz az önkénteseknek a képzése, ami egy nagyon fontos része, mert akkor tanulnak az élményterápiáról, arról a módszerről, amivel mi dolgozunk, megismerik a táborhelyszínt, megismerik a kollégáikat, vagy a többi önkéntest, már ott elkezdődik számukra is egy élményterápiás folyamat, hiszen sokszor kell majd a komfortzónájukon kívül is menni, de ez csak, hát legtöbb esetben csak jót jelent, hiszen ilyenkor tanulunk új dolgokat. A háttérben folyik természetesen az adományszervezés, hát, és a mindenféle ilyen adminisztratív dolog, hogy akkor a menüknek a megbeszélése, mert ezt is nutricionistákkal, meg orvosokkal együtt rakjuk össze, hogy minden gyereknek megfelelő legyen az étkezése. És még nagyon sok apróság, ebben biztos vagyok, csak én nem tudok mindenről, úgyhogy igen, és még egy hónapig lehet jelentkezni, május 25-éig, úgyhogy ez még folyamatban van, és ezek vannak most így a láthatáron.
1: Te elég régóta a Juppinak a részese vagy. Mit jelent számodra ez a fajta szolgálat?
2: Nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon én miért vagyok a Juppinál, vagy hogy miért maradtam meg a Juppinál. És hát elég sok embert ismerek, akinek mondjuk van már valami, nem tudom, vagy valamelyik szüleje beteg volt, és akkor érez egy ilyen belső hívást, vagy a nagyszülei, vagy... Amikor én elkezdtem a Juppinál önkénteskedni, és aztán dolgozni, hát csak dédnagymamám volt diabéteses, de az ugyannyira nem befolyásolt az életemet, de aztán így érdekes módon apukám is diabéteses lett, és lehet, hogy ez egy ilyen égi jel volt, mert sokkal több mindent tudtam már akkor erről, hogy ez mit is jelent, és nem kezeltem ilyen nagy pánikként, és tudtam neki egy kicsit segíteni, de valószínű nem ezért vagyok itt, sőt biztos, hanem azért, mert hogy én nagyon sok szempontból szerencsésnek és érzem magam így az életben, és mindig azt mondtam, hogy szeretném azt a sok jót, amit én kapok, valahogy visszaadni, és biztos, hogy önkénteskedhetnék máshol is, de számomra az első Juppi tábornak az élménye az annyira erős volt, és annyira szép és kedves emberekkel voltam körülvéve, és akik segítettek, bevezettek ebbe a világba, utána egy kicsit mentoráltak, rengeteget tanultam tőlük, hogy még nem tudok elszakadni, és nem is akarok elszakadni, és még a másik dolog, amiért szerintem itt vagyok, az a hatásra, amit én látok olyankor, amikor évente egyszer vagy kétszer elmegyek a táborokba, és mindig van számomra egy kedves pillanat, ami kb. A táboroknak az elejének és a végének az ellentéte, tehát amikor látjuk a gyerekeket, hogy jönnek, és hát így egy kicsit meg vannak ijedve természetesen, hiszen lehet, hogy egy új hely számukra nem voltak még, esetleg a szülők nélkül jönnek, tehát hogy van egy ilyen feszültség bennük, félelem, egy kis izgalom, és akkor eltelik pár nap, ott megtörténik a Juppi mindenfélével, amit jelent, és akkor van az utolsó napnak a pillanata, amikor, tehát szinte szimbolikusan úgy, hogy bejönnek a kapun, úgy ki is mennek egy momentumnak a keretén belül, és van egy ilyen pacsi sor, tehát hogy mindenki ott két sorba állunk, és akkor így kivezetjük a gyereket, ő átfut az önkéntesekkel, lepacsizik, és akkor számomra ez mindig egy nagyon-nagyon érzékeny pillanat, mert Ugye én láttam a gyereket, amikor bejött a kapun, és most, amikor kimegy, és úgy látom, ahogy így megnyílik az arca, ahogy már van közös élményünk, már ismerem a történetét, láttam a többi gyerekkel játszani, láttam, ahogy fejlődött ebben a pár napban, és igazából ez egy kicsit olyan, mint az adrenalin, hogy amíg ez így van, és amíg érzem ezt a hatást, az úgy szeretném ezt így látni, és érezni, és tudni azt, hogy ez én is hozzájárultam.
0: Ahogy Kinga elmesélte, és nagyon magamra ismertem, tehát nekem is az első tábori ottlétem az olyan katartikus volt, hogy én még hónapokig éreztem azt az érzést, hogy olyan feltöltődés, meg olyan pozitív kisugárzásom volt szerintem egész hónapokig, és csak is erről tudtam beszélni, hogy nagyon nagy élmény, úgy résztvevőnek, mint önkéntesnek, és az önkéntesek is pont úgy töltödnek fel a tábor ideje alatt, mint a gyerekek. Tehát amilyen pozitív érzésekkel hagyják a tábort ott a gyerekek, az önkéntesnek is pont ilyen terápiás jellegű ez a tábor, mert az érzés az megvan, hogy valamit adunk önmagunkból. Tőlünk jön az időnk, a szeretetünk, ami csak bennünk van, pozitívum, azt mind átadjuk azon az egy héten, vagy meddig tart a tábor, 5-6 napig, és ez nagyon feltöltődés, és nagyon sokat jelent, ahogy visszatérünk a mindennapi életünkhöz. Ez a pozitívum kell egy önkéntesnek, én úgy érzem.
4: Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt percekben a protestáns felekezetek országos olimpiájáról készített összeállításunkat, majd a Juppie Camp mindennapjairól, önkénteseiről szóló beszélgetésünket hallhatták. További áldott vasárnapot kívánok, békesség Istentől!

családban megszerettelek. Úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám a két szemed.

Nagyon köszönöm mindenkinek. Mindenkinek, aki eljött, elfogadta a meghívást. Akár a színpadon,

sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játékot

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat hétfő hajnali homokóra adásunkban itt az Ágnus Rádióban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Csernus Imre pszichiáter író gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. A legtöbb betegben sokkal több energia rejlik, mint ahogyan ti azt hiszitek. Csak hajlamosak vagytok elhagyni magatokat, gyámoltalannak hinni magatokat, miközben nem is vagytok azok. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk, áhítat csendül kalendáriumot lapozunk, ünnepeljeinket köszöntjük és lélekhangoló evangélikus félóránkat sugározzuk.